0: látja. Megdőlt a fővárosi szélrekord szerdán. A Hungaromet közlése szerint a Budapest Jánoshegy meteorológiai állomáson hajnali 1 óra 20 perckor óránkénti 76 kilométeres szelet mértek. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord óránként 72 kilométeres szél volt, amit még 2003-ban lágymányoson jegyeztek fel. A Hungaromet megjegyezte, hogy érdekes módon épp abban az időszakban tölt meg a rekord, amikor mérséklődött a légmozgás. Május 16-án szombaton ismét megrendezik az Árt mozik éjszakáját Budapesten. A művész, a Puskin, a Toldia kínó és a Tabán mozik egyetlen karszalaggal egész éjszakán át várják a nézőket. A program célja, hogy egyetlen éjszaka alatt különleges mozi élményt nyújtson a filmrajongóknak, mondta a Sláger FM-nek Liszka Tamás vezérigazgató.
1: A sokadik Árt mozik éjszakájára készülünk, ez a 2026-os igazán különleges lesz a budapesti művész mozikban, tehát a művész, a Puskin, a Toldi, a kínó és a Tabán mozikat megnyitjuk egész éjszakára, egy éjszakás mozikalandra, ahol egyetlen egy karszallag áraért egész éjszaka az összes mozikban rengeteg filmet, több mint 70 film van a műsoron, ezeket mind végig lehet nézni, aki valamelyik filmbe nagyon beleszeretett az elmúlt évben, és újra akarja látni, vagy bepótolni azokat a filmeket, Csendes barát, Érzelmi érték, egy Dáné Pipész Párizsban, vagy csuda jó művészfilmekből végtelen mennyiségű nézhető meg ezen az egy éjszakán. Hajnalig a mozigépészeink mind az 5 érintett mozinak az összes termében ott vannak, és hát hatalmas film imádó buli lesz ez a május 16-ai egy éjszakás mozikaland.
0: A teljes műsort az artmozi.hu oldalon találják meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatos

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetéssel. Beszélgetésekkel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjobbával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitás aktualitásait, hogy egészen pontos legyek. És pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik nagyon is képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Egy író mindig hatással van erre, aki még ráadásul író-olvasó találkozókat is tart, és folyamatosan azon gondolkodik, hogy hogyan érje el az őt olvasó embereket mindenféle úton, módon. Árvai Leventét köszöntöm nagy szeretettel, nem először, nem is utoljára ebben a műsorban.
2: Szervusz, köszönöm szépen, én is köszöntelek téged és a kedves hallgatókat
1: is. Egy szavadat betartó ember vagy, ahogy látom, mert megígérted, hogy jössz majd a következő könyvvel is. Ilyeneket szoktak mondani itt, bevallom, ebben a műsorban, de hát aztán vagy visszatérnek, vagy nem, mert hogy vagy van produktum, vagy nem, és ezzel pont azt akarom mondani, hogy nagyon termékeny vagy, és gratulálok. Itt van a kezemben az Úton járó című vadonatúj könyved. Mikor jött ki?
2: Egy pár hete, úgyhogy ő még egy nagyon friss szerzeménye a magyar könyvpiacnak, pár hete forgathatják az olvasók.
1: Könyvgurus ez is, most már kapható mindenhol?
2: Így van, Libri, Lira, Bookline, internetről is megrendelhető, és a könyvhálózatokon belül is.
1: Én szerettem az előző könyvedet is. Mennyire hajaz ez az előzőre?
2: Ugye akkor, amikor az első beszélgetésünk zajlott, akkor én felvázoltam neked egy ívet, úgyhogy kapcsolódik hozzá, de egyelőre két külön történetről beszélünk. A jövő egyik nagy feladata és kihívása az, hogy összekapcsoljuk ezeket a történeteket.
1: Oké, de hogyha valaki ezzel kezdi, akkor semmit nem veszít?
2: Abszolút semmit, de később is elolvasható az első rész.
1: Na.
2: Úgyhogy ez önálló történeteként is megállják őket.
1: Az a cím egyébként Így keressék, de ha valaki nem tudná, most van hozzá egy nagyon szép, impozáns könyvjelző is most ehhez a kötethez. Na, az Úton járód mennyi ideig alkottad?
2: Az Úton járó nagyjából egy fél éves munkálat volt az első vázlatát megcsinálni, és egy újabb fél év volt kiegészíteni, hozzákutatni, ugye a helyszínt,
1: a bejárása.
2: Ez egy év, igen, hogyha összeadom az összmunkálatokat. Így van.
1: Szeretted ezt?
2: Nagyon, nagyon imádtam, igen. Nekem a 48-as környezet, ugye ez egy történelmi fantasy műfaját tekintve, tehát itt a konkrétan megfogható történelmi környezetbe ágyazódnak bele a misztikum és a fantasztikum elemei. Magyar lények és magyar tematikájú az egész történet, tehát ez nekünk magyaroknak egy kedves történet kell, hogy legyen. 48 nekem amúgy is, a 48-42-es események egy különleges szerelemprojekt, úgyhogy ez egy fejbólintás vagy tiszteletadás az akkori hősöknek. Úgyhogy...
1: De ez egy időutazás.
2: Abszolút.
1: Valahogy. És valahol. Neked is, meg az olvasóknak is természetesen.
2: Igen.
1: Hogy volt most ennek a munkafolyamata?
2: Ennek a munkafolyamata...
1: Most a kutatásra gondolom.
2: Világos. A 30 éve nagyjából a Kelet-Magyarországon gyűjtöttek egy érdekes anyagot, az egyik néprajzkutató, és az ő ráutaltak az egyik könyvben, ami végül is elindította ezt az egész regényírási folyamatot, úgyhogy izgalmas volt. Ugye a szabadságharc leverése után Hajnaú a vasseprű, hát volt olyan arcátlan, és itt telepedett le Magyarországon a tisztogatások után, és Kelet-Magyarországon Nagygécen vásárolt egy birtokot magának. Uh-huh. És a 90-es évek elején ez a néprajzkutató ilyen Dracula-szerű vámpírként ábrázolták ott a környékbeliek, úgyhogy nincs feltétlenül jó marketingje, hanem jó PR-ja, érthető okoknál fogva, és ezeket ő összegyűjtötte, és ez az írás volt az, ami igazából elgondolkodhatott azon, hogy ezzel a történettel akár lehetne kezdeni is valami.
1: De ez úgy, hogy beleolvastál, és már láttál a fejedben?
2: Csak az utalást olvastam rá, és már elindult, jó, igen, okay, maga az alkotói folyamat. Úgyhogy nagyjából így. És akkor ugye a 48 kapcsán azért elég jól informált vagyok, de hát nyilván a tudásomat azt aktualizálni kellett, úgyhogy friss szakirodalmaknak kell ilyenkor neki menni, illetve hát helyszíni terebe bejárásokat.
1: Tényleg csak, hogy értessük azokkal a hallgatókkal is, akik még nem írtak, hogy azért ez egy fejben történő állandó időutazás, ugye?
2: Persze, tehát bele kell helyezkedni a nyelvezetbe.
1: Te akkor benne vagy abban, de akkor azt úgy értsük, hogy azzal kezd, azzal fekszel?
2: Ilyenkor igen, az egy év az nagyjából erről szól. Aha.
1: Miközben egyébként van civil munkád is.
2: Pontosan, és mellette ugye a népszerűsítés az első regénynek. Uh-huh. Úgyhogy ez nagyon összetett és izgalmas év volt. volt egyébként a tavalyi.
1: Mert közben dolgoztál már ezen is.
2: Így van.
1: Most is benne vagy egy következőben?
2: Most egy novellás kötettel próbálom kiegészíteni majd az első kettőt, aha, és akkor azután majd jön a negyedik kötet, amiben becsatlakozik majd a második, mert ugye az első történet adja az alap hangját az egésznek.
1: Igen.
2: Így van.
1: Tehát gyakorlatilag az alkotás benned soha nem áll meg.
2: Nem.
1: Valószínűleg nem is tudnám már.
2: Nem, szerintem már nem tudnék megállni, igen. Uh-huh. Most van egy másik projekt is, amiben belefogtunk. Egy kicsit ilyen informatívabb, egy YouTube videó megosztós történet. Ez ilyen rövid, de szórakoztató módon tálalja a történelmet, akár a fiatalabb közönséget is próbáljuk ezáltal megfogni. Ez az Elmesélem csatorna. Itt megtalálnak, hát eddig kevés videót még, de folyamatosan dolgozunk a tartalmakon. Nagyon fontos kritérium, hogy 10 percnél nem vagyunk hosszabbak, uh-huh, és ebbe próbáljuk a lehető legtöbb információt belerakni, de szórakoztató módon.
1: Hát igen, pont ezen gondolkodtam, amíg vártalak ide a stúdióba, hogy raktam össze rólad a mozaikokat, de valójában, ugye, ahogy én látlak kívülről, tényleg az ismeretterjesztés a fő cél, hogy átadd az információkat azokból a korszakokból, amiben nincs rálátásunk, mert nem kutattunk utána.
2: Alapvetően mindig a játszva tanulunk híve voltam. Uh-huh. Én akár órát tartok, akár megyek egy író-olvasó találkozóra, akár írok egy regényt, uh-huh, mindig az a cél, hogy valami értéket adjak át. Nekem ez mondhatjuk, hogy küldetéstudatom, uh-huh, ez, hogy valamilyen értéket vagy tudást átadjak, és ha a kettőt együtt sikerül, és ez szórakoztató módon, jobban megmarad. Én hiszem azt, hogy akkor gyökeret tud verni, és akkor szárba tud szökni ott a tudás az emberek elméjében, úgyhogy ez végül is egy nagyon szép hivatás és küldetés. Én hiszek ebben.
1: Uh-huh. Hol tart a szórákat általában?
2: Középiskolákban, de most már a könyvtárakban is volt, például a Börzsöny utcai könyvtárban, ott 30 diák előtt volt szerencsém beszélni, és nagyon jól sikerült, jó hangulatú óra volt. Úgyhogy a könyvtárak is adnak teret, illetve iskolák, akik meghívnak.
1: De mit tapasztalsz az iskolai órákon, vagy akár a könyvtárakban, uh-huh, ahol diákok vannak, hogy le lehet kötni a figyelmüket? Vagy ez rajtad múlik?
2: Elsősorban? Ez igen, ez elsősorban szerintem az előadón rengeteg minden múlik, mert maga, uh-huh, a téma adott és érdekes. Tehát a mitológiák, mitoszok, meséknél izgalmasabbat nem nagyon tud az ember elképzelni. Tehát, hogyha ez nem fogja meg a gyerekek fantáziáját vagy érdeklődését, akkor nem tudom, hogy micsoda. De a tálalás rengeteg múlik a tálaláson. Az igazság, hogy van egy íve ezeknek az óráknak. Tehát elkezdjük úgy, hogy látom az alapvetően tipikus unott arcokat, uh-huh, vagy kevésbé érdeklődő, fogalmazzuk meg így szépen, kevésbé érdeklődő arcokat, és akkor az óra...
1: Vannak, nem?
2: Persze, de az óra, de tömegével. És akkor nagyjából eltelik egy 20 perc, amikor úgy megtörik a jég. Aha. Tehát azt úgy érzem az előadásban, hogy akkor egyre többen figyelnek, már az alvók is felkelnek, és akkor a végére már volt olyan, ahol meg is tapsoltak, nem is egy helyen.
1: De
2: úgyhogy igen, ez nekem is egy pozitív visszajelzés volt.
1: Az nagy dolog. A köszönöm. Diákoknál. Ilyenkor a könyvedet is beleveszed?
2: Igen, igyekszem a könyvet is bele. Párhuzamosan viszem a kettőt. Van egy tematika, és a tematika úgy van összeállítva, hogy a könyvvel azért köszönő viszonyban legyenek. Aha. Fel is olvasok belőle, tehát hogy próbálok kedvet csinálni a gyerekeknek, nem csak magához az anyaghoz, a kutatáshoz, hanem az olvasáshoz is.
1: Az nem árt egyébként a mai világban, amikor a TikTokot pörgetik folyamatosan. Ott miért nem vagy ott egyébként a TikTokon?
2: Elviekből. Az elvek, nem, semmi.
1: Na de ha mindenki ezt mondja, akkor nem lesz minőségi tartalom.
2: Igen. Ez egy fogós kérdés, nem tudom, a TikTokhoz még fel kell szívnom magam.
1: De mesélni ott is lehet.
2: Egyébként igen. Csak úgy, olyan röviden még nem tudok, hogy az anyagot, okay, összerakni. Igen. Okay. Ez figyelemfelkeltő legyen.
1: Neked most, ahogy kézbe vetted az új könyvet, ugyanazt az érzést adja, mint az elsőnél?
2: Abszolút, igen.
1: És most a jó érzés az nem tűnt el.
2: Az nem tűnt el, az megmaradt. És most külön kiemelném a grafikusomat, hogy isteni munkát végzett. Tehát minden elképzelésemet sikerült átültetnie, mind a borítógrafikában, mind a könyvben lévő három.
1: Na, ezt azért jó, hogy mondod, mert én hajlamos lettem volna azt mondani, hogy AI készítette, de akkor ez nem AI.
2: Nem, ez a grafikussal folytatott nagyon kemény munkánk volt egyébként.
1: Kézi, vagy hogy hívják ezt? Kézműves.
2: Így van.
1: Borító a tiéd. No, hát bele fogok majd olvasni, de most inkább a könyv hátsó ajánlóját olvasnám a hallgatóknak. A világot háborúk és démoni túlkapások sanyargatják, mikor a szép reményű ügyvédbojtárból rövid idő alatt a szabadságharc kivételes képességű honvédjává váló Békási Márton egy áprilisi éjszakán szembe kerül a végzetével. Társai halálát tehetetlenül nézi végig, de súlyos sebeitől ütve is bosszút esküszik a nem evilági gyilkosnak. Csodálatos feltámadását követően kitanulja a sötétség erőinek megfékezéséhez szükséges fortélyokat, majd kalandok egész során megy keresztül, mire ismét szemtől szemben állhat egykori nemezisével. No, és majd minden mást a könyvből megtudhatnak, de azért itt ez tele van fantasztikumokkal.
2: Így van.
1: Ez a történet. Szeretnénk mi ebben a világban élni?
2: Ez egy nagyon jó kérdés.
1: Hát te szeretnél olyan... ebben a világban élni?
2: Én kicsit íróként ebben a világban élek.
1: Azt
2: de...
1: Okay.
2: De nem. Ehhez mi emberek gyengék vagyunk. Uh-huh. Ehhez kellenek az olyan típusú karakterek, mint a főszereplő Békessy Márton, egykori honvéd százados.
1: Aki feltámadt.
2: Mondhatjuk.
1: Amikor te ezeket kitalálod, az hogyan zajlik? Megvan, tehát amikor abban a fél évben, amikor mondod, hogy építed a struktúrát, már akkor megvan minden ötlet, hogy azért a következő fél éves munkában ugyanúgy ez alakulhat?
2: Ugye az első kötetnél elmondtam, hogy ott azért szabadabban kezeltem uh-huh. ezt a dolgot. Itt azért sokkal tudatosabb voltam már a másodiknál.
1: De itt egy nagyon.
2: A történet kívánta meg valahogy, hogy ennek legyen egy konkrét íve. Itt már láttam az elején is, hogy hova fog kifutni a vége. Nyilván amivel közben színesedett útközben, az egy édes járulék volt, de ez egy komolyabban megtervezett váza volt ennek a történetnek. Itt tudtam, hova akarom kifuttatni.
1: Te hogyan próbálod magad trenírozni az íráshoz?
2: Igazából nem kell. Most még fűt a lelkesedés és a vágy, ez lehet, hogy később majd megkopik, és akkor majd treníroznom kell magam, de most még szerencsére erre nincs szükség. Uh-huh. Annyi anyag van és annyi történet, amit el kellene mondani, vagy el kell mondani a későbbiekben, hogy itt az idővel állok hadilában. Az időmenedzsment az, amit nekem még tanulnom kell.
1: Szerintem mindannyiunknak ilyen szempontból. No, a író-olvasó találkozók most folyamatosak egyébként?
2: Igen, most tavasszal folyamatosak voltak, de még az első könyvvel. Nagyon fontos, hogy ez a könyv majd író-olvasó találkozón, tehát a második, az Útonjáró című kötet, az 2026. június 8-án hétfőn fog debütálni, 5 órakor, Csepelen a Királyerdei Szabó Ervin könyvtárban, Wagner Mónika szervezésében.
1: Szuper.
2: Úgyhogy, és azon a héten, az a hét különösen izgalmas lesz, mert szombaton meg az országos könyvhéten, ünnepi könyvhéten a 15-ös pavilonban fogok dedikálni, 17 óra 30 és 18 óra 30 között mind a két kötetet. Úgyhogy, ha valaki beszerezte, de velem még nem találkozott, és szeretne, akkor várom szeretettel.
1: Te voltál már a tavalyi könyvhéten?
2: A tavalyin voltam, igen, volt szerencsém.
1: Milyen volt a...
2: Nagyon jó érzés volt.
1: Na igen, az nagyon tapasztalatokra vagyok kíváncsi.
2: Igen, hát rengeteg ember volt kint, hozzám is nagyon sokan eljöttek, szerencsére, úgyhogy én nagyon lelkesen és kíváncsian várom a mostanit is, az ideit is.
1: Visszatérsz, de most már még egy könyvvel. Egyébként erre szeretnél beállni, hogy évente egy könyv minimum?
2: Nem, most lesz egy kis szünet. Most én azt gondolom, hogy a jövő év az anyaggyűjtés, anyagrendszerezés, meg az első két könyvnek a népszerűsítése, illetve a műsor jegyében fog telni.
1: Jó, hát megvan előre a stratégia ilyen szempontból. Mit tapasztalsz, hogy férfiak, nők olvassák elsősorban?
2: Ez nagyon vegyes.
1: Meg milyen életkor?
2: Az életkor tekintetében is óriási a mozgástér, tehát a 12 éves gyermektől egészen a 93 éves idős nyugdíjasig, aki a sétáihoz keres könyvet magának, és egy olyan könyv kell neki, ami elsősorban nem húzza le a vállát, amit magával tud vinni mindenhova. Tehát itt a könyveim terjedelme, azok direkt mozognak ilyen 230 oldal környékén.
1: Aha. Ez így be van lőve.
2: Ez abszolút igen. Én talán itt vagyok a leginkább, a történet itt a legkoherensebb, leginkább követhető, uh-huh. viszont nem esek át a ló túlsó felére, tehát a rengeteg mindent el kellene mesélni, az nem megy a minőség rovására.
1: Fú, hát ilyenkor nehéz azért megállni, mert ide adod a könyvet, hogy ne kezdjem el olvasni, de most rád figyelek. Kinyitottam pont a 109. oldalon, a 6. fejezetnél, minden átok megtörhető valamiképp. Most szándékosan nem olvasok bele, inkább csak a címről beszéljünk. Azért ezek fontosak a hétköznapjaink szempontjából is.
2: Így van. Így van.
1: Megtörhető tényleg?
2: Én hiszek benne, hogy igen.
1: A minták?
2: Igen. Meg kell, mert úgy tudunk csak fejlődni. Nagyon fontos, ahogy egy regényben is ugye a szereplők fejlődjenek, legyen egy fejlődési ív, egy karakterív, uh-huh. hogy valahonnan eljussunk valahova. Talán az életben is ez a legfontosabb küldetésünk szerintem, hogy az ember több legyen, mint ami tegnap volt.
1: Ez jogos. Te egyértelműen több lettél ezzel a könyvvel?
2: Mindenképpen, igen.
1: Nem szeretem ezeket a kérdéseket. Talán itt most idevalónak érzem, hogy van olyan, hogy valamelyiket jobban szereted? az elsőt vagy a második könyvet? Vagy az azért tesz, mert ez friss?
2: Mindkét történetben szeretek valamit. Mind a kettőt más miatt szeretem. Nyilván a hazai vonatkozása miatt, mert ez egy magyar történet, a magyar népi folklór elemei kerülnek benne, a szabadságharc, ami számomra egy nagyon kedves téma. Közel áll hozzám ez a történet, viszont az elsőt a humora miatt az volt az első, és ugye hát az adja meg az egész világnak, az univerzumnak az alapjait, amiben mozog majd az összes többi történet is. Nehéz, nem tudnék választani a kettő között.
1: Jó, egyébként. Nem is kell, de a lényeg az, hogy összefügg a kettő? Összefog. A fejedben mindenképp?
2: Ott mindenképpen összetartozik, igen. Na, és remélem, hogy ezt papíron is látni fogják.
1: Igen, ezt akarom mondani most a hallgatóknak is, hogy az utoljáró című könyvet Árvai Leventétől szívből ajánljuk, és kövessék és szeressék őt, már csak az Elmesélem csatornát is, hogyha még személyesebbé szeretnék tenni a kapcsolatukat vele, mert szerint, ugye, hogy egy író is abból tud táplálkozni a legjobban, hogy az olvasók visszajeleznek neki? Ez így volt az első könyved után is?
2: Persze, a pozitív visszacsatolás az mindig ösztönzi az embert arra, hogy újabb és újabb történeteknek járjon utána, újabb jegyzeteket készítsen, újabb történetszálak szülessenek a fejében, úgyhogy igen, ha megerősítenek ebben a munkában, akkor ezt csak megköszönöm mindenkinek.
1: De általában erősítenek, vagy okoskodások is vannak?
2: Kaptam ilyet is, olyat is, de az erősítésből van több, hál' Isten. Aha.
1: Azokat hogy kezeled, amikor a másik oldal írogat?
2: Az építő jellegű kritikával nekem semmi problémám nincsen, azt nagyon szívesen beépítem. A szőrszálhasogatást azt bevallom őszintén nem szeretem.
1: Uh-huh. Azt még tanulom, de úgy azt viszed magaddal napokig? Vagy nem feltétlenül?
2: Igyekszem hamar letenni. Ez többé-kevésbé azért sikerül.
1: Aha. Jó, hát ezzel jár, hogyha igen, valamit csinálsz, úgyhogy ez sajnos a szakmánk.
2: Így van.
1: Velejárója. Te hogy képzeled el, ha most mit tudom én, a következő 5 évet nézzük, hogy ott tényleg sorakoznak majd a sorozat darabjai? És fontos, hogy ez sorozat legyen?
2: Ugye önálló kötetekként is megállják a helyüket. Uh-huh. Tehát ez nagyon fontos végig az alkotói folyamat során, hogy ha valaki rögtön a második kötettel, vagy a harmadikkal, vagy a hetedikkel találkozik, akkor is egy szórakoztató könyvet versen a kezébe, ami egyben egy-egy történet. Tehát, hogy neki ne kelljen pluszt olvasnia hozzá, hogyha nem szeretne. Ha mondjuk nem tetszik neki a stílusom, vagy a nyelvezetem, benne van, esélyes. Uh-huh. Viszont annak, aki hűségesen követ és olvasnak, mindig kell valami plusz adalékot adnia, és fog is kapni. Tehát ettől a könyvtől is kap.
1: Általában egyébként a találkozásaid az olvasókkal itt vannak a fővárosban, vagy mész mindenfelé?
2: A fővárosban, de én bárhova megyek, ahova hívnak. Uh-huh. De egyelőre az önben inkább a főváros volt az, aki jobban reagált, vagy hamarabb reagált.
1: Nyitottabbak, így van. Ezek szerint akkor, és legyenek is, de azt kívánom, hogy juss el vele mindenhova. Természetesen. Szépen. Hogy fog telni a nyár ilyen szempontból?
2: A nyár az anyaggyűjtés, és egy kicsit a pihenés jegyében. Tehát lehet, hogy inkább a műsor kerül egy picit előtérbe. De mellette a kutatás az folyamatosan zajlik, tehát azzal nem állok le.
1: De azt például hogy csinálod?
2: A kutatói munka az ugye ugyanúgy, mint az elsőnél. Internet, és ugye az ott fellett könyveket próbálom én begyűjteni, és megszerezni magamnak. Én ilyen lelkes vagyok, tehát én könyvtárban járok.
1: De vannak egyébként digitalizálva?
2: Valamelyikben van, valamelyiket meg csak utalás jelleggel láttam, hogy a címére utalt valaki, vagy a szerzőre utalt valaki, és akkor a szerző munkássága nyomán a szerző bibliográfiájából sikerül nekem megtalálnom valamit.
1: De ezt mondjuk hol, csak az OSK-ban találod meg? Vagy
2: nem. Szabó Ervin könyvtár, OSK, levéltárak, így van. Családi gyűjtemények, tehát lehet legkülönfélebb helyekről
1: szedem össze a forrásokat. A családi gyűjteményekbe.
2: Hát telefonálok, e-mailt írok, és aki válaszol, azzal felveszem a kapcsolatot.
1: De ezt így jelzik, hogy hol vannak családi gyűjteményekben? Tehát ez lehet...
2: Nem, ez az internet azért nagy segítség a kutatásban.
1: Aha, őrület. Jó, azért kérdezek ilyeneket, mert engem mindig érdekel a kulissza mögötti rész, hogy az hogy zajlik. Na, de ezt csak, hogy értsék a hallgatók, és nem úgy van, hogy beírod a Google-ba, és a 10. találatnál már kijön.
2: Nem.
1: Tehát itt órákat el kell tölteni?
2: Napokat. Igen.
1: Hú, belenéznék szívesen egyébként, hogy csinálod ezeket, hogy tényleg hol vannak ezek elrejtve?
2: Ez így tálalva hangzik én izgalmasan egyébként, nem az.
1: Jó, azt elhiszem, hogy biztos, hogy van neki monoton része, de az, amikor fellelsz egy, most akkor legyen az családi hagyatékot, az azért jutalmazza azt a sok napot, amit ott eltöltöttél.
2: Persze.
1: Meg hát ki tudja, milyen történet születik belőle.
2: Így van.
1: Úgyhogy azért is várlak vissza nagy szeretettel, meg minden egyes produktumoddal, mert tudom, hogy ebben óriási munka van a részedről.
2: Így van.
1: Tehát, hogy ez nem csak, hogy ülsz és odakened, mert éppen a fantáziád most ezt kitalálta, hanem ez tele van ilyen kincsekkel.
2: Ha már itt a rossz kritikákról beszélgettünk, hogy a szőrszálhasogatásokról ugye volt egy olyan, amikor igen, felállt egy éltesebb úr, és azt mondta, hogy hát csak leültél és megírtad. Igen, hát persze.
1: Csak előtte még ki tudja, mennyit kutattál érte.
2: Így van.
1: Úgyhogy... Jó, hát ezért tartom fontosnak, hogy erről beszéljünk.
2: Persze.
1: Hogy ennek mi a háttere, szívből gratulálok egyébként, és kívánom, hogy legalább olyan örömet szerezzen az olvasóknak, mint amilyet neked szerzett az alkotás, mert akkor nagy baj nem lesz.
2: Abszolút.
1: Úgyhogy kedves hallgatóink, Árvai Leventét keressék, szeressék, közösségi oldalakon azért ott vagy.
2: Igen, az Instagramon megtalálnak, e-mailben bármikor.
1: Oké. Az úton járót pedig a Könyvguru kiadványát keressék. Úgyhogy gratulálok, és csak így tovább, Levente.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Vissza ide szeretettel. Leventétől most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem, mert jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéged, arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Viszont hallásra.

0: A Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Nagy Ádám Györgyével még nem találkoztam.
2: Szia, András!
1: Sem az életben, sem az ételben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik. Örülök neked, a Tectona Grandis projekt menedzsere vagy, és a második design bazárnak a, hát a felelőse, mondhatom így?
2: Hát az egyik az résztvevője. Legalábbis a cégünkből.
1: De te is fogod alakítani, vagy formálni az eseményt.
2: Remélem, hogy hozzá tudok
1: akkor
2: tenni.
1: Jól mondtam, örülök neked, hogy itt vagy. Köszönöm. Na mesélj kérlek, mire számíthatunk, mert tulajdonképpen pár nap és itt van a rendezvény.
2: Igen, ugye ez a második esemény a Design Bazáron, ahol most nekünk is egy lehetőségünk adódott, hogy mind kiállítóként részt vehessünk, úgyhogy ezúton is köszönjük szépen. Úgyhogy próbálunk majd mi is különleges bútorokkal megjelenni, inspirálni a vásárlókat, ha reméljük vásárlókat, vagy a látogatókat.
1: Mert ugye ez egy jó program, de megvan annak a lehetőség, hogy akár vásároljanak is.
2: Abszolút, igen. Én úgy tudom, legalábbis nem akarom lelőni a poént, hogy pontosan milyen programok lesznek, ez legyen szerintem meglepetés, de van lehetőség vásárolni, vagy akár kilátogatni azokhoz a kiállítókhoz, a bemutató termükbe, akik majd jelen lesznek az eseményem.
1: Jó, hogy ez majd utána?
2: Igen, igen, okay. Abszolút.
1: Hol lesz az esemény?
2: A Lechner Ödön rendezvényközpontban lesz az esemény.
1: Kőbányán.
2: Kőbányán, így van.
1: Az egy nagy helyszín, ugye, hogy sokan beférnek.
2: Igen, nagyon nagy a helyszín, nekünk is azt hiszem, hogy majdnem 100 négyzetméteres területünk lesz, ahol kiállítjuk a szebb-szebb bútorainkat.
1: De azt tudom, hogy ez egy cég esetében is, a kiállítás az mindig egy ilyen mérföldkő is valahol, nem? Az olyan, mint egy divat bemutató.
2: Igen, itt azért lehetőségünk. Hogy mit tudunk.
1: Hát, hogy igen, abszolút, hogy mi volt az elmúlt években, mivel foglalkoztatok.
2: Így van, így van. Ez a Design Bazár a mi esetünkben azt fogja lehetővé tenni, hogy az olyan termékeinket mutassuk be, amik már ugye jelen vannak, tehát raktárkészletünk van belőle, nem a jövő évű kollekciónkat tudjuk bemutatni, hanem már a trendeket, ami most a piacon már el is érhető.
1: Mi most a trend, ha már ezt a szót használtad?
2: A kültéren.
1: Meg ugye az kialakítja?
2: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. A trendet én azt gondolom, hogy alapvetően a dizájnerek, hiszen ez a szakmájuk, megalkotják, és a befogadó pedig elfogadja és kihelyezi a életterébe. Ami a trendet illeti, én azt gondolom és látom, tapasztalom, hogy minél inkább finomabb, organikusabb formák jelennek meg egyre inkább, finomabb anyagok, textúrák, és természetközeli anyagokat csempésznek bele a dizájnerek magába a bútorba is, lehetővé téve azt, hogy a kültér ne csak egy funkcionális hely legyen, hanem egybeolvadjon az egész élettérrel már.
1: Hát vagy legyen egy nagyon fontos közösségi tér.
2: Abszolút, ez nagyon
1: jó.
2: Én
1: mondjuk, mit tudom én, a konyha.
2: A konyha is egy olyan hely, pláne, hogyha elhúzod a teraszajtót, és kilépsz a kültéri konyhádba, vagy teraszodra, igen.
1: Szerinted itt ezen a Design Bazáron kik lesznek ott elsősorban, családok?
2: Én azt gondolom...
1: Akár egyedülállók is, tehát bárki, akinek otthona van, és szeretné ezt egy picit... Igen, otthonosabbá, vagy modernebbé tenni?
2: Azt gondolom, hogy ez az esemény ez mindenkinek szól, legyen az család, egyedülálló, vagy szakmabeliek is, hiszen nagyon jó inspirációt tudunk mi is adni, vagy akár a többi kiállító is, tehát szerintem mindenkit várunk ott szeretetten is bekategorizálva.
1: Jó, az inspiráció, ez jó szó egyébként, mert én azt látom most magam körül, hogy például a ChatGPT-t még arra is használják, hogy berendezze a szobát helyettük.
2: Jaj.
1: Hát aztán nagy kérdés, hogy ezt majd ki fogja végrehajtani.
2: Ez egy fájó pont.
1: És mesélj erről kérlek, miért
2: igen.
1: Az?
2: Igen, a ChatGPT-t szerintem...
1: Mert ő nem lakberendező.
2: Én...
1: Mármint a ChatGPT.
2: Az nem, igen. Egyébként én az is vagyok, köszönhető Gyutai Szilviának, de ez egy másik szál. Szóval a ChatGPT-t szerintem tudni kell használni, és nagyon apró finomításokra szerintem tökéletes, de az, hogy berendezzen egy teret, akár egy kertet, vagy konyhát, amit az előbb is említettünk, ahhoz én minden esetben szakembert vonnék be mindenki esetében.
1: Akkor most beszéljünk erről, mert engem mindig érdekelt, miért érdemes lakberendezőt választani? Tehát te az én lakásomat azért, mert egyrészt képes vagy kívülről nézni? Kívülről látni?
2: Szerintem
1: nem fűznek érzelmek hozzá?
2: Az baj szerintem, ha nem fűznek érzelmek. Én mindig azt mondom, hogy legelőször az ügyfelet kell megismerni, és majd utána kell elővenni azt az alaprajzot, hiszen ha nem tudom a te bioritmusodat, akkor hiába fogom oda tenni azt a hintaágyat, amikor te nem szeretsz feküdni, hanem csak ülni szeretsz az étkező asztalnál. És pont ezért van szükség szerintem szakemberekre, legyen az lakberendező vagy építész, hogy annak mindennek meglegyen a maga funkció és helye a térben.
1: Na hát most még témánál vagyunk, és értsd jól kérlek a kérdést. Tehát amikor azt mondják, hogy a lakberendező az úgy állítja össze a lakást, mint a szép házak, vagy készházak, mit tudom én, hogy hívják, lakáskultúra magazin, vagyis hogy mintha nem ott laknánk. Tehát mindig ilyen múzeumi állapotok lesznek, de az ugye ez nem életre lett tervezve, ez nem igaz?
2: Egy szombati nagy takarítás után valószínűleg úgy fog kinézni, mint a Szép Házak magazinban, hogyha ezt említetted. Alapvetően én azt gondolom, hogy a szakemberek próbálnak arra törekedni, hogy ez fenntartható legyen valamelyest, és innen van a visszacsatolás arra mondatomra, amit mondtam, hogy az ügyfelet, azaz téged kellene megismernem leghamarabb, hogy az úgy lássam berendezni.
1: Hogy mit szeretek, meg mit, hogy...
2: Hogy az élhető legyen, hogy mindennek meglegyen a helye, a nyugalma, és azt rendkívül jól tud kihasználni.
1: Egyébként a Design Bazár kiállítás is ilyen, hogy élhető bútorokat, lakberendezési tárgyakat lehet ott találni?
2: Igen, a többiek nevében nem tudom, hogy ők pontosan milyen termékekkel érkeznek ki. Biztos vagyok benne, hogy a kis kanapétól, akár beltéri kanapétól, esetleg egy kis tálalótálkáig is meg fogja találni mindenki, amit szeretne. Mi arra törekszünk, hogy ezek a bútorok, amiket mi kiviszünk, azok ne csak különlegesek legyenek, hanem adja azt az érzést, hogy jó legyen hazamenned a kertbe, a teraszodba, tud megélni a pillanatot, és le tud ülni, és akár este meginn azt a pohár bort vagy limonádét a gyerekkel.
1: De azt azért mondjuk, hogy az nem mindegy, hogy milyen környezetbe ülsz ki.
2: Igen.
1: És mindent lehet jobbá tenni?
2: Abszolút. Szerintem mindig van hova fejlődni, legyen az a bútor, vagy a maga az emberi élet. Az, hogy hova ülsz le, én azt gondolom, hogy vegyük azt alapul, hogy elég egy jól megválasztott fotel szerintem, ami kényelmes, ami hívogató, amiben te jól érzed magad, hogy ne kelljen az, hogy te elmenj mondjuk egy wellness hétvégére, és akkor ott pihent ki, hanem legyen elég a kerted, ahol érez jól magad, ahova be tudsz ülni, bekuckózni, vagy akár a barátaiddal eltölteni a kellemes idődet.
1: Igen, de az időt is lehet minőségében. Minőségibb környezetben eldönteni. Ugye azért kérdezek ilyeneket, és azért akarom, hogy kimondj dolgokat, mert egy lakberendezőtől valószínűleg jobban elfogadják, hogy nem kell belesüppedni abba, hogyha valami nem tetszik, meg nem kell azt mondani, hogy ebből úgyse lehet jobbat csinálni. Tehát igen. Láttál már ilyeneket lakberendezőként, hogy valami elképesztő verzióból kellett kihozni egy jobbat?
2: Igen, hát a mi esetünkben az nem titok, hogy a mi termékeink azért a felső kategóriás polcra tartoznak, mind minőségben, illetve anyagi vonzatban is, és azért van az, amikor jön mondjuk az ügyfél, és van egy büdzséje a kanapéra, de az messze túl szárnyal, vagy hát mi is szárnyaljuk pontosabban túl a keretet, és akkor ott azért meg kell győznöd, ez rossz, hogy meggyőzni, át kell adni neki azt a fontos információt, hogy nem mindegy, hogy mondjuk mikor cseréled le a bútorod, vagy csak akár a párnáját, hogy te tudsz neki évek múltán is pótolni abból az adott bútorból, amit esetleg le akar cserélni, vagy csak szeretné bővíteni a palettáját. Szóval én azt gondolom, hogy a minőség az nagyon fontos, és törekedni kell is arra, hogy ez egy fenntartható megoldás legyen, hogy ne kelljen évente lecserélni, vagy két évente azt az adott bútort, hanem az szolgáljon ki akár 5-10 éven keresztül is téged, és igen, erre áldozni kell, mint egy jó autóra, mindig
1: na,
2: ehhez szoktam hasonlítani.
1: Na, én ezt akarom mondani, hogy valahogy úgy érzem ezt, hogy ez olyasmi lehet, mint hogy mondják, hogy jó, hogy nem érdemes új autót venni, mert kihozod a szalomban, és már mennyit veszít az értékéből, oké, de ha nem akarom 3 évente lecserélni, akkor nem fog veszíteni. Hát hiszen akkor szépen kiszolgálja az árát. Valahogy így van ez a bútorokkal is? Tehát oké, hogy valami drágább, de valószínűleg akkor az el lesz minőségben sokáig.
2: Nagyon sokszor szoktam példálózni azzal az autós példámmal, hogy van egy jó kategóriás középszintű autód, de lehet

0: 7-én.
1: Tehát ez három nap.
0: Ez három nap, reggel 9-től, este reggel 10-től, este 6 óráig várjuk az érdeklődőket Kőbányán. És a vendégeket. Így van.
1: Van egyébként weboldal, ahol megtalálják a részleteket?
0: Facebook eseményünk van fönt az interneten, uh-huh. Designbazár 2.0.
1: Ott akkor mindenki meg fogja találni. Minden természetesen. Szerinted ez az esemény arra is, hogyha valaki nem feltétlenül jártas ezekben a témákban, akkor ott szerez jártasságot? Mert ahogy beszélget veletek meg a többi kiállítóval, majd így összeszedi az információkat?
0: És figyelj, én ott leszek, én azon leszek.
1: Na, akkor hogy... ez már egy jó pont.
0: Én ott várok mindenkit, nagyon sok szeretettel, azon leszek, hogy minden kérdésükre tudjak választ adni, és tanácsadással is szívesen állok mindenkinek a rendelkezésére, szóval nem lesz olyan kérdés, amire ne kapjanak majd választ.
1: De te ezzel foglalkozol egyébként a hét nagy részében? Mit tapasztalsz? Egyáltalán nyitottak az emberek az információkra?
0: Abszolút, igen, hála az égnek. 19 éves korom óta vagyok benne a kültéri világban. A korom az nem titok 36, és akkor mindenki számolja ki az éveket. Alapvetően én csak azért végeztem el igazából a lakberendezői iskolát, hogy az ügyfeleimet tudjam minél jobban kiszolgálni. Tehát amikor letesznek eléd egy műszaki rajzot, akkor az legyen olyan uh-huh. szolgáltatás, hogy igenis le tudod olvasni az adatokat, vagy bármilyen kérdéssel érkezzenek, akkor ne legyen olyan kérdés bennük, amit esetleg nem tudok megválaszolni, vagy legalábbis próbáljak rá minél hatékonyabban megoldást találni.
1: Tehát egy műszaki rajz számodra tele van információkkal.
0: Hát egy műszaki
1: az
0: rajz...
1: Az egy térkép?
0: Az egy jó nagy térkép, igen. Izgalmas. Én nagyon szeretem ezeket a nagyobb projekteket, legyen az szálloda, vagy étterem, vagy akár mondom egy kisebb tér berendezése, amiben egy másik lakberendező viszi a fonalat, mert tele van kihívással, és mindegyik tér, mindegyik kert, mindegyik élettér nagyon különleges és más.
1: Te könnyen tudsz együtt dolgozni más lakberendezővel?
0: Én, amikor dolgozom, én nem lakberendezőként dolgozom, tehát én ezt nem is szoktam igazából így asztalra tenni, hogy van egy ilyen végzettségem.
1: Kiemel... De hasznosítod?
0: Igen, én próbálom. Tehát nyilván, mint színekben, mint harmóniában figyelek erre, de 90%-ban szakembereken keresztül szolgálom ki az ügyfeleket, ezért én csak a véleményemet mondom el, és nem kimondottan tanácsokat adok, hiszen ott van a illetékes kollega, aki ezt elintézi.
1: De egyébként neked például lakberendezőként mi lenne nagyobb kihívás? Lakás? Tehát életterek, vagy szálloda? Étterem?
0: Én a szállodákat azt jobban preferálom, a vendéglátóegységeket. Én a külteret részesítem nagyon-nagyon előnyben. Számomra az ad ilyen természetes lenyugvást a kültér, hogy megérkezz, hogy az a berendezett hely az olyan legyen, ahova jó hazamenned.
1: Na hát ezért ez a Design Bazárra is szerintem ilyen mondatnak is illene, nem? Hogy
0: majd javaslom.
1: Hát, hogy azért menjenek el, mert utána jó lesz hazamenni.
0: Úgy
1: biztos most is jó, de mindennek van egy fejlődési szintje, vagy lehet. Gondolom sok kiállító lesz ott
0: igen, a három napban,
1: és sok-sok látnivalóval.
0: Így van, több mint 1000 négyzetméteren lesz az egész bazár.
1: Te voltál a tavalyin egyébként?
0: Én tavaly nem voltam itthon, úgyhogy sajnos nem tudtunk részt venni.
1: Na, de most bepótolod.
0: Most hála az égnek, igen.
1: Mindenképp. Mit gondolsz, hogy hölgyek, urak, nyitottabbak inkább erre?
0: Én azt látom, hogy mind a ketten nyitottak, de mindig a nő dönt, a nőké lesz az utolsó szó.
1: Na.
0: És a férfi az megy és biztatja a hölgyet, hogy igen, akkor elfogadja. Nekem ez a tapasztalat.
1: Jó, a nyitottságról beszéltünk, de ez tényleg fontos téma, hogy ugye ma már is mondtad is, hogy az AI az egy érzékeny téma.
0: Uh-huh.
1: Mert mindenki kérdez már mindenkitől, mindenki néz mindent, ott van a teljes információs sztráda a zsebünkben. Na de kinek higgyünk? Tehát hogyan lehet ebben az elképesztő információs rengetegben kiismerni magunkat?
0: Szerintem saját magunknak. Tehát amikor van az embernek egy megérzése, és én maradnék a bútoroknál, a kültéri bútoroknál, akkor mindig a saját maga megérzésére hallgasson adott esetben az ügyfél, és persze, amikor ott van mellette a szakember, és tanácsol valamit, akkor azt próbálja befogadni, és akkor még mindig mérlegre tudja tenni az ember, hogy igazából neki mi hosszú távon a jó. De azt hiszem, hogy így kéz a kézben ez együtt jár.
1: Uh-huh. No, hát megjárjanak az információk is kéz a kézben ott a hétvégén, a három napig. Végig ott leszel mind a három napon?
0: Csak én leszek ott a cégtől.
1: Jó, szuper, akkor téged megtalálnak most. Így jó is, van. Hogy te jöttél ide a műsor.

0: műsorban mesélni. Egyébként te is úgy jársz kell a világban, hogy minden újat befogadsz?
1: Ja, igen. Abszolút, és ez egy ilyen szakmai ártalom is egyben, hogyha például elmegyek bárhova, akár egy étterembe, és leülsz a kültéri teraszra, akkor az lesz az első, hogy én végig tafogatom azt az adott széket, és akkor lehet, hogy ott fogom hagyni a névegyemet, hogy lenne egy jobb megoldásom, ha úgy van, akkor hívjatok
0: fel. A minőséget nézed?
1: A minőséget, és egyébként, hogyha látok valami gyönyörű, szép bútort, vagy ami bármilyen szempontból engem megfog, akkor valószínűsíthető, hogy én el fogom kérni annak a kontaktját, és fel fogom venni azzal a gyártóval a kapcsolatot.
0: Hát ezért jó az, hogy neked olyanra áll rá a szemed, amire nekünk nem feltétlenül. Mert ez az életed ebben vagy.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Na, de milyen az ízlésünk? Mit tapasztalsz? Tehát a teraszokat járva kell...
1: Igen, az ízlés az most szerintem egy picit ilyen feeling területen mozog, még nagyon sokan abban a dizájnban maradtak a régi polirattan, nem tudom mennyit mond ez neked, amikor ilyen műrattanszerű dologról van szó, még most is nagyon-nagyon keresik és szeretnék, és azért el kell mondani, hogy nem ez az irány, és szerencsére befolyásolhatóak is, illetve elvilágosíthatóak az emberek arról, hogy már sokkal szebb, vannak már sokkal jobb megoldások, mint például az alumínium bútorok, vagy a kültéri textíliákat illetően is. Úgyhogy szerencsére vagy szerencsétlenségünkre rengeteg alternatíva van, tehát nincs olyan, hogy nem lesz megoldás.
0: Uh-huh. Na jó, itt lesz biztos.
1: Itt
0: segít
1: lesz.
0: Ez benne.
1: Így van.
0: A többieknek. Igen. Akkor még egyszer, május 15-e, 16-a és 17-e,
1: így
0: Kőbánya,
1: van.
0: Második Design Bazár. A Facebookon az eseménynél minden pontos-fontos információt megtalálnak.
1: Igen.
0: Nagy Ádám Györgyit kell keresni. Hogyha szeretnének még több információt, fogod a kezüket és segítesz nekik mindenben.
1: Megpróbálom fogni a kezüket és berendezni a teraszukat is, igen.
0: Nem csak a terasz, de a teraszban meg pláne.
1: Így van,
0: abba
1: igen.
0: A specialista vagy,
1: igen,
0: okay.
1: Igen, igen.
0: No, hát neked is jó szórakozást kívánok ott.
1: Nagyon szépen köszönöm, biztos
0: abban a három napban, főleg ha tényleg nyitottan állsz hozzá, akkor még az is lehet, hogy sok-sok útravalóval fogsz te is.
1: Legyen onnan. Így, hogy találok én is magamnak valót.
0: Meg ezt kívánom a hallgatóknak is, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Örültem neked. Nagy Ádám Györgyivel beszélgettem, kedves hallgatóink, akivel szintén találkozhatnak a második Design Bazáron. Keressék őt is, és szavazzanak neki bizalmat. És Györgyitől most elköszönök, önöktől még nem, folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig, vagy egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Árvai Leventének és Nagy Ádám Györgyének nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megszűnt a háborús vészhelyzet Magyarországon, elrendelték a vízhiány elleni központi védekezést, második alkalommal rendezik meg a Mentálliget fórumot. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A mai nappal megszűnik az orbáni háborús vészhelyzet, közölte a miniszterelnök csütörtökön reggel Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, ezzel a 6 éve bevezetett rendeleti kormányzástól is búcsúzunk, visszatérünk a normalitáshoz. A háborús veszélyhelyzetet az 5. Orbán kormány megalakulása napján 2022. május 24-én hirdette ki, a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Ennek részeként csütörtökön megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, írta a Főigazgatóság közleménye. Magyarország területén az elmúlt 5 év halmozott csapadékhiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tiszavölgy több térségében akár a 900 mm-t is meghaladja. Ennek következtében a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízszintek süllyedése 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Május 18-án második alkalommal rendezik meg a Mentálliget fórumot a Városligetben, a Magyar Zeneházában. A munkahelyi mentális egészségre fókuszáló esemény több mint 20 programmal és 40 előadóval várja a résztvevőket, mondta a Sláger FM-nek Csúri Balázs Andrea, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány Balansz programjának vezetője.
3: Idén második alkalommal rendezzük meg a Mentálliget fórumot a Városliget ZRT-vel és a Magyar Zeneházával. Együtt mi a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány Balansz programja stratégiai együttműködéseként. A munkahelyi mentális egészség kérdései állnak az egész nap témájának a középpontjában.
2: A szervezők egy friss kutatásra hivatkozva kiemelték, a Városliget Budapest leglátogatottabb parkja, amely jelentősen hozzájárul a városlakók lelki feltöltődéséhez. Megdőlt a fővárosi szélrekord szerdán, közölte a Hungaroment ZRT honlapján csütörtökön. Azt írták, ezen a héten kedden egy hidegfront alakította időjárásunkat, amelynek következtében több helyen megerősödött, helyenként viharossá fokozódott a nyugati északnyugati szél, majd kedd estétől fokozatosan veszített erejéből a szél. Hozzátették, érdekes módon épp abban az időszakban, amikor mérséklődött a légmozgás, Budapest Jánoshegy meteorológiai állomáson még meg tudott dőlni a szél. Erre vonatkozó fővárosi szélrekord. Hajnali 1 óra 20 perckor ugyanis óránkénti közel 80 kilométeres szelet mértek. Budapesti fodrászatból szerveztek egy magyarországi embercsempész hálózatot. Az ügyben egy 38 éves egyiptomi magyar kettős állampolgárságú férfivel és 5 társával szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség, közölték. A 38 éves férfi Budapesten a Keleti pályaudvar közelében üzemeltetett egy fodrászszalont, majd miután összebarátkozott 2 vendégével, munkát ajánlott nekik, hogy szerezzenek sofőröket embercsempészet végrehajtására, írták a közleményben. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a következő esemény már júniusi, június 9-én, kedden este 19 órától a Hagyományok Háza átriumában érkezik Szabados Tünde Ég a Mező tematikus népzenei koncertek sorában a következő fantasztikus előadás. Ő a Székesfehérvári Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 13. évfolyamos növendékének koncertjéről van szó, akinek a mentora Babcsán Bence. A koncert főszereplője Szabados Tünde a négy őselem közül a legerősebb és a legféktelenebbet, a tüzet választotta. A tűz egyszerre teremtő és pusztító erő, felégeti a területed, de az égett földből új élet sarja. Ő maga az ellentét, egyszerre Isten és ördög, fény és sötétség. Azt mondja Tünde, hogy nőként megtapasztalta, milyen az, amikor egyesül a tűz belső erejével, ezzel a végtelenül sokszínű és változatos természettel. Megértette, hogy mit jelent önmagát megégetni, a gondolat fonálból született meg a verse, amely köré felépítette a koncert tervét. A történet az ártatlan, gyenge, gyermeki szikrából indul, amely eleinte szeretetből táplálkozik. Ez is tűz, még törékeny és szelíd, ami melegít, de nem éget. Aztán, ahogy a világ ráfúj, a tűz megerősödik, és már haragból lobban fel, felemésztve mindent maga körül. De minden láng egyszer elfárad saját maga mérgezésétől. Eljön a pillanat, amikor a tűz egyszerűen kiég, és hamu marad utána. Nos, a koncert ívét a tűz fejlődési útja határozza meg, a szikra megszületésétől a pusztító lángon át a kiégésig, majd a megtisztult újjászületésig. Az átmenetek között lírai művek, versek és dallamok fűzik tovább a történetet, mindegyik a tűz egy-egy arcát jelenítve meg, a szeretet lángját, a szerelem melegségét, a harag tüzét, majd a hamu csendjét és a fény újjászületését. Kedves hallgatóink, június 9-én kedden este, tehát aki szeretne egy különleges előadáson részt venni, az irány a Hagyományok Háza felé.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megjelent a kormány tagjainak feladat köre. Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének. Bródy János előtt tiszteleg idén a Sziget. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán évfél előtt. A közzétett jogszabály a miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinett tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesteri által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalmazott. Egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. Közel 500 hazai előadó és zenekar tiszteleg Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán. A Bródy Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagy színpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb legjobbnálisabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepélyest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép. A fővárosi főügyészség társtettesként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt emelt vádat egy testvérpárral szemben. A 37 és 34 éves férfiak a Keleti pályaudvar aluljárójában látták meg a későbbi sértettet, akivel az idősebb testvér hetekkel korábban összeszólalkozott. Az idősebb fivér egy bottal közepes erővel halántékon és tarkón ütötte haragosát, majd a földre került férfit tovább ütlegelte és rugdalta. A bántalmazásba a fiatalabb testvér is bekapcsolódott. Végül a támadók a vérző, életveszélyes fejsérüléseket elszenvedő sértettet magára hagyták és elhagyták az aluljárót. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: meleg, ha lemegy a nap.
1: Ez a Sláger FM. Whoa, whoa.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazót

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 12-én pénteken este 19 órától a Hagyományok Háza Színház termében érkezik a Fitos Dezső Társulat Tántorgók című előadása, táncjáték a hazát elhagyók emlékére. Amerika, kérem szépen, a jövő országa, az ígéret földje, a lehetőségek hazája, lényegében egy tündérmese, főleg a 20. század elejé magyar nincstelenség felől nézve. Magyarországi szegénylegények, zsellérek, napszámosok, cselédek százezrei hagyták el a hazát az itthoni gondok enyhítésére, a könnyebb jövő reményében. Fiumében mondtak búcsút Európának, és több hezes utazás után aztán Amerikában találkoztak először a meseországgal, ahol azonnal hankik lettek, izompacsírták, és nyelvtudás hiány a legkeményebb munkákra osztották be őket. Hitték, hogy majd egyszer hazatérnek, földet, házat vesznek a kint keresett pénzből, de a kivándorlóknak lényegében csak a negyedet tért vissza Magyarországra. Nos, ez az előadás róluk szól, a tánc értük szól, a tántorgókról, a bátrakról és a bizonytalanokról, akik éhesen és tétován várták az ügynököt, hogy rabszolgamunkára vigye őket Pennsylvania bányáiba. Róluk, a hankikról, akik az első világháború előtt érkeztek Amerikába, szédelegve az idegen világban, ahol megtanultak élni, de mindvégig kívülállók maradtak. Róluk, a bujdosó magyarokról, akik tiszta tekintettel, de tántorgó lélekkel álltak az új világ földjén. Fitos Dezső társulata nekik állít emléket, megmutatva négy kivándorló legény sorsán keresztül a magyar paraszti exodust. A táncosok között ott van Balogh Boldizsár, Fenyvesi Zénó, Fitos Dezső, Gellén Péter, Gera Zoltán, Horváth Zalán, Molnár Bálint, Östör Ákos és Sári Albert is. A rendező koreográfus pedig nem más, mint a névadó Fitos Dezső. Várják önöket szeretettel június 12-én pénteken a Hagyományok Háza Színház termében.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul, és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazincz-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta volna el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről. Mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatást. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. A déli és szeletolykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger Kult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Sláger Kult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre. Guba Gábor pedig jó régóta hatással van erre a bizonyos kulturális életre, mert millió lába van a kulturális életben, promóterként, meg hát mindenfajta program szervezőjéként. Nagyon örülök, hogy először találkozhatunk itt az éterben, meg az életben is.
3: Köszönöm András ezt a kedves felvezetést, és hát üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Na jó, hogy jöttél, mert most akkor kinyitod az ajtót, és beláttunk egy picit a kulisszák mögé. Millió program ott van a te kínálatodban. Hát az egyik egy nagyon-nagyon izgalmas kiállítás.
3: Igen, hát óriási megtiszteltetés volt számunkra, hogy február 6-ai nyitással el tudtuk Magyarországra hozni a Harry Potter kiállítást, ami hát a kiállítások tekintetében ez a világ első számú utazó kiállítása, és hát ezt próbálom számokkal is azért jelezni, hogy tényleg miről beszélünk, mert...
1: Csak hát, a léptéket érdezted.
3: Csak a léptékek miatt is érdemes, mert hát 70 kamionnyi installáció érkezett, ami szerintem egy gigantikus. Elképesztő. Tehát kiállítások, tehát utazó kiállítások tekintetében ez ilyen felfoghatatlan szám. Ezt körülbelül úgy kell felfognunk, vagy értelmeznünk, mint hogyha mondjuk a Puskás stadionban egy YouTube koncertet szerveznék meg, vagy egy Rolling Stones, tehát egy ilyen
1: szintű. De még oda se feltétlenül, hogy jönnek 70 kamionban.
3: Még oda se néha, igen. Ott is általában az a 40-50 az, ami reális szokott lenni.
1: Jó, tehát ez egy gigantikus
3: Igen. Igen, és hát mellé persze hát ezt a 70 kamionnyi installációt azért be is kellett építeni. Tehát ennek volt egy nagyon komoly előmunkálata. Január hónap az gyakorlatilag ezzel telt nekünk. Már eleve a felkészülés, hogy tudjuk fogadni ezt a fantasztikus méreteket. 3000 négyzetméter különben, ami a befogadó képessége ennek a területnek, ahol a kiállítást meg tudtuk valósítani.
1: Azt mond is elkérlek, hogy hol.
3: Igen, ez Szentendre Budapest határában van, ez a Green Event Hall, ez a Bravos Business Park területén, ez egy teljesen új helyszín, egy vadonatúj helyszín. Ennek a, úgymond az infrastruktúrájának a kialakítását már mi elkezdtük az előző hónapokban. Tehát itt már gyakorlatilag ősz folyamán, ősztél folyamán már egy nagyon komoly háttérmunka zajlott, hogy ezt a kiállítást tudjuk fogadni és meg tudjuk valósítani. De úgy érzem, hogy megérte, mert tényleg egy csodát sikerült elhoznunk. 21 nap volt maga az építés, még ott januárban, amikor már a felkészülések megtörténtek, és hát 50-100 ember dolgozott naponta azon, tényleg éjjel-nappal, tehát volt, amikor éjjel 2-kor, 3-kor mentünk haza a stábunkkal, és itt nem csak mi lokálisan adtuk, hanem itt az amerikai partnerünk, tehát a Warner Brothers meg az Imagine Exhibition, aki a világ első számú kiállítás szervezője. ők is hoztak lokális embereket, akiknek mondjuk a szállásolását, étkeztetését, mindent nekünk kell ilyenkor csinálni. Ezt csak azért mondom el a kedves hallgatóknak, hogy érezzék, hogy egy ilyen kiállítás, vagy egy ilyen esemény mögött óriási logisztika, és egy óriási szervezési munka van. És én rendkívül büszke vagyok a csapatunkra, a mi szűk tímünkre, akik ezt koordinálták, és ennek a szakmai irányítását végezték.
1: Hogy fogadta a közönség?
3: Igen.
1: Mert most már hónapok óta van viszonyításotok.
3: Igen, hát a február 6-ai nyitás napján, amikor kinyitottuk a kapukat, akkor már egy olyan felfokozott érdeklődés volt a kiállítás iránt, hogy már akkor egy csúcsot már akkor megdöntöttünk. Uh-huh. 42.500 eladott jegyünk volt a február 6-án reggel 10-kor, amikor kinyitottuk a kiállítást.
1: Ez mind elővételben.
3: Ez volt az elővétel, tehát a pre-sale része. És hát most, hogy itt vagyok nálad, és kedves hallgatóknak egy örömhír tudok mondani, mert a héten adtuk át a 100.000.
1: Szívből gratulálok.
3: Vagyis fogadtuk a 100.000. látogatót, ami szintén egyelőre felfoghatatlan csúcs, tehát ez ilyen még nem volt Magyarországon, hogy ennyi ember megtekintsen egy utazó kiállítást.
1: Gábor, hát, de lehetett ezt sejteni? Tehát, hogy én értem, hogy ez egy világviszonylatban menő dolog, meg egy látogatott kiállítás, de azért Magyarország más piac.
3: Igen, ezt
1: hallom ezt a vendégeimtől estéről estére.
3: Ezt meg kell, hogy erősítsem. De azért én is most már 37 éve vagyok ebbe a zeneiparba, és mint ez a produkciós irodánk, tehát a Green Stage produkciós iroda, Green Exhibition, ami most kibővült ezzel a kiállítás résszel. Most már 22 évesek vagyunk, szóval 22 éve rengeteg világsztárt hoztunk el Magyarországra, rengeteg magyar produkciót állítottunk színpadra, tehát nekem is azért van ilyen, meg olyan tapasztalatom is, tehát érzem azt, hogy a magyar piac azért sokat fejlődött, nagyon erősödött, nagyon fogékonyak, és imádják különben a külföldi sztárok is a magyar közönséget, tehát nagyon, nagyon szeretik, és nagyon értékelik azt, hogy mennyire értő közönség van Magyarországon, és mennyire lelkes egy-egy eseményen. De igen, azért vannak napi harcok, napi küzdelmek, de hát Ha már ilyen számokkal traktáltalak téged itt, hogy elmondtam, hogy
1: hát ez itt,
3: mióta vagyok ebbe a zeneágazatba, ebbe az iparágazatba, azért azt elmondom, hogy nem véletlenül, mert ha nem szeretném ezt, amit csinálok, és nem élvezném, és nem tekintenék nap mint nap az ébredésem után arra, hogy megint itt van egy jó nap, amit egy alkotói tevékenység tudunk teljesíteni, akkor valószínű mással foglalkoznék már.
1: Nyilván.
3: De ezek, tehát amikor negatív dolgok is vannak, vagy nem azok a sikerélmények, amit mondjuk pont elvárunk, azok is én úgy érzem, hogy kellenek az életünkbe, mert ezek mind tanító jelleggel vannak, és nem véletlenül történnek meg az életünkbe, tehát én spirituálisan szoktam gondolkodni. Aha. És próbálom ezt úgy tekinteni.
1: Működik is akkor ezek szerint?
3: Még egyszer?
1: Hát akkor működik is.
3: Működik, igen. Tehát én úgy érzem, hogy ezekből is lehet tanulni, ha netán nem úgy sikerül valami, és azokat a úgymond negatív élményeket is föl kell használnunk ahhoz, hogy a pozitívakat meg tudjuk valósítani, és utána értékelni is tudjuk természetesen.
1: Na, hát én sok élményt kívánok, mert ugye mindig az élmények meg a hatásért dolgozik mindenki.
3: Igen.
1: Főleg a szórakoztatóiparban. A koncerteknél is így vagy ezzel?
3: Igen, egy mondatra még visszatérek, okay. mert nem válaszoltam, itt mindenről beszéltem, csak pont a kérdésedre nem válaszoltam.
1: Hogy lehet-e biztosan
3: menni? Hogy a fogadtatása a közönségnek nagyon erős volt, és nagyon jó volt.
1: És ez ki is tart a mai napig?
3: Ez ki is tart, és hát az még egy nagy büszkeség számunkra, hogy általában ezek az értékelések, tudod, vannak ezek a Google-ban, ezek a értékelések, és ezek nem mindig szoktak olyan túlerősek lenni. és mi 4,7-en állunk, ami szintén egy nagyon, tehát ez jellemzi azt, hogy milyen élményt kap, aki eljön erre a kiállításra. Ennyi boldog, mosolygós és jókedélyű embert, mint amikor elhagyják a kiállítást, én már rég láttam. Szóval élmény látni, és azt, hogy nem csak párba érkeznek, vagy szólóba érkeznek, szólóba szinte alig érkezik valaki, általában vagy párba, de itt a családok, ez egy igazi családi program. Itt a pici gyerekektől egészen a 60-70 pluszig megtalálható mindenki. Az, hogy beöltözve jönnek, tehát a köppenybe, nyakkendőbe, süvegbe, vagy épp egy varázspálcával a kézbe, ez már nem is tűnik föl, mert megszoktuk, mert annyira látszik, hogy ez a Harry Potter, ez egy mennyire mainstream, mennyire komoly brand, mennyire Magyarországon is népszerű, és hát azt meg különösen jó látni, hogy rengeteg fiatal jön. Tehát 20-valahány éve indult el J.K. Rowlingtól ez az egész sztori, és látod,
1: még mindig
3: is tombol. Kitart, most is tombol, és hát most jön majd az új sorozat, szóval itt ennek ez egy kifejezetten azt kell mondjam, hogy ez egy Neverending Story, ez egy olyan brand, ami nagyon jól föl lett építve, nagyon jól kitart, és hát nem is engedik el, tehát ez fog még szerintem hosszú évtizedekig még működni.
1: Június végéig? Látható?
3: Igen, június 28-ig lesz, hát most a június 28-a nekünk egy kemény napunk lesz, mert egyrészt június 28-án zárjuk a kiállítást, valószínűleg az a hét az nekünk egy felfokozott hét lesz, mert általában a kiállítások végén még van egy óriási roham, mert tudod, akik még elfelejtettek eljönni, vagy még egyszer meg akarják
1: ezért akartam
3: nézni.
1: Ezért mondani, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra.
3: Igen. És a hétköznapok azok a leg úgymond felhasználó barátabbak, hogyha mondhatok ilyen kifejezést. Tehát sokkal kényelmesebben, sokkal jobban lehet élvezni a magát a kiállítást, amire azért érdemes rászánni körülbelül egy olyan másfél-két órát. Tehát végig lehet rohanni egy óra alatt is, mert 20 tematikus szoba van, és hát ebben a 20 tematikus szobában nagyon sok interaktív elem is van, ami játékra inspirálja a látogatókat, mert a beérkezéskor, tehát amikor becsekkolnak, akkor mindenki kap egy kis karszalagot, aminek a tehát a regisztrációban benne van, és a különböző szobákban, tematikus szobákban ott interaktív játékokban lehet részt venni. És még pontokat is lehet gyűjteni.
1: Szuper. Szóval, tehát június 28, igen, igyekezzenek.
3: Igen, és a június 28-et azért mondtam, mert aznap meg a Düren-Düren koncertünk lesz a Pap László Arénában, szóval ott majd egy picit meg kell osztani.
1: Hogy fogjátok megoldani?
3: Hát erre szoktam mondani, hogy ez nem kíváncsi műsor, tehát amikor egy Düren-Dürennek az ügynöksége azt mondja, hogy figyeljetek, június 28-a szabad-e valamelyik helyszínetek, és akkor tudunk jönni Budapestre, akkor nem fogjuk nézni, hogy milyen más munkánk van. Azonnal igent mondtunk természetesen, és hát óriási nagy dolog, hogy a Düren-Düren 14 év után újra el tudjuk hozni Magyarországra.
1: Az, amikor te koncertben gondolkodsz, és beleállsz, akár a Duran-Duranba, akár majd Jason Derulo
3: is lesz június 10-én, igen.
1: Akkor te először lecsekkolod külföldön, hogy ez milyen? Meg hogy rád hat-e? És magadon teszteled azt, hogy majd ez tömegekre lesz hatással? Ami rád nincs hatással, az nem jöhet? Vagy nem így megy?
3: Régebben, ez ilyen 20x évvel ezelőtt, még így gondolkodtam. Aha. Tehát, hogy amit jobban szerettem, azt az üzlettársammal, Borsány Zsoltival együtt jobban preferáltuk, és jobban oda tettük magunkat, hogy azt szervezzük meg. De hát rá kellett jönnünk, hogy persze nagyon jó a személyes ízlésünk, meg nagyon fontos, és óriási dolog, hogyha egy olyan művésszel is tudunk együtt dolgozni, akit nagyon szeretünk, és zeneileg is közel áll hozzánk, de itt az üzleti részt is figyelni kell, de ahogy te is említetted, mi körbejárjuk ilyenkor. Tehát, hogyha kapunk, és elég sok ajánlatot kapunk hétről hétre, mind európai, mind pedig amerikai ügynökségektől. Most nem árulok ezzel nagy titkot, nagyon sok esetben nemet mondunk. Mi mondunk nemet, mert úgy érezzük, hogy a magyar piac nem megfelelő annak a művésznek. És itt magunkat is, de a művészt is, meg a közönségünket is védjük ezzel, hogy ne egy negatív élményt valósítsunk meg. Tehát mi körbejárjuk mindenképp, meg szoktuk általában vizsgálni a művésznek a népszerűségét Magyarországon, hogy mennyire keresett, mennyire hallgatott, mennyire a Spotify, YouTube, tehát
1: ezeket mind
3: tehát a statisztikákat is szoktuk nézni, tehát körbejárjuk maximálisan egy-egy művésznek a magyarországi lehetséges fogadtatását, és utána hozzuk meg a döntést, és természetesen ilyenkor közrejátszik még az is, hogy milyen tiszteletdíj igény van, milyen befogadó képességű helyszínre kell vinni. Csinálunk egy breakdown-t, amiben a teljes költségvetést általában így bele szoktuk építeni. Itt akár a runnertől egészen a mosodán keresztül.
1: Tehát minden
3: technika, mindent ilyenkor úgymond berakunk ebbe a költségvetésbe, és megnézzük, hogy milyen jegyárakkal, ami a magyar piacot persze érinti és nem túlárazott, hogy meg tudjuk-e úgy valósítani, hogy ez egy nyereséges koncert legyen. Aztán vannak olyan koncertek, amikor hiába magas tiszteletdíj van, hiába magas költségvetés van, de úgy érezzük, hogy kihagyhatatlan. Uh-huh. Ilyen volt például a Jennifer Lopez tavaly.
1: Igen.
3: Azt úgy éreztük, hogy még ilyen magas jegyárakkal is, ami akkor úgy éreztük, hogy magas, de azóta most épp figyeltem a konkurenciának egy-egy koncertjét, hogy ezek az árak már szinte általánosak.
1: Ez egy sikertörténet, a Jennifer Lopez?
3: A Jennifer Lopez, azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon nagy sikertörténet volt, több szempontból. Egyrészt a magyar közönség nagyon fogékony volt rá, nagyon-nagyon örült, hogy elhoztuk Magyarországra. Iszonyú nagy élmény volt ezzel a csapattal dolgozni, fantasztikus team volt, tehát egy rendkívül professzionális munkakörülmények között tudtunk velük együttműködni, és hát az pedig, ha így dicsekedhetek így négy szem közt, hogy a végén, a turné végén mi kaptuk meg, Budapest kapta meg a turné legjobb állomása címet.
1: Olyan?
3: Igen, ez meg külön egy megtisztelő dolog volt.
1: Ilyenkor te mindig tudsz a főhőssel is? Láttam néhány szót?
3: 99%-ban azért igen. Van, amikor vannak olyan művészek, akik elhatárolódnak, vagy pont olyan rossz napjuk van, hogy nem nagyon akarnak.
1: Jennifer Lopez hova tartozott?
3: A Jennifer Lopez a végén konkrétan megköszönte nekünk a munkánkat, és az ő hivatalos meet and greet-je után, ami egy nagy port kavart különben, hogy túlárazottnak érezte a piac. Hozzáteszem, hogy 20 emberről volt szó, tehát nem egy 20-30 ember, mert a végén volt egy kis bővítés. Tehát a hivatalos meet and greet-je után velünk is készített közös képet, találkozott, megköszönte, és hát a producerei is különbe jöttek hozzánk, és megköszönték a munkánkat, ami szintén egy nagyon-nagyon jó érzés.
1: A kíváncsi leszek majd a Duran Duranra, illetve a Jason Derulóra, és azért kérdeztem, hogy mennyire csekkolod le a műsort, a minőségét. Én például figyelem, most nagy Bruno Mars ezekben vagyok egyébként. Nézegettem, hogy melyik dal, hogy van a setlist összeállítva, hát lenyűgöző az egész egyébként.
3: Ahogy. Fantasztikus csapat.
1: De ezt láttam a Jason Derulónál is egyébként, hogy ott is néztem az egészet. Ez egy nagyon jó show.
3: Hát ez a pop dance műfajban szerintem ő most az egyik legjobb. Tehát igen, nem véletlenül van az, hogy ő mindig is top 10-es előadó volt, de most épp egy múltkori statisztika alapján a top 4-be volt, mind nézettségben, meg hallgatottságban is, és hát ez a Last Dance Tour, ez egy különösen látványos, igen, nagyon komoly vizuállal, rendkívül fantasztikus táncosokkal fog érkezni, vokalistákkal, tehát egy közel 40 fő stábbal érkeznek, tehát, és ebből jelentős része a színpadon is lesz, szóval itt...
1: A park nektek bejött, mint helyszín? Ő ott lesz a parkban?
3: A parkban lesz, és most dolgozunk először a parkban. Tehát most megtör a csend, mert nagyon kevés az a helyszín, ahol nem dolgoztunk, a Budapest parkban még nem. Most az elmúlt évek során több más ügynökség is rajtunk kívül már szervezett oda, mint külsős koncerteket, és jó tapasztalataik voltak. Én csak nézőként jártam a parkban, mert nagyon szeretem a parknak a feelingjét, meg a légkörét. Nagyon jók ott a koncertek, meg jó hangulatban lehet ott élvezni a zenét. És most már a hangminőség is szerintem rengeteget fejlődött, tehát nagyon magas szinten van.
1: Tehát ezért mertétek bevállalni oda.
3: Igen, ezért mertük, és sőt, megmondom őszintén, hogy amikor gondolkoztunk az üzletársammal, Zsoltival, akkor épp azon hezitáltunk, hogy mert vihettük volna ezt akár egy beltéri helyszínbe is.
1: Tehát akár az arénába is?
3: Akár az arénába is vihettük volna, vagy az MVM domba is, de amikor az ügynökséggel volt egy online meetingünk, akkor ők az első, tehát mi először mondtuk a beltéri helyszíneket, és akkor mondták, hogy srácok, hát ez mind nagyon jó, meg ismerjük, meg már más művészekkel dolgoztunk ott, és tényleg kitűnő helyszín mindkettő, amit javasoltatok. De nincs valami jó szabadtéri helyszínetek? Mert ez egy olyan buli, amit igazából ott lehet jól élvezni egy szabadtéri körülmények között. És akkor döntöttük el, hogy ha a Budapest Parknak ez az intervallum szabad, amiben meg kell adnunk az ügynökség felé, akkor oda fogjuk vinni. És hát én nagyon bízom benne, és nagyon reménykedem, hogy ez egy jó időt fogunk ki.
1: Hát így legyen.
3: Tehát csodaszép időt, és egy nagyon jó bulit tudunk ott majd tartani.
1: Gábor, megvan a mondás, jó társaságban repül az idő. Képzeld, hogy a végén vagyunk, de akkor gyorsan vegyük át újra, tehát a kiállítások kiállítása az június 28-ig.
3: Igen, június 28-ig látható. Tart.
1: Elmondtad a helyszínt, de egyébként most van az a lélektani pont, hogy mondd el a web elérhetőséget, ahol minden fontos információtok ott van.
3: Igen, a Green Exhibition oldala, a weboldala, de ugyanúgy a Green Stage is. Nekünk is most megtalálja. Ez a két cég viszi így a rendezvényeket. A Green Stage az továbbra is a koncertekkel fog foglalkozni, és a Green Exhibition pedig a kiállítás részt fogja vinni.
1: És ezen a két oldalon?
3: Ezen a két oldalon mind a kettő ott van.
1: Oké, a Jason Derulo?
3: A Jason Derulo június 10-én lesz majd a Budapest Parkban. És most kapjuk meg majd a mert lesz, tehát a koncertjeinken, akár a Duran Duranen, akár a Jason Derulon lesz előfellépő is. Ennek a jóváhagyása napokban történik, tehát ha majd netán egyszer lesz még egy lehetőség, akkor majd ezt is el tudjuk mondani, de egy meglepetésként pár napon belül ez meg fog történni. Mindkettő világsztár előtt magyar fellépő lesz a végén, mert úgy volt először, hogy külföldi fellépők lesznek, de a végén magyar fellépők.
1: Figyeljék a műsorainkat.
3: És két olyan magyar fellépőről beszélünk, a Jason Derulo előtt egy rendkívül fiatalos, nagyon ismert és nagyon szeretett popsztárunk fog föllépni, most még név nélkül, mert mondom, a héten várjuk a véglegesítést. A Duran Duran előtt pedig, hát szerintem az egy óriási duranás lesz, mert egy olyan fellépő lesz majd, egy olyan formáció, akik hosszú évek óta nem voltak színpadon, és csak erre az egy estére össze fognak állni.
1: Van sejtésem, de majd ezt külön megbeszéljük. Nagyon örültem neked.
3: Én örültem, és hálásan köszönöm, hogy itt lettem. Köszönöm.
1: Kedves hallgataink, Guba Gábornak azt a sok-sok energiáját, amit a munkatársaival beletesz ebbe a szép, de nagyon nehéz szakmában, meg hivatásban, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál, vigyázz magadra. Kedves hallgatóink, Guba Gáborról beszélgettem, és Gábortól most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendége, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: kártyát, így nyertem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megszűnt a háborús vészhelyzet Magyarországon, elrendelték a vízhiány elleni központi védekezést. Második alkalommal rendezik meg a Mentál Liget fórumot. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A mai nappal megszűnik az orbáni háborús vészhelyzet, közölte a miniszterelnök csütörtökön reggel Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, ezzel a 6 éve bevezetett rendeleti kormányzástól is búcsúzunk, visszatérünk a normalitáshoz. A háborús veszélyhelyzetet az 5. Orbán kormány megalakulása napján 2022. május 24-én hirdette ki, a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Ennek részeként csütörtökön megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, írta a Főigazgatóság közleménye. Magyarország területén az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tiszavölgy több térségében akár a 900 mm-t is meghaladja. Ennek következtében a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízszintek süllyedése 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Május 18-án második alkalommal rendezik meg a Mentál Liget fórumot a Városligetben, a Magyar Zeneházában. A munkahelyi mentális egészségre fókuszáló esemény több mint 20 programmal és 40 előadóval várja a résztvevőket, mondta a Sláger FM-nek Csuri Balázs Andrea, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány Balansz programjának vezetője.
3: Idén második alkalommal rendezzük meg a Mentál Liget fórumot a Városliget ZRT-vel és a Magyar Zeneházával együtt, mi a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány Balansz programja stratégiai együttműködéseként. A munkahelyi mentális egészség kérdései állnak az egész nap témájának a középpontjában.
2: A szervezők egy friss kutatásra hivatkozva kiemelték, a Városliget Budapest leglátogatottabb parkja, amely jelentősen hozzájárul a városlakók lelki feltöltődéséhez. Megdőlt a fővárosi szélrekord szerdán, közölte a Hungaroment ZRT honlapján csütörtökön. Azt írták, ezen a héten kedden egy hidegfront alakította időjárásunkat, amelynek következtében több helyen megerősödött, helyenként viharossá fokozódott a nyugati északnyugati szél, majd kedd estétől fokozatosan veszített erejéből a szél. Hozzátették, érdekes módon épp abban az időszakban, amikor mérséklődött a légmozgás, Budapest Jánoshegy meteorológiai állomáson még meg tudott dőlni a szél. Erre vonatkozó fővárosi szélrekord. Hajnali 1 óra 20 perckor ugyanis óránkénti közel 80 kilométeres szelet mértek. Budapesti fodrászatból szerveztek egy magyarországi embercsempész hálózatot. Az ügyben egy 38 éves egyiptomi magyar kettős állampolgárságú férfivel és 5 társával szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség, közölték. A 38 éves férfi Budapesten a Keleti pályaudvar közelében üzemeltetett egy fodrászszalont, majd miután összebarátkozott 2 vendégével, munkát ajánlott nekik, hogy szerezzenek sofőröket embercsempészet végrehajtására, írták a közleményben. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóim, mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, természetesen, mint az előző blogban, és pontosan tudják, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy az alkotók villámgyorsan adják át a stúdióban, itt nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is, igen, ilyen gyorsan is lehet helycserés támadást ebben a műsorban végrehajtani, és változatlan olyan alkotókkal beszélgetek, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre. Egy Somos Rita úgy mosolyog itt, ahogy ritkán szoktak, vendégek, örülök neked. Művészet, történész, kurátor, Mai Manó, na meg itt a
2: Budapest Fotó
1: a fotófesztivál, amit nagyon szeretünk, remélem sok-sok hallgató is volt a millió eseményen, amit szerveztetek, de hát még nem állunk meg.
2: Pontosan nem.
1: Mármint én nem álltok meg.
2: Pontosan, és igazából pont május 15-én, azaz holnap este lesz a fesztiválnak a záró eseménye, ami a Lookbook nevezetű divatfotó kiállítás a Kiszteli Múzeumban, úgyhogy ez zárja ez a több mint 6 hetes megnyitó és kiállítás és program áradatot, de nem ez a sereghajtó kiállításunk, hanem mindig a nyitó kiállítás mellett ez a második ilyen leginkább kiemelt eseményünk, kiállításunk, amire a legjobban készülünk.
1: Na de most is onnan jöttél egyébként a helyszínről?
2: Igen, most is kiállítás.
1: Mennyi meló van ezzel?
2: Hát gyakorlatilag egy fél évnyi. Hogyha úgy tekintünk rá, ezt úgy kell elképzelni, hogy ahogy vége van az egyik Budapest Fotófesztiválnak, elkezdjük szervezni a következőt. És ez gyakorlatilag mindig azzal kezdődik, hogy kitaláljuk, hogy a következő évben mi legyen eznek a csoportos magyar fotókiállításnak a tematikája. Uh-huh. És akkor nyilván a múzeummal egyeztetve, de kiírunk mindig egy nyílt pályázatot. Számunkra ez nagyon fontos, hogy nyílt pályázat legyen, hogy tényleg különböző generációk, különböző oldalról érkező alkotók bátran pályázhassanak, gyakran van, hogy társművészeti irányból érkeznek hozzánk, és ez mindig izgalmas, mint így a karácsonykor kinyitni az ajándékokat, hogy az ember megnézze a pályázatokat, szóval, hogy ez tényleg egy ilyen fantasztikus időszak, amikor el kell bírálni és ki kell választani, hogy kiből lesz kiállító az adott évben, és nyilván ilyenkor az ember próbálja így összehangolni az anyagokat, mert az oké, hogy egy tematika, de hogy mi az, ami kiállításként is így jól tud működni, és nyilván ilyenkor az ember mindig egy kicsit szomorkodik is, hogy amikor meg kell húzni, hogy ő igen, ő nem, uh-huh. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem jó az anyaga, csak hogy ebben a válogatásban jobban tud ez a uh-huh. másik 20 alkotó így együtt működni.
1: Az neked se egyszerű.
2: Hát nem egyszerű, és mindig szokott fájni a szívem, hogy mi az, ami nem fér be, és aztán minden évben el szoktuk azt is játszani az aktuális kurátortársammal, idén megint Szarka Klára fotótörténésze, hogy több anyagot választunk, mint amennyi elférne, mert hogy ezt is szeretnénk, meg azt is szeretnénk, nem véletlen volt ez a karácsony ajándékos hasonlat, de aztán a végén mindig minden megtalálja a helyét, és idén azért is különleges az idei kiállításunk, nem csak azért, mert divatfotóval magyar fotó területén belül még nem foglalkoztunk a fotófesztivál programjába, bár talán sokan emlékezhetnek arra, hogy tavaly volt Peter Lindbergh kiállításunk, igen, a Műcsarnokban, aminek nagyon nagy sikere volt, de idén a Kiszteli Múzeumban a szokásos emeleti kiállítótér helyett megkaptuk a templomteret. Aha. És ott ez kurátorként is egy kihívás, hogy lehet úgy belakni, bejátszani a templomteret, hogy minden mű megtalálja a helyét, és tudjon működni is a konstellációban, meg a térben is.
1: De az önmagában is egy nagy dolog, ugye, hogy azt belakhatjátok.
2: Hát igen, és nagyon hálásak is vagyunk ezért a múzeumnak, hogy ezt a lehetőséget, ezt a teret kaptuk, mert hát ez egy kurátori álom.
1: De ez most tart, ez az álom? Tehát, hogy most kezditek megvalósítani, az installálás, az zajlik? Vagy mi
2: van
1: ilyenkor?
2: Ez az installálás ugye holnap este nyílik 6-kor a Kiszteli Múzeumban, mindenkit szeretettel várunk egyébként, de hát hetek óta tart a rendezés és az installálás.
1: Ez hetekig tartó.
2: Aha. Igen. Azért egy hatalmas tér, nem tudom hány 10 méternyi belmagassága, nyilván 20-30 méterre nem fogunk berakni semmit, de így is azért kell egy idő, mire felkerülnek a képek a falra.
1: az alkotók, akkor most végül is mennyien vannak?
2: 41 vagy 42, azt hiszem.
1: Uh-huh. Mennyi tud ott lenni?
2: Hát sajnos nem mindenki él már.
1: Gondoltam.
2: De ilyenkor azért nagyon sokan.
1: Tehát összegyűlnek.
2: Igen, szerintem egy 30 kiállító biztos, hogy jelen lesz, és nagyon sajnáljuk, hogy vannak tényleg olyan alkotók, mint például a Keleti Éva, akinek az 50-es évekbeli divatfotóiból került be válogatás, hogy ő is nagyon készült erre a kiállításra, de sajnos már nem tudott lenni.
1: Uh-huh. De mit tud ilyenkor csinálni a kurátor? Majd ilyenkor? A legközelebbibe beválogatja, vagy ilyenkor ti ezt elmentitek magatoknak valahol, vagy gondoljátok?
2: A korábbi pályázatokat?
1: Igen. Vagy ezek nincsenek elővéve már?
2: Nem, és a pályázat végén meg is kell semmisítenünk az összes beérkező anyagot, de nyilván én magamnak attól még jegyzetelhetek, hogy ki az, aki még tetszett, uh-huh. vagy esetleg, hogyha egy olyan alkotó van, akit eddig nem ismertem, és mondjuk nagyon izgalmas a szemlélete, akkor megnézem, hogy miket csinál még, uh-huh. hogy milyen egyéb anyagai vannak, amiben mondjuk a jövőbe tudnék gondolkodni.
1: Uh-huh. Most minden napod ott zajlik egyébként?
2: Hát mostanában igen, nyilván a munka mellett, de hogy így ingázok, igen, és aztán, hogyha pénteken megnyílik a kiállítás, akkor kicsit olyan, hogy az ember, mint a gyerek elmegy az iskolába, vagy tehát, hogy az ember befejezte vele a munkát, és utána már akkor annak magától is működnie kell, vagy magától is mennie kell.
1: De mikor van az a pont, talán pont ekkor, amikor te magad is tudod élvezni?
2: Hát amikor már készen van, és nem azt nézem, hogy a fenébe, itt nem jó helyen van a kép aláírás, vagy hogy ezt, ennek a sorozatnak a képeit más sorrendbe kellett volna kitenni, vagy ott el van csúszva egy fél centivel a középvonal, tehát az embernek ilyenkor látja az ilyesmit a szemét, vagy látja az ember az ilyesmit, aztán amikor ott van a megnyitó, és akkor még egy csomó mindent észrevesz, de akkor már együtt kell tudni élni ezzel.
1: Azért jó, hogy ezeket elmondom.

0: grafikai részét leegyeztetni, vagy például vannak egészen olyan dolgok, hogy amikor ott rendezünk, ide-oda kell hurcolászni a dolgot az ember kesztyűben, vagy például tegnap este Tombor Zoltánnak a 10 méteres installációját húztuk fel a tető, vagy a zsinór padlásról, és effektíve az meg fizikai munka.
1: Aha. És ő nem volt ott, hogy segítsen.
0: De ő is ott volt, csak lentről igazgatta, hogy szeretné, és mi meg ott fönt húztuk, hogy a megfelelő helyre kerüljön. De igazából...
1: Nálam mi lett kiállítva egyébként? Melyik?
0: Hát tőle egy nagyon izgalmas munka lesz, mert hogy több méteres ilyen vászonra nyomott képek lesznek itt a templomtérbe belógatva a magasból. Úgyhogy... Hát ahhoz el kell jönni, hogy valaki pontosan, de hogy valóban ez is hozzátartozik, hogy megtalálni minden munkának azt a helyet, ahol legjobban tud élni, és mondjuk egy ilyen hihetetlen adottsággal rendelkező térben, hát ez egy ajándék mindenkinek.
1: Mikor érdemes menni a kiállítást megnézni? Melyik napszakban? Számít ez egyébként?
0: Szerintem nem. És maga
1: csak a fényviszonyok miatt kérdezem.
0: Hát a templomban ez nem releváns.
1: Én mindig csak este voltam, fogadásokon, akkor sötét volt.
0: Hát a templom térben általában sötét van, és mesterséges fényforrás van, de azt hiszem, hogy bármikor érdemes menni. Tehát a Kiscelli Múzeum Kömben is egy ilyen varázslatos hely, ahol cégérek, udvarok, hihetetlen történet bontakozik ki, és tehát bármikor érdemes menni, akár a megnyitóra, vagy június 28-ig lesz a kiállítás, addig mindenképpen.
1: Ne hagyják, mindig mondom az utolsó pillanatra, menjenek időben. A fotófesztivál hogy sikerült?
0: Kérdezem az
1: alapítót.
0: Nagyon elégedettek vagyunk, és azt hiszem, hogy az elmúlt 10 év azért az bizonyította, hogy van egy nagyon erős követő tábor, akik azért már mennek egyik helyszínről a másikra, egyre több kiállítóhely is csatlakozik, akik korábban nem feltétlenül voltak fotográfia fókuszok, de akkor tavasszal bevállalnak egy-egy kiállítást.
1: De azért, mert ti meggyőztétek őket, vagy látták, hogy hát, mit
0: talán mindkettő, hogy látják, hogy a fotográfia területe iránt tényleg fokozatosan, vagy folyamatosan nagy az érdeklődés, hogy van egy olyan szerveződés, vagy egy olyan fesztivál, ami ezt még inkább középpontba helyezi, és hogy van erre nagyon sok aktivitás is, amihez jó csatlakozni.
1: Aha. Már sokszor voltál itt, de azt hiszem még egyszer nem kérdeztem meg, most legalább akkor megteszem, hogy van ez ilyenkor, amikor nem csak megálmodsz, hanem létrehozol egy kiállítást, akkor ahhoz van valami fajta létszám tervezet, hogy mennyien fogják megnézni?
0: Nincs, meg igazából ez helyszíntől függő. Tehát nyilván mondjuk a műcsarnokba teljesen más a látogatószám, mint egy kis non-profit kiállítóhelyen. Tehát nincsenek ilyen számok.
1: De se a mai Manóban, se a most a Kiscelliben sincs? Hát
0: vannak vágyott számok, hogy most akkor szeretnénk, hogyha minél többen eljönnének, de nincsenek ezek így darabszámra, vagy nézőszámra.
1: Nem olyan, mint egy koncert, vagy egy kereskedelmi tévé, vagy egy rádió, hogy vannak elvárások a hallgatottsággal, a nézettséggel, a látogatottsággal kapcsolatban.
0: Nyilván vannak elvárások, és minden intézmény szeretné, hogyha minél többen elmennének, tehát nyilván kurátorként én is azt szeretném, hogy azokat a művészeknek a munkáit minél többen láthassák. De nincs egy ilyen elvárt szám. De azt hiszem, hogy ez az idei lookbook kiállításunk egy nagyon izgalmas lett, és pont azért, mert nyílt pályázat van mögötte, mindig vannak benne ilyen meglepetések, olyan alkotók, akiket mi sem ismertünk, vagy például az egyik kiállítónk, az Almási Csaba, maga is neves divatfotográfus.
1: Ő a Jé Csaba?
0: Igen, Almási Jé Csaba, ki a Király Tamásnak a fotósa is volt, ugye a hosszú munkakapcsolat volt mögöttük, és ő a Metropolitan Egyetemen tanít. Uh-huh. És nagyon sok tanítványa jelentkezett például, és sokukat be is választottuk erre a kiállításra. Tehát, hogy egyetemisták, mesterek, és természetesen olyan divattörténeti, kicsit mondhatnám, hogy kuriózum,

0: is, mint a Horling Robert, vagy Seffer Zsuzsának is ki lesznek állítva a képei, akik meg mondjuk a 80-as éveknek a divat fotóival színesítik gyakorlatilag a kiállítást.
1: Biztos, igen, hogy izgalmas az egész. Nem ismerem azt a szót használni, hogy bulvár. Leszabad ebben a műfajban?
0: Bulvár? Uh-huh. Milyen értelemben?
1: Hát vagy akkor legyen kommerszebb.
0: Kommersz.
1: Lesz kommerszebb kiállítás, kommerszebb témákkal? Vagy nem feltétlenül?
0: Nem feltétlenül. Tehát, hogy szerintem pont a kortárs divatfotó egyre inkább elmegy abba az irányba, hogy a divatfotónak az esztétikáját használja olyan témáknak, olyan társadalmi témáknak is a megjelenítésére, ami nem csak a vágyról szól.
1: Hát meg ezt értsd is jól, nem rosszból mondtam, hanem a befogadhatóság miatt, vagy a téma lazasága miatt.
0: Igen, hogyha így fogalmazunk, akkor igen, tehát nagyon sok olyan...
1: Tehát nem elborult művészet van.
0: Nem,
1: amit majd nem értünk.
0: Ez kifejezetten most a divatról szól, a divatfotóról, okay, hogy hogyan vágyakozunk, mit szeretnénk látni magunkat is, hogyan képzeljük el, mit jelentett mondjuk a szépség, vagy egy szép nő mondjuk a 80-as uh-huh. évek, de például a Szipán Mártonnak is lesznek az 50-es, 60-as évekből.
1: Amerikából vagy itthonról?
0: A Szipám archívum együttműködésében, tehát itthon vannak most a képek, de hogy...
1: De hogy Amerikába fotózta azokat,
0: igen,
1: vagy...
0: Igen. Aha. Tehát, hogy
1: ja, izgalmas.
0: Különböző izgalmas szemlélettel találkozunk, és mondom, egészen fiatalok, és teljesen más generációk, és ettől tud mindig ez a kis cserébe a kiállítás nagyon jól működni, és nagyon friss maradni.
1: Na, azért merem, vagy merlek megkérdezni művészet történészként, kurátorként, meg a fotófesztivál alapítójaként, mert ismered a szakmát. Lenézik a divatfotósokat, a más jellegű fotósok, a művészfotósok? Van még ilyen, hogy művészfotó?
0: Ez nehéz, meg azt is mondhatnám, hogy nagyon sokan,
1: akik... Én nem mondtam, hogy bulvár.
0: Rendben van. Nagyon sokan, akik az egyiket csinálják, a másikat is.
1: Ja,
0: de
1: értem.
0: Azt gondolom, hogy nagyon sokszor pont az alkalmazott fotó adja meg azt a szabadságot a fotósoknak, vagy akár a képzőművészeknek is, akik nagyon sokan például grafikusként dolgoznak hétköznapi tekintetben, hogy valóban azt csinálhassák utána, amit szeretnének. Szóval, hogy én egyáltalán nem gondolnám, uh-huh. hogy kéne egy ilyen aláfölé rendeltséget. Azt hiszem, hogy egyre inkább a divatfotó és az autonóm kifejezésforma, vagy művészeti forma a fotográfián belül, és ezt is próbáljuk egy kicsit megmutatni a kiállításon belül, és azt gondolom, hogy igen, ez a szabadság valahol ez egy nagy dolog, hogy az ember azt tudja csinálni, amit szeretne.
1: Én is azt gondolom, hogy nem ördögtől való az olyan műfaj, amit nagy tömegeket vonz. És ezért kérdeztem azt is, hogy itt a Kisceliben nyilván van, vagy talán jogos is az az elvárás, hogy sokan lássák ezt a kiállítást.
0: Hát persze, hiszen a műfaj is olyan. Igen.
1: De például a te munkádat, vagy nem is tudom, hogy kérdezem, egy kurátornak vagy egy kiállításnak a sikerét egyértelműen a látogatottság?
0: Nem csak, szerintem a szakmai visszhang is ugyanannyira fontos. Értem. De lehet, hogy az ilyen önteltnek hangzik majd, de nekem az is fontos, hogy én úgy érezzem, hogy jót csináltam. Tehát, uh-huh. hogy nyilván ez nem egy olyan szakmai mérce, de azért sok kiállítást csináltam, és én is tudom, hogy mondjuk ez jó lett, vagy hú, itt jobban ki kellett volna valamit találni, tehát azért tudom én is egy kicsit a saját munkámat kívülről nézni, és Szarka Klárával válogattuk az anyagot, és rendeztük is, és vele nagyon jól tudunk együtt működni, kiegészítjük egymást, kritizáljuk is egymást, meg küzdünk azért, hogy az egyikünk ezt így akarja, a másikunk úgy, úgyhogy...
1: Lesznek tárlatvezetések, általatok?
0: Lesz kurátori tárlatvezetés is, illetve majd a múzeumok éjszakáján a Csalár Bence divatszakértő is két tárlatvezetést is fog...
1: Tartani. Innen öleljük, már rég volt nálunk, úgyhogy jó is, hogy eszembe juttattad, majd lehet, hogy ennek kapcsán keresem is. Izgalmas lesz, úgyhogy mindenki kedves hallgatóink a Kiscelibe. Te mikor tudsz egyébként tényleg közönségé válni? Mikor van az a pont?
0: Hát amikor túl vagyok már a megnyitón, és lemegy ez az első első hullám, és akkor szeretek én is visszamenni a kiállító térbe, és akkor végignézni, hogy mi az, amit esetleg másképpen kellett volna. Kicsit azért is, hogy saját magam is tanuljak ezekből a tapasztalatokból, de hát a templom térbe először csinálok kiállítást, a kis celibe már 9 éve mindig ott vannak a csoportos magyar kiállításaink, úgyhogy most ez újra egy kihívás volt, hogy hogyan is lehet megtölteni tényleg a templom teret.
1: Ilyenkor, amikor már túl vagy a nehezén és bemész, akkor neked is ad még tényleg újat? Hát hiszen benne voltál, tudom, hónapokig, de tudsz benne mindig találni valami szépséget?
0: Persze. Meg egy csomószor, talán ilyenkor van ideje az embernek arra, hogy a részleteket megnézze. Ugye az egész pályáztatás az digitális formában működik, és aztán amikor a rendezésnél látjuk fizikailag élőben ott a képeket, akkor tényleg olyan minőségek, olyan részletek is előjönnek, amiket így az ember képernyőn keresztül nem feltétlenül lát. Uh-huh. Meg azért megint csak közhely, de a méret a lényeg. Szóval amikor az ember kicsibe látja, vagy ott van 150x200-as méretben, hát az nagyon más élmény, érzet.
1: De még a fotósoknak is, nem?
0: Hát a fotósoknak
1: is. Mert az, hogy a közönségnek az oké, de hogy ők is, akik már akár meg is szokhatták ezt, de nem lehet ezt megszokni, nem?
0: Hát nem. Vagy a Tombor Zoltánnal is tényleg elég régóta egyeztetünk, hogy akkor milyen installációt szeretne, és akkor először, hú, ez a 10 méteres, és hogy be lesz lógatva, mert hogy szeretné, hogy be tudjanak a képek közé sétálni, de aztán, amikor a helyére kerül, és az ember úgy tényleg így látja térbe, hát ez hihetetlen érzés.
1: Na jó, ezt az érzést kívánom a hallgatóknak is, köszönöm, hogy itt voltál, már a végén is vagyok, képzeld el, de hát jó, társaságban jó témáknál megy az idő, akkor a Kisceli Múzeum, gondolom a weboldalon minden pontos részletet megtalálunk, oké? Hát akkor meg jó készülődést a jövő évi Budapest Fotófesztiválra.
0: Köszönjük, nektek. És holnap este szeretettel látunk
1: ott mindenki. Ott leszünk, Somosi Ritával beszélgettem, kedves hallgatóink, művészettörténésszel, a Budapest Fotófesztivál alapítójával. Ritától most elköszönök, önöktől még nem, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés vagy egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Guba Gábornak és Somosi Ritának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit. Ezek a Sláger FM híreik, Molnár Róbert vagyok. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul is, az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva, csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta volna el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatást. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
3: Köszi szépen, Robi! Nézzük a közlekedési információkat. Az M1-es autópályán Budapest felé a Győr és Komárom közötti szakaszon a kiépített terelésnél egy kamion hajtott az árokba. A 96-os kilométernél ezért lezárták a külső sávot, már alakul a torlódás. Ami Budapestet illeti, megváltozott a forgalmi rend a 6-os számú főúton az M6-os autópályánál az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban haladhat, de az autópálya 6-os főúti le- és felhajtó ágát továbbra is zárva tartják az M0-ás autóút irányában, illetve mától a 6-os főúton irányonként egy sáv járható, azonban az M6-os autópályára ismét fel lehet hajtani Budapest irányából, illetve lehajtani Érd felé. Nagyjából ennyi így hirtelen. Ha bármilyen más a közlekedéssel kapcsolatos információjuk van, ami segítséget nyújthat a többiek számára, küldjék a 0630 30 30 95 8-ra, hadd osszam meg velük. Köszönöm, és jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
3: Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt 5 perccel itt Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán, jó reggelt.
3: És hol van a Csabi?
4: Majd érkezik.
3: Ma kukásautó, alvás, habfürdő, elszaladt a porcica.
4: Vagy lehet, hogy azt hiszi, hogy kitelepülésünk van, mint múlt héten pénteken, és hétkor kezdünk.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Where do you come from?
2: Where do you go?
1: Neked szól a kérdés. Szia, jó reggelt.
3: Jó reggelt.
1: Hát ide értél.
2: Hát mindig ide érek, olyan vagyok, mint egy csapat. De utóbb. Milyen volt a hetetek?
3: Figyelj, nagyon jó
1: hosszú.
3: Volt. Hosszú volt neked?
2: Nézd meg, neki hosszú, neked.
3: Nagyon jó volt. Tök jó volt, hogy hétfőn Horváth Tomival kezdtük, mert annyira szeretem abban a fiúban, hogy igen, úgy, hogy egy energiabomba, ráadásul elhozta az új dalát, és nagyon jó fej volt.
2: A Horváth Tomi, aki Talpi Gucciba volt?
3: Igen, aki énekes, és Talpi Gucciba volt, igen. Ja, ő szereti azt a márkát, meg a Buccion is szereti.
2: Hát ez egy, borsom meg a héja.
3: Igen.
2: A Laci is imádja.
3: Milyen Laci?
2: Gáspár
3: Laci. Ja, azt nem tudtam, mert a Laci.
2: Persze, Emilio. Is. Ez egy családi darab.
3: Hát jó, csak van olyan, aki az igazit, az eredetit hordja, van olyan, aki,
2: hát
3: tudod, a törököt.
2: Nem mindegy. Lényeg, hogy csinosodjál benne. Igen. Puposodjál, alakuljál. Igen, láttam egyébként, én szeretem a Tomikát.
3: És nagyon vicces, nagyon jó humorú ez a srác, tényleg. Tehát, hogy mind, és hogy tudod, csupa mosoly. Tehát én szeretem benne, hogy egy pozitív figura. Nem egy ilyen, ide jövök reggel, aztán már tele van.
1: Szia,
2: van egy kávét.
3: Igen, nem ez a típus, nem,
2: hát
3: tök
2: azok,
3: jó.
2: Azok, na igen.
1: És hát te olyan, mint
2: én. Te, én nagyon jól keltem engem, mert...
3: Ha nem tűnsz fáradtak.
2: 4 óra 40-kor kidobott az ágy, tegnap el kellett volna mennem, a Ellenynek volt a gálája, tudod, az Elle magazinnak van egy ilyen Elle Awards nevű gálája.
3: Hát is van
2: diát adó? Hogy a viharba, ne üzd meg
3: jó,
2: a
3: szállt. Jó, hát a glamournak van, az Elle-nek is kell, hogy legyen igazad.
2: Petra,
3: van.
2: Hát minden sarkon van egy diát adó, ne hülyeskedj, már annyi díj van, mint a fene. Én is, nekem is jutott egy-kettő az elmúlt.
3: És most a díj átadó voltál, vagy kaptál
2: nem,
3: valamit?
2: Oda sem néztem sajnos, mert az volt, hogy a Maufner Zsófi barátnőm átjött hozzánk, aki majd érkezik hozzánk, és a Nadika, Isten éltesse Nadikát, 50. születésnapjára Pavlovát készítettünk, és kettőt csináltunk. Egyet ide nekünk a rádióba, és köszönjük. Egyet pedig Nadikának. Sajnos lemaradt, mert ugye ilyenkor összelöktünk egy mascarpone krémet is hozzá, meg egy ilyen egzotikus gyümölcs salátát.
1: De na, most... ezzel majd végigmegyünk, hogy mikor mit kell rátenni, meg hogyan.
2: Na, úgyhogy ez volt, és úgyhogy nem tudtam a magazin gálá estére elmenni.
3: Fontosabb egy barátnak a
2: szülinapja,
3: ez
2: a
1: megadták a módját. Egyébként ezek nyomtatásban még mindig nagyon mennek. Hogy vannak most az ilyen női magazinok? Én bevallom őszintén, hogy amikor
2: rötyögnek.
1: A 20 évvel ezelőtt az egyetemen nézték az évfolyamtársaim, meg régen az osztálytársak ezeket a női magazinokat, akkor se értettem, hogy mit lehet hónapról hónapra, vagy nem tudom, hétről hétre annyi mindent összeírni az életmódról, meg a... Nem
3: én régen szerettem.
1: Meg de hogy lehet, figyelj,
3: igen.
2: Szerintem ez, tehát hogy így, ugye azt mondják, hogy a nyomtatott sajtó az egyre jobban kimegy, szerintem ez nem igaz, csak visszacsökken. De ez körülbelül olyan, mint a tévénézők száma, tudod, tehát, hogy régen érted, 30-40-45%-os nézettségek bizony. Vannak, most meg amikor azt mondják, 11%, igen. Úgy örülünk, tehát hogy, így, tehát, hogy szerintem így változnak ezek a szokások, de érted, ha elmész Csoma Andrásnéhoz, Mártihoz, a Hegedűs Gyula utcába, a Fodrászhoz, akkor azért oda fogsz nyúlni egy Elle magazinra, vagy egy Marie Claire-re. Hát egy pár eltűnik, azt hiszem a Cosmopolitan eltűnt, de én emlékszem, hogy a Cosmopolitan volt a legmenőbb, mert az volt az első külföldi lap.
1: Tényleg mindig
3: ezt
1: voltak
3: a Cosmo. Nagyon szerettem.
1: A Cosmo azt írta.
2: Az előtte meg olyanok voltak, hogy Bontom magazin. Meg
3: volt nem. Ilyen, komolyan.
2: Igen.
3: A nőklapját a nagymamámnál olvastam.
2: Igen, meg volt olyan, hogy Elit magazin, igen. Tehát, hogy és akkor ezek szépen eltűntek, és akkor eszem a Marie Claire, a Remind, a
3: Glamour,
2: a Glamour az el, meg a Joy az Joy, még tényleg. Printbe kapható, és minden.
1: Abban vannak a kuponok, ugye?
2: És hát ott csak a Joy Glamour a kuponos, igen. És akkor van a és akkor van az a Vardos. Na mindegy.
1: Ez miért éri meg nekik ez a kuponos dolog ezen?
3: Mert a cégek nagyon sok pénzt fizetnek.
2: Óriásit húznak
3: ezen.
2: Hát
3: rengeteget.
2: Először is lerántják a vásárlót, mert megvetetik vele a magazint. Utána a cégek befizetnek, hogy benne legyen a kuponjuk.
1: De a cégeknek miért éri meg? Tehát, hogy én azon gondolkodom,
3: mert
1: hogy...
3: mennek vásárolni az emberek, tudod, azon a négy napon.
2: Hát a cégek, megmondom neked őszintén, én beszéltem cégekkel, akik nem szeretik,
3: Igen?
1: Na,
2: nem szer-
1: azért, ez a rész érdekel.
2: Azért nem szeretik, mert annyira népszerű, hogy nem maradhat ki belőle, aha, de ő nem biztos, hogy most, mit tudom én, június 20-án szeretne a nyári kollekciójából kedvezményt
1: értem
2: adni.
1: Meg féláron odaadni a mosogatószert.
2: Igen, ja, de muszáj, mert ha kimarad, uh-huh, és akkor azt csinálják a rafkósok, hogy, hogy nem hirdetnek, mert megspórolják, hogy a magazinban nem hirdetnek, de kitacepalhozzák a kirakatban.
3: Most már rengetegen azt csinálják.
2: Is, nálunk is van kedvezmény, tehát hogy valahogy így meg akarják húzni. Na, ott voltam, és kezdetek, még egy helyen voltam, a Zsófival, az isteni volt, a Fény utcai piacnak a megnyitó eseménye
3: amiről
2: volt.
3: Amiről múlt héten beszéltünk.
2: A Hello Margitnak.
3: Jól sikerült?
2: Figyelj, hát vinnyogtunk a röhögéstől. Annyira vicces volt, mert ugye szerveztek egy bemutatót, de nagyon édesek, hát nem profi modellek meg minden, de ilyen vidám esemény volt, tehát hogy pont ami egy piachoz kell, tehát nem ez a tudod, plékufával mennek a modellek ki, aki futó vissza. Itt volt tánc, minden, azt mondja nekem a Zsófi. Te, neked, aki ebben a szakmában vagy, az olyan, mint nekem a trófea. Hát mondom... Kapaszkodol. Kapaszkodol.
3: Ez jó.
2: De nagyon-nagyon ide Rezes Judit hívott meg minket. Képzeld, még fönnálltunk egy ilyen korlátnál, tudod, az első emeleten, és mint a Muppet Show-ba, tudod, a két öreg.
3: Akkor ez tényleg így zajlott, mert ezt mondtad, hogy ez lesz.
2: Hát ez, is,
3: ez is volt.
2: Isteni volt, tehát nagyon nagy. A Gál Völgy János ott volt velünk, Grillusz Dorka. Előtte a Dorkával van egy ilyen, fogalmam sincs mi, ezt csak vállaltam, de meg ne kérdezte, hogy mi. Matyó Margitnak hívó, mert valami Matyó mintás cuccba kellett lenni, ne kérdezz, hogy mi ez az egész. Mondták, mondom, második kerületi vagyok, vállalok mindent, amire hívnak a polgival.
3: Mutasd már meg magad Matyó cuccban.
2: Kézzed el, hogy nem sikerült Matyót csinálni. Egy Matyó hímzéssel fölírták rám, hogy hideg út, mert aha, úgy volt, hogy a Grillusz volt pasarét, uh-huh, Margit negyed volt Őrsi Gergő a polgármesterünk, és akkor én voltam a hidegkút. És akkor két Matyó asszonkával, Marikával, meg Terikével álltunk ott a képen, úgyhogy volt minden. Ezt
1: látnunk kell.
3: Igen, ezt majd mutasd meg.
1: Na jó, most meg lényegüljünk el. Sláger reggellé, megjönnek a szellemírtók is, csak így reggel rendkedvéért. 6 óra 21, jó reggelt!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr Kaland Musical, Cinefonik filmzenei koncert a Budafoki Doknányi Zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
2: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések, a zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
3: Belföldi és nemzetközi szállítás, akár emelőhátfalas teherautókkal is. Bérraktározás, magas színvonalú szolgáltatások. B. Fiesta, szállítmányozási és logisztikai Kft. Az ön partnere.
4: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
5: Jadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
4: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
8: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 /1/43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
9: Szeretettel köszöntök mindenkit, egy kellemes, őszies időre számíthatunk a hétvégén. Örülhetünk és imádkozunk a Guadalupe-i szűzanyához, hogy a 14 fokot elérje. Eső, zápor, felhő, csak ilyen lesz most velünk, úgyhogy hát napra nem nézünk.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
11: Az M1-es autópályán Budapest felé Győr és Komárom között a kiépített terelésnél egy kamion hajtott az árokba. A 96-os kilométernél így zárva a külső sáv, és szépen alakul a torlódás. A pesti alsó rakparton is helyszínelés zajlik déli irányban a Dráva utcánál, úgyhogy a forgalmat a szembejövő oldal belső sávjába terelik. Közben pedig lassabban járható már az M3-as bevezető szakasza a Szilas pihenőhelytől, illetve a 11-es számú főút befelé, nagyjából a Pünkösdfürdő utca vonalától. Mire számítsunk, ha vonatra szállnánk? Már is mondja a MÁV Inform ügyeletese, Kishorváth Levente. Jó reggelt!
12: Jó reggelt, szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Jó híreim vannak. Helyreállították a tegnapi siklás után a vasúti pályát a nyugati pályaudvaron, így ma már nem kell korlátozni a Lajos-Mizsei S21-es és a Monori S50-es vonatok közlekedését. A ceglédi vonalon valamennyi elővárosi vonat ismét a teljes útvonalon közlekedik. A Békéscsabai fővonalon az egyik vágányon megindulhatott a vasúti közlekedés Gyománál a tegnapi baleset helyszínén, így ma már nem kell pótlóbuszra átszállni, azonban még kisebb késések előfordulhatnak. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat mától május 22-ig Diósjenő és Balassagyarmat között, valamint szombaton és vasárnap a H5-ös hév helyett Békás-Megyer és Szentendre között. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 6 óra 40 perckor, lázban ég az ország, de hát nem csak a minisztériumok költöznek, hanem képzeljétek, Lár András lassan rekordot dönt, mert hogy 2 év alatt már 40 különböző helyen lakott, és éppen ezért azt mondja most már, hogy tulajdonképpen nem is egy konkrét helyet nevez az otthonának, hanem az nála egy ilyen belső állapot, hogy most éppen otthon vagyok. És hát nem tudom, ti mitől érzitek magatokat otthon valahol? Vagy van különbség a lakás meg az otthon között?
2: Ja, számotokra? Persze, hogy van.
1: Akkor igen. Jó. Én is így
3: vagyok. Hát, szerintem ez tök érdekes, mert én most már 2004 óta ugyanott lakom.
1: És ez neked sok?
3: Nem, hanem abszolút nincs kedvem elköltözni. Te az a macera.
2: De csak itthon az ugyanott, ugye? Tehát Franciaországban, vagy ott is megvan az a két bázis, ami...
3: Hát a Párizsban ugyanaz a lakásunk, az már több mint 100 éve, még a dédnagymamámé volt. De az például nem az otthonom, mert nekem az otthont az határozza meg, amikor a saját személyes tárgyaid körbevesznek, amikor tudod, hogy itt van ez, itt van, tudod, akkor szóval, hogy azért az a lakás, az inkább úgy ki van adva. Uh-huh. Otthonom, mert szeretem, de nem komfortos. Uh-huh. De ez nagyon érdekes, mert anyukámnak itthon van lakása, de az otthona az a Franciaország, a Mantonilla, mert ott veszi körbe minden, mint azok a kedvenc tárgyai, ruhái, kozmetikum, nem tudom, a konyhai dolgai, ami tudja, hogy hova nyúl az.
1: Nekem is a személyes tárgyak jelentik az otthont, és pont azért furcsa, hogy manapság ugye a trend az, amit látsz a magazinokban is, hogy ilyen nagyon kilugozott lakásokban élnek. Sokan meg ilyen szállodára hajazó. Ez olyan fura, amikor elmegyek egy ismerőshöz, vagy valakihez először is, körülnézek, és nem látok fotókat, nem látok olyan képeket a falon, hanem tényleg olyan, mintha Jüszkbe besétáltál volna. Pont ugyanúgy néz ki az egész lakás.
3: És kezdjétek el, hogy ezt ilyen lakberendezők csinálják, és nekem az a kedvencem, amikor fölmegyek egy ilyen lakásba, és úgy szuper gyönyörű.
1: Igen, tehát ízlés is meg jól néz ki, csak nem személyes.
3: És akkor így mondja, igen, mi nagyon szeretjük a minimalistát. Mondom, és miért nem egy börtöncellába költözöl?
2: Minimalistát jó drágán, igen.
3: Az aztán annyira minimal. Igen. Nem akarunk függöny, meg nem akarunk szőnyeget, meg... Hát figyelj, én nekem tényleg olyan, mint egy börtöncella, és úgy minden úgy el van tüntetve. Mm-hmm. Szóval nekem is ezek a műtyűrök, meg tudod, egy csomó ilyen hülyeség
1: hát az
3: van.
1: Az emlékek, amik te vagy,
3: innen
1: nem?
3: Kaptam azt onnan, aha. Ez egy barátnőmmel, egy közös kép, ez a mamától van, ez a lámpa, és aztán persze, hogy én egy mauzóleumban lakom a végén, tudod, ahol így minden föl van.
2: De szereted, az a te mauzóleumban.
3: De az igen, tehát, hogy nekem ez a személyes kötődés, ez nagyon, nagyon fontos.
1: Hát meg bárhol szerintem, ha lát valaki egy részletet, egy képet a te lakásodban, azonnal tudja
2: hogy ez te vagy.
1: Tehát,
2: hogy
1: egyedi, fölismereti, megismételhetetlen. Nálunk a költözés rekord, ez szerintem a Petra.
2: Igen, anyukámnak köszönhetően 16-szor költöztünk, most azóta ugye elköltöztem még 2-szer, és végre majd az otthonunkba beköltözünk hamarosan, aminél pont nagyon fontos szempont volt nekünk, hogy kuckós legyen, tehát olyan otthonos. Nekem ez rendkívül...
3: Ez a cozy.
2: Igen, tehát hogyha bejön majd valaki oda, akkor nem azt látja, mint hogy te mondtad, egy mauzóleum, hanem egy ilyen nagyon otthonos, kis meleg lakás legyen, mert mi ezt szeretjük. A műtyűrjeinkkel, meg mindennel együtt.
1: Hát nagyon műtyűrökről most leszoktam, de igen, a személyes tárgyak kellenek, és most olyan érdekes, mert én már azt érzem, hogy igazából 2 otthonom van a hétvégi házam, mert ilyen átálltam a Covid óta nagyjából, ilyen 2 laki életre, hogy hétköznap jellemzően a városban vagyok, és hétvégén nagyon sokszor elmegyek. De hogy már ott is gyakorlatilag, tehát túlmutat egy egyszerű hétvégi házam, mert ott is annyi személyes tárgy van, és pont ezért, amikor kérdezik, hogy miért nem adom ki, hát mondom, nem, hát
2: dehogy.
1: Asszonyt, autót nem adunk kölcsön, meg az otthonot. Az alsógatyámat sem adom kölcsön, így aztán a lakás, meg a hétvégi házat se.
3: Azért azt néha.
2: Mármint melyiket, az alsónat rágot, vagy Zoli, az asszonyt?
3: Zoli.
1: De hogy
3: szerintem, igen, és egyébként ez egy nagyon nagy döntés vagy kérdés, például nálam is, ugye, mert van nekem is egy kis pici lakásom Mantonban, anyukámnál, és azt kiadjuk. És onnantól kezdve, tehát hogyha én oda beköltöznék és ott laknék, tehát a budapesti lakásomat eszemágába nem jutna, hogy most elmegyek egy hónapra Mantonba, meg Airbnb.

0: És hát én azért ezt, nekem az egy picit...
1: Hát igen, az intim szférádban valaki besétálna. Igen, nekem, mert azért
0: megnézel egy Airbnb lakást, például Rio de Janeiro-ban én Airbnb lakásban voltam, és ott volt három helység, ami totál le volt zárva, és volt egy ilyen szekrénysor, ilyen beépített szekrény, és az egyiken ott lakat volt. Tehát, hogy látszik, hogy valószínűleg ők ott laknak, de a szezonban, mit tudom én, decembertől márciusig kiadják, mert akkor termel annyi pénz, hogy egész évben nincs gondjuk, tudod, semmire. És de hogy ott elzárod a személyes dolgodat, de egy ilyen esetben nem érted, tehát,
1: nem
0: hogy
1: tudod,
0: nem fogod kivenni a fehér neműidet, és a végén
1: kölcsönveszik.
0: A végén Zoli kölcsönveszik az alsóatyának.
2: A Sláger FM Facebook oldalán azt a kérdést tettük ki, hogy hányszor költöztek már életük során, illetve hogy ezek közül melyik volt a legemlékezetesebb. Mindezt persze SMS-ben is megírhatják, vagy hívhatnak 0 30 30 30 95 8.

0: Sláger reggel.
1: És Évi velünk a vonalban Budapestről. Jó reggel, szia!
2: Jó reggel, szia!
1: Bocsáss meg, elárulhatom az életkorod, mert a sztori szempontjából most talán
2: nyugodtan, persze,
1: fontos le.
3: Jézusom!
1: Szóval még tök fiatal vagy, 52 igen. éves vagy, ehhez képest hányszor költöztél?
2: 12-szer költöztem.
1: És hány lakásod van most?
2: Hát most egy albérletben lakunk itt Pesten, nekünk muszáj volt Pestre költöznünk, de egyébként meg Egerben van nekem lakásom. Mi egriek vagyunk. Aha. És hát már Egerben is költöztem, azt hiszem legalább 8-szor, de volt, hogy ilyen oda-vissza, tehát hogy ugyanoda költöztem vissza, de Pesten meg már a harmadik helyen vagyunk.
4: Aha. És az egri lakást azt kiadtátok?
2: Hát ugye pont ez volt a kérdés, és Cilának is tetszett, amit mondott, hogy én nagyon régen elköltöztem, hát úgymond 14 éve vagyunk most már Pesten, a fiamnak itt találtam normális iskolát, és nagyon sokáig nem adtuk ki a lakást.
4: Pont azért, mert személyes.
2: Szerettünk oda hazamenni, persze. Aztán egy 5 éve, igazából a volt férjem, ő lakik benne, és tökéletesen rendben tartja, úgyhogy ez egy megbízható.
4: Várj, a volt férjednek adtad ki a lakást? Hát ez nagyon jó.
1: Fizetre, de sem?
2: Persze, hát mi jóban vagyunk, hát, ja, hát akkor jó. El, mint a hülyék, persze.
4: Vannak olyanok, akik a volt férjüknek adják ki a kecót, szerint rajtad kívül, Évi? Én ilyet még nem hallottam.
3: Hát ha jóban váltak, hát biztos úgy, biztos leültek.
4: Igen, és megbeszélni.
3: Leültek Évivel, és
2: szerintem sokkal szebb. Előtte az öcsémék laktak ott, tehát azért mondom, hogy tulajdonképpen laktak benne mások, de úgy mi is nagyon szerettünk hazamenni sokáig, és tényleg nem szerettük volna, hogyha mások hozzányúkálnak a dolgainkhoz.
4: Ezt érthető. Hát
3: biztos évig, tudod, így leültek, és azt mondta neki a férjének, hogy hát figyelj, maradj itt. Hát, gyerekkel fölmegyünk.
4: Régi bútor darab vagy, régi bútorok is itt.
3: 250 és nem ismerjük egymást.
4: Köszönöm. Volt férnek, mennyire adott ki a kecót tényleg?
3: Ó, attól függ, hogy várunk el.
4: Tehát, hogy
3: nagyon szívózott, akkor jó sem.
4: Hát ez az.
2: Nem. Mindent rendben tartunk.
4: Ez egy jó
1: ez neked is megnyugvás. Szia Évi, köszönjük szépen.
3: Ciao, szia.
2: Oké, puszi lettel, köszönjük. Én meg nagyon köszönöm egyébként az adást. Nagyon ügyesek vagytok, nagyon jól csinálják.
3: Köszönjük. Kell a dicséret, kell a pozitív
1: további hozzászólásokat is közben. 7 óra lesz már 4 perc múlva. Itt a Sláger reggel, a Bombonnal és Radics Gigivel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
3: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
4: Familypark.at.
5: Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lembászoningek, beach shortok és szandálok közül. Állítsd össze Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz.
6: Jönnek a Joker napok a Petrányi autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
7: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 szuperhibrid.
8: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
7: Irány az Osan, spórolj okosan!
9: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
10: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
11: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
12: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
13: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Megszűnt a háborús vészhelyzet Magyarországon, elrendelték a vízhiány elleni központi védekezést. Második alkalommal rendezik meg a Mentál Liget fórumot. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A mai nappal megszűnik az orbáni háborús vészhelyzet, közölte a miniszterelnök csütörtökön reggel Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, ezzel a 6 éve bevezetett rendeleti kormányzástól is búcsúzunk, visszatérünk a normalitáshoz. A háborús veszélyhelyzetet az 5. Orbán kormány megalakulása napján 2022. május 24-én hirdette ki, a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Ennek részeként csütörtökön megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, írta a Főigazgatóság közleménye. Magyarország területén az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tiszavölgy több térségében akár a 900 mm-t is meghaladja. Ennek következtében a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízszintek süllyedése 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Május 18-án második alkalommal rendezik meg a Mentál Liget Fórumot a Városligetben, a Magyar Zeneházában. A munkahelyi mentális egészségre fókuszáló esemény több mint 20 programmal és 40 előadóval várja a résztvevőket, mondta a Sláger FM-nek Csuri Balázs Andrea, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány Balansz programjának vezetője.
15: Idén második alkalommal rendezzük meg a Mentál Liget Fórumot a Városliget ZRT-vel és a Magyar Zeneházával együtt, mi a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány Balansz programja stratégiai együttműködéseként. A munkahelyi mentális egészség kérdései állnak az egész nap témájának a középpontjában.
14: A szervezők egy friss kutatásra hivatkozva kiemelték, a Városliget Budapest leglátogatottabb parkja, amely jelentősen hozzájárul a városlakók lelki feltöltődéséhez. Megdőlt a fővárosi szélrekord szerdán, közölte a Hungaroment ZRT honlapján csütörtökön. Azt írták, ezen a héten kedden egy hideg front alakította időjárásunkat, amelynek következtében több helyen megerősödött, helyenként viharossá fokozódott a nyugati, északnyugati szél, majd kedd estétől fokozatosan veszített erejéből a szél. Hozzátették, érdekes módon épp abban az időszakban, amikor mérséklődött a légmozgás, Budapest Jánoshegy meteorológiai állomáson még meg tudott dőlni a szél. Szerdára vonatkozó fővárosi szélrekord. Hajnali 1 óra 20 perckor ugyanis óránkénti közel 80 kilométeres szelet mértek. Budapesti fodrászatból szerveztek egy magyarországi embercsempész hálózatot. Az ügyben egy 38 éves egyiptomi magyar kettős állampolgárságú férfivel és 5 társával szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség, közölték. A 38 éves férfi Budapesten a Keleti pályaudvar közelében üzemeltetett egy fodrászszalont, majd miután összebarátkozott 2 vendégével, munkát ajánlott nekik, hogy szerezzenek sofőröket embercsempészet végrehajtására, írták a közleményben. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
16: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
17: Az M1-es autópályán Budapest felé a Győr és Komárom közötti szakaszon az ott kiépített terelésnél az árokba hajtott egy kamion. A 96-os kilométernél a külső sáv továbbra is zárva, ez kicsit azért feltartja a forgalmat. A pesti alsó rakparton helyszínelés zajlik déli irányban a Dráva utcánál, a forgalmat a szembejövő oldal belső sávjába terelik. Lassan járható már a 11-es főút befelé a Pünköst fürdő utca előtt, a 10-es főút a Városhatártól, a Budaörsi út pedig a Sasadi úttól, de telített az M3-as bevezetője is a Szilas pihenőhelytől, a Kerepesi út és a Fogarasi út befelé, a közös csomópontnál, az Üllői út befelé az Ecseri út előtt, valamint a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál. A 6-os főúton, az M6-os autópályánál az új körforgalom kialakítása miatt megváltozott a forgalmi rend. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávon haladhat csak, de az autópálya 6-os főúti le- és felhajtóját továbbra is zárva tartják az M0-ás irányában. Viszont mától a 6-os főúton, bár irányonként egy sáv járható, az M6-osra ismét fel lehet hajtani Budapest irányából, illetve onnan le lehet hajtani Érd felé.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
17: 7 óra 7 perckor. Köszönti önöket Pordán Petra,
18: Somogyi Zoltán
19: és a jó öreg Rádiós Cilla, jó reggel.
17: Jöhetnek még a költözős sztorik, ki hányszor költözött, melyik volt a legemlékezetesebb, és lassan a hablagyba is lehet jelentkezni. Készülj, mert ma élőben kell énekelned.
19: Oh my God,
17: hát még nekünk.

0: Sláger reggel.
1: 7 óra 15 perckor kérdeztük, hogy ki hányszor költözött már életében. Anci azt írja, hogy a legemlékezetesebb az volt, amikor szomszédba költözött, az 5-ből a 6-ba. Nem értük el, hogy megkérdeztük, hogy ez miért meg hogy. Arnold 11-szer, azt írja, innen már csak zsákban viszik el, de a ma reggeli rekorderünk valószínűleg Renáta lesz Budapestről. Jó reggelt!
2: Hello!
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Szia, Reni!
2: Hányszor költöztél, Reni?
3: 19.
2: Ó, hát akkor az annyi, mint nekem lesz most, kezed, amikor, igen, mert nekem eddig 18, és majd most lesz a 19.
4: Na, hát ez...
1: És erre miért volt szükség?
3: Hát nem egy vidám történet, sajnos az enyém, de hát igazából az az oka, hogy én Borsod megyében születtem egyébként, és anyukámnak megszűnt a munkahelye, amikor én 17 éves lettem, és ez a kálváriám akkor kezdődött, akkor a szüleimmel Budapestre költöztünk, ugye, hogy legyen munkahelyük. 19 éves koromig velük is költöztem egy párszor, és akkor 19 éves koromtól én 9 évig az akkori párommal egy helyen laktam Budaörsön, és akkor a mostani férjemmel sikerült a többit, többi költözést. Úgyhogy a legemlékezetesebb egyébként, mert erről is szó volt, az az volt, amikor a előző páromtól elköltöztem, és viszont ott megismerkedtem a mostani férjemmel, akivel lassan 20 éve együtt
2: vagyunk. De várj, ő volt a költöztető cégnél a srác, aki vitte
1: a Budaörsön? Nem, a főmérlő.
2: Azt hittem, hogy így jöttetek össze.
3: Ennyire nem, de nem, hanem ő, neki az ismerőse volt, egy a baráti körébe tartozott, akihez költöztem.
2: Tök
3: és
2: jó.
3: Első látásra szerelem volt, különben sosem találkoztunk volna, és én akkor hozzá is mentem feleségül egy éven belül.
1: Oh.
3: Úgyhogy ez volt a regemlékezet.
1: Költözni jó, költözni érdemes.
2: Igen, ismerkedés lett költözés közben.
4: Köszi. Az igen, és még egyet akartam kérdezni, hogy szerinted az ember, hogyha nagyon sokat költözik, az egy kényszerhelyzet, vagy csak úgy így fejlődik az élete?
3: Megmondom őszintén, hogy mindig oka volt, igen. Én szerintem fejlődik is, bár nekem egy negatív érzésem van ezzel kapcsolatban. Én ugye Bika jegyű vagyok, és én szeretem a stabilitás, biztonságot. Ez azért rányomja a bélyegét az életemre, azt gondolom. Tehát szerettem volna, még nem adom föl, 46 éves vagyok, még van remény, hogy legyen egy otthonom. Azért nekem az biztonságot adna. Tehát azért ez nem jó. Szerintem. Van jó is benne, de nekem azért az jobb lenne, ha lenne egy otthonom.
1: De azt mondod, hogy a pároddal költöztetek most az utóbbi alkalmakkor, akkor még a fészekrakás az még nem történt meg ezek szerint?
2: Hát még akkor
1: így, tehát, hogy mondjuk az albérlet akkor?
3: Hát az albérlet sajnos, és igen, most is Budapesten. Albérlet nehéz, igyekszünk, hogy mindenképp. Hát a lányunk is 18 éves lesz, úgyhogy már van egy nagy lányunk. Szeretnénk mindenképpen. Nagyon hosszú lenne elmesélni, sajnos a körülmények úgy alakultak,
1: hogy sokan drukkolunk nektek.
3: Nem tudtak segíteni, meg én sem tudtam megteremteni, sajnos úgy alakult, de nem
2: adjuk sokan élnek
3: soha.
2: Így, és így kell gondolkodni.
1: Szorítunk nektek. Köszönjük. Szia, hello.
3: Nagyon köszönöm. Hello. Sziasztok.
1: Most az jutott eszembe erről az albérlet dologról, hogy például ugye Németországban tök bevált szokás, persze, hogy ott az emberek többségének nincsen saját kecója, hanem albérletben éli le az életét. Mondjuk ott nem úgy van, hogy 2 év után kirak a főbérlő, hanem mondjuk 10-20 évig.
4: Azok bérházak.
2: Igen.
4: Tehát, hogy azok...
1: Hát igen, de hogy olyan fura, hogy próbálom elképzelni, én is ez a ugye rákként az a típus vagyok, aki szeretem az otthont megteremteni. Ne csak lakásom legyen, hanem otthonom, és hogy így nehezen tudom elképzelni azt, hogyha nem a sajátom lenne, hogy akkor ugyanolyan kedvel állnék neki kifesteni, vagy fölrakni egy képet a falra, mert hogy hát nem a tiéd.
4: Hát figyelj, ezt én szűzként mondhatom nektek.
1: Mesélj!
2: Szűzként mondd!
4: Nem tudom, hogy te ugye talán te is rák. Ja, Istenem, 2 rákkal, nem igaz? Ja,
2: rák Isten. Is a szűz, igen.
4: Igen, szóval én szűzként mondhatom, hogyha nem az van, hogy mindig ott van a fejed fölött ez a Demoklész kardja, hogy tudod, hogy jaj, kedves Petra, az unokák jönnek vissza Ausztriából, nagyon kell a lakás, hanem egy ilyen hivatalos
2: normális
4: bérház, amit kiadnak, tehát azért az úgy épül föl, tehát hogy figyelj, azt szerintem a nyugat-európai, vagy a nyugati világban, akár Amerikában, New Yorkban, Londonban, nem, nincs ilyen, hogy magántulajdon, az egy nagyon szűk, nagyon jó modú réteg az, aki meg tud venni. Most, amikor voltak ezek a 2008 előtti, tudod, ezek a nagy hitelkiosztások, akkor mindenkit rábeszéltek Franciaországban, Párizsban is, hogy vegyél saját lakást, és vegyen a nyakába egy nagy hitel, de alapvetően a legtöbben bérlik a lakásukat, és akkor hosszú távon, nem tudom, 20-30
2: mi is eddig úgy éltünk, és ugyanúgy az otthonomnak tekintettem, tehát hogy nem abszolút volt vele.
1: És mondjuk ez is fér bele, hogy Amerikában látjuk azt, hogy ott az, hogyha új munkahelyed van, vagy suli miatt váltasz, hogy egyik városban a másikban.
4: Egy pillanat.
1: Hozzá, igen. És, hát és ezt is értem, hogy végre összekapartál egy lakásra valót, akár hitelből, akkor ahhoz már fog a körülbelül ragaszkodsz.
4: Meg tudod, meg nekem még az nagyon érdekes Magyarországon, tudod, hogy egy óriás elhatározás, és egyébként értem, hogy hát mi most hát Egerből fölköltöztünk Pestre. És akkor úgy az egész, akkora lépést tettünk, mint senki más, és tényleg értem ennek a súlyát, de például Amerikában az, hogy te megkapsz, nem tudom én, Seattle-ből megkapsz egy állást, nem tudom én, lent Los Angelesbe, és azt mondod, hogy guys, we have to move, és elköltözöl 3000 kilométer, tudod, tehát minden, és az azt jelenti, hogy ez olyan messze van, hogy azokkal a barátaiddal nem nagyon fogsz
2: talál. Meg a családdal sem családdal, tehát
4: egy amerikai család, az érted, az hálaadáskor
2: igen, pontosan, igen, tehát nem is biztos, hogy értjük, amit az amerikai filmekben ilyenkor látunk, igen. Hogy most ez hogy történik, meg biztos, hogy nem találkozik a szüleivel. Hát persze, hogy nem, mert 3000 kilométereket nem repkedsz.
1: Hát igen, csak nálunk ugye annyira fejnehéz Magyarország, ja, hogy persze. Budapesten összpontosul minden, mondjuk Németországban is azért az, hogy te Kölnből Frankfurtba költözöl, vagy mit tudom én, Frankfurtba, Hamburgba, azért azok nagyjából egyenrangú helyszínek. Nálunk meg az, hogy van a Budapest,
2: és
1: persze, hogy vidékről, hogyha az ezért nagy lépés, hogy te azt mondod, hogy oké, szakítasz az ottani élettel, mert egy akkora minőségi ugrást jelent majd, hogyha te a fővárosba költözöl, ahol mindig ilyenek ugye a statisztikák is, hogy mennyivel többet lehet keresni, mennyivel több munkahelyből tudsz
4: választani tovább. De nekem például volt egy barátom, aki Nagybátonyból költözött, vagy Budapestre, és már így 30 évesen, és egy ilyen óriási lépés volt az életében, és azt mesélte, hogy amikor visszament a családot látogatni Nagybátonyba, akkor nagyon kihúzta magát, hogy ő már fővárosi. Mert hogy egyébként az emberek nagy része ezt nem lépi meg, hanem legfeljebb a kényszer, tudod, hogy muszáj elhagynod a város, mert mondjuk nincs munka lehetőség, de hogy és akkor mondta nekem, és most mondanak, hogy egyik haverom már úgy bujkáltam, mert még mindig ugyanazt csinálja. Fú, mondom, mekkorát ugrott.
2: Micsoda urizálás, Budapestre költözni.
4: Melyi a flanc, interrogálnék, hogy ezzel költöztek annak idején. Jöttek ide, itt te maradt.
1: Ja, nem sokára jön a hablatjáték, várjuk a jelentkezéseket. Oh, 06-30-30-30-95-8-as számom, mert tök jó nyereményeink.
2: Bizonyám, oroszlán királyunk van.
1: Igen, oda lehet jegyet nyerni.

a legnagyobb magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: Nagyon szeretem pénzt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Hallottad már? Június 13-án életre kel a múlt a Festetics Kastély parkjában. Retro Kastély, fantasztikus retro buli. Színpadon nagy koncerttel a TNT és a Groove House. Tánc, fények, óriási hangulat egész éjjel. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban és a helyszínen.
5: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson. Ingyenes koncertek, Szekeres Adrián első emelet és pokolgép, pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztro élmények és igazi balatoni hangulat vár. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalon.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: Joker napok jönnek a Petrányi autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibéj és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
9: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
10: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
11: Familypark.at.
12: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
13: Budapest, készen állsz?
14: Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
15: A reklám után társadalmi célú reklám.
16: Örökségünk nem csupán emlékezet. A kultúra él és a hit összeköt. Rajtunk múlik, hogy továbbadjuk, mert hagyományokból épül a jövő. Kérjük, támogassa adója egyházaknak felajánlható 1%-ával a Mazsi Hisz munkáját. Technikai számunk 0358. Készült a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége megbízásából.
15: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Elítélte a Kárpátalja elleni orosz támadást a külügyminiszter. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Pert nyertek a gárdonyiak a MOL-lal szemben. Molnár Róbert köszönti Önöket. Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak, 2 Szojva mellett egy Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szojvai egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, a támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyi sérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/h sebességre tervezett kétsávos út kivitelezésének kezdete. Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace a MOL-lal szemben a várost érintő olajszennyezés ügyében. A Velencei tópartján álló településen 2024 októberében repett meg a MOL föld alatti vezetéke, és csaknem 500 000 liter gázolaj folyt a talajba. A civilek és a környezetvédők tavaly júliusban fordultak bírósághoz szennyezett terület megtisztításának kikényszerítésére. A bíróság most a helyi lakosoknak és a zöld szervezeteknek adott igazat, súlyos hátrányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrúgta, hogy a kormányhivatal kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába, anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna.
0: Drága aranyhallgató, szeretettel köszöntelek ezen a gyönyörű szép péntek reggelen. Arról szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy egy kellemes, hűvös, őszies időre számíthatunk a hétvégén. Maximum 14 fok lesz, záporokkal, zivatarokkal, felhőkkel, kevés napsütéssel, úgyhogy próbáljanak valami olyan programot kitalálni, ami beltéri és nem kültéri.
18: Nézzük a közlekedési infókat. Az M1-esen Budapest felé Győr és Komárom között egy kamion hajtott az árokba a terelésnél, a 96-os kilométernél zárva még mindig a külső sáv. A pesti alsórakparton végeztek a helyszíneléssel, viszont ne felejtjék, hogy a 6-os főúton az M6-os autópályánál megváltozott a forgalmi rend az új körforgalom kialakítása miatt, így a 6-os főúti le- és felhajtót továbbra is zárva tartják az M0-ás autóút felé. Mi újság most a vasúthálózaton? Kis Horváth Levente mondja már is a MÁV Informtól. Jó reggelt!
19: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A nyugati pályaudvaron helyreállították a tegnapi siklás után a vasúti pályát, így ma már nem kell korlátozni a Lajos-Mizsei S21-es és a Monori S50-es vonatok közlekedését. A Békés-Csabai fővonalon az egyik vágányon megindulhatott a közlekedés gyománál a tegnapi baleset helyszínén, így már nem kell pótlóbuszra átszállni, azonban még késések előfordulhatnak. Előrejelzem, hogy a hétvégén pályakarbantartás miatt a H5-ös hév helyett Békás-Megyer és Szentendre között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Változik a menetrend a Váci és a Veresegyházi vonalon, minden második S70-es vonat csak a nyugati pályaudvar és Göt között közlekedik majd. Az S71-es és Z70-es vonatok, valamint a Jégmadár Expresszek menetrendje pedig pár perccel módosul, korábbi indulásokra kell számítani. Az újszászi fővonalon is változik a hétvégén a menetrend, a Z60-as vonatok napközben 30-35 perccel korábban, míg az S60-as vonatok a főváros felé 8 perccel korábban közlekednek. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
20: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Folytatódik a Sláger reggel.
22: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
21: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: filmben. A főszereplő Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
0: Jön Bajány, nagy lány, ó, parasztlány, nagy parasztlány, jöjj! Ilyen műszempillával, nem tudom, voltak-e már vidéken, kérem, minden tanyán van ilyen műszempilla. Ugye az igazi? Na kérem, ezt a betyárok hozták a műszempillát a csajoknak, Bécsből. Azok betyárok ma akkor kijártak Bécsbe. Csak akkor még vissza is jöttek. Na gondolják, a lányod kinn áll a pusztában, ugye a szél piszkosú, a szempilla meg csak úgy zizeg. Ott áll, jön ám a morcos. Ez kérem, jött, hakkör, hanem ez mindig jött. Hogy is megérkezik, nem tudom, megfigyelték-e, ez a Sanyó tanyavilágban akár merre ment, mindenhol volt neki egy-egy fix, beépített spinéje. Ezek nem ám ilyen könnyűvérű luvnyák voltak ezek. Hogyne, Isten őrizze! Ezek tisztességes, dolgozó nők voltak. Mindnek volt dolgozó, tisztességes dolgozó férje is. Csak amikor a Sanyó gyűjt, a férje sose volt otthon. Hoppá! Hogy hol volt, az meg közben elment a másik csajhoz. Így járták körbe egymásét szépen, így. Ez volt kérem a korabeli vetésforgó. Ez a... Bizony.
2: Ryan from One Republic here.
1: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Bencénk Budapestről kicsit aggódik, ha minden igaz.
2: Figyelj, szavaz. Sírok a röhögéstől rajtad. Szia, Bence, jó reggel.
3: Hello, Bence.
4: Jó reggel.
2: Mondtam a Bencének, hogy

0: Az a kivételes alkalom van ma, hogy élőben fogsz neki énekelni. Erre azt mondja, jaj, az jó lesz? Mondom, kérdezed, vagy mondod?
1: Jó lesz.
0: Bence, most ezt a Csabival beszéld meg, léci.
1: Na most, na
0: de, jó. Na mondd,
1: na,
0: na
1: jó
0: mond.
1: Lesz.
2: Jó, nem, itt van nagyobb esély arra, hogy még egyszer elénekli.
0: Ugye?
3: Nem, nincs.
0: Ha szépen kéred, neked lehet megteszni.
3: Várjál, Bence, magas vagy és széles vállú?
0: Akkor igen.
2: Igen.
0: Akkor bármit kérhetsz.
1: Szia!
0: Ezek a paraméterek kellenek.
1: Kezdjük.
3: Bence, szögezzük le, hogy mielőtt elkezdtük a játékot, a Csabi meghallgatta az eredetit. Én ennek ellenére nem ismerek most rá arra, amit tudtok.
0: Igen.
1: Hagyjál, na Bence.
2: Jaj, pedig én annyira szerettem volna ma nyerni, de ez nem az a nap lesz szerintem.
3: Mit szerettél volna megnyerni? Mit szerettél volna nyerni, Bence?
1: Széles válló, hát éneklek még neki.
0: De valami tök más énekes.
1: Komolyan, ennyire? A belső hangom ezt mondja, hogy ez...
3: Mondd, Bence.
2: Az oroszlán királyos belépők nyilván jól jöttek volna.
3: Van gyermek?
2: Igen.
3: Csabi, van gyerek. Széles váll, egyik oda, másik oda.
0: Na. Jó, hát nem láttunk még ilyet soha.
1: Na, láttam, hogy már karomvarjút.
3: Meg az Airplane című filmet, igen.
2: De csak, hogy megvigasztaljam a Csabit, unokaöcsik vannak.
0: Jó,
3: figyeld már,
0: Bence!
3: Figyeld már, flörtöl a Bence!
1: Hello!
3: Na,
0: segítség!
3: Koncentrálj arra, amit szeretnél, igen.
0: Igen.
1: Na.
3: Most már háromszor eldudolta.
2: Azt nem tudtam, hogy a Csabinak van saját száma.
1: Jaj,
0: de szép! Neked ma már mindenképp nyerned kell, Csabi, segíts!
1: Nem hiszem el, hogy nem jöttök rá.
0: Segítsünk!
1: Hogy? Hát most...
2: Nem az oroszlán király.
1: Bence!
3: Melyik dal lehet?
2: Úristen, a...
1: Na?
2: A Circle of Life.
1: Látod,
0: Bence! Gratulálunk! Tiéd a két fő részére szóló belépő május 30-ára az Oroszlán Király című filmzenei koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából. Hány unoka öcséd van?
2: Kettő,
0: tehát hárman mennétek?
2: Így van.
0: Csak azért, mert volt olyan, aki nem nyert ezen a héten, akkor ezt megoldjuk, jó? És egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval a tiéd. Ezt nem én találtam ki, a Csabi így bögdösött, hogy ez legyen így.
1: Na, most már tényleg megment.
0: Úgyhogy most már randíznotok kell.
1: Hello,
2: jó, mindenképpen ez eddig az idei évben ez a kedvenc reggelem.
0: Látod? Ennyi.
1: Olyan jókat mondasz, Bence. Egyszer volt egy olasz srác, aki udvarolt nekem, és mondtam, hogy nem beszélek olaszul, és mondta, kommunikációne oké, molto importante. Te is a legjobbakat mondod. Szép hétvégét
0: neked.
1: Szia!
2: Köszönöm, sziasztok!
4: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
2: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepény sem! Wow, Dom Pepe!
4: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lembászoningek, beach shortok és szandálok közül. Állítsd össze Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz.
6: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten a Stengben. A 45 éves prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
7: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. Magyartüzép.hu.
8: Problémát okoz kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
9: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Megjelent a kormány tagjainak feladott köre. Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének. Bródi János előtt tiszteleg idén a Sziget. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a magyar közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán évfél előtt. A közzétett jogszabály a miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinett tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesteri által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán. A Bródy Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagy színpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepélyes különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép. A fővárosi főügyészség társ tettesként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt emelt vádat egy testvérpárral szemben. A 37 és 34 éves férfiak a Keleti pályaudvar aluljárójában látták meg a későbbi sértettet, akivel az idősebb testvér hetekkel korábban összeszólalkozott. Az idősebb fivér egy bottal, közepes erővel halántékon és tarkón ütötte haragosát, majd a földre került férfit tovább ütlegelte és rugdalta. A bántalmazásba a fiatalabb testvér is bekapcsolódott. Végül a támadók a vérző, életveszélyes fejsérüléseket elszenvedő sértettet magára hagyták és elhagyták az aluljárót. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Clivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.clivet.hu.
11: Az M1-es autópályán Budapest felé a 96-os kilométernél zárva a külső sáv egy árokba borult kamion miatt. Lassajáratú a 11-es főút befelé a Pünkösfürdő utcánál, a 10-es főút a Városhatártól, a Budörsi út a Sasadi úttól, a Szerémi út a Rákóczi íthoz közeledve, sokan autóznak a Budakeszi és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, a Szél Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál a városközpont felé, illetve telített az M3-as bevezetője, nagyjából már a Szilas pihenőhelytől, a Kerepesi és a Fogarasi út a közös csomópont előtt, az Üllői út befelé az Ecseri útnál, a Váci út a Megyeri út előtt, a Rákóczi út a Barostértől, a Hungária körgyűrű pedig a nagyobb csomópontoknál. A 6-os főúton az M6-os autópályánál az új körforgalom építése miatt megváltozott a forgalmi rend. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban haladhat, illetve az autópálya 6-os főúti le- és felhajtóját továbbra is zárva tartják az M0-ás felé, viszont az M6-os autópályára ismét fel lehet hajtani Budapest irányából, illetve le lehet hajtani Érd felé.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
11: 8 óra, 6 perckor köszönti önöket Pordán Petra.
12: Somogyi Zoltán.
13: És jó magam, a drága édes arany rádiós Cilla.
11: Bizarr szokások a nagyvilágban, erről két nagy utazónkat, Mautner Zsófit és Cilát kérdezzük majd hamarosan, de önök is megírhatják sztoriaikat.

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:09 előtt pontosan egy perccel, ma utána Zsófi is megérkezett.
2: Hello, jó reggelt!
1: Bár most nem olyan messziről, de mindketten nagy világjárók vagytok, és hát valószínűleg, hogyha Zsófinak azt mondom, hogy Madagaszkár, akkor erre ő azt válaszolja, hogy
3: vanília!
1: Tudtam! Márpedig Madagaszkárról az embernek az is eszébe juthat. Képzeljétek el, nagyon fura szokásokra bukkantam, hogy van egy úgynevezett Famadi Hana nevű ünnep. Ez megvan, hogy ez mi?
2: Nekem nincs. Hogy
4: nem, ez az? Nem, ez az. Én magam tartom is.
2: Igen? Igen,
1: képzeld, ez az az ünnep, amikor a családok kiemelik őseik maradványait a sírokból. Becsavarják őket. Becsavarják őket lepelbe, és táncolnak velük.
2: Mert hogy
1: így erősítik meg a kapcsolatot az őseikkel. Hát neked vannak nagyon híres őseik.
2: Tudod, előkapott a szekrényből a dobozban.
4: A papát, igen.
2: De kiássák, és utána visszatemetik, és minden évben ezt megcsinálják.
1: De tudod, van más népeknél, és hogy így odaültetik az asztalhoz, meg nem, de ott ugye egyben meg.
2: Hát oké.
1: De vannak tudod, akik ott a sziklafalba temetkeznek.
4: Az ortodox oroszok, azok például vodkát visznek, meg kenyeret visznek halottak napján.
1: És
4: például...
1: kiissza meg őket?
4: Aztán hát ez a sírra. Oda teszik a sírra. De például
1: én hova lesz onnan?
4: Képzeld el, hogy ahol a nagymamám van eltemetve, Kápmártenbe, fönt a temetőbe, ott van a Xenia orosz nagyhercegnőnek a sírja. És képzeld el, hogy minden évben halottak napján ott van egy kis kenyér, egy kis vodka,
2: valaki leszármazott.
4: Aha. Igen, valaki visz oda valami.
2: Meg egyébként más kultúrákban ugye milyen más a halálnak, vagy egyáltalán a rítusnak, igen. Ugye az, hogy utána mi történik vele, hogy egy csomó helyen azért egy ilyen vidám ünnep alapvetően, meg másfajta szemléletmód vezé, mint ez
1: békésebb, hogy Spanyolországban létezik egy El Collarcho nevű hagyomány, az arról szól, hogy a férfiak beöltöznek ördögnek.
2: Igen. Ezt is ünnepled.
1: Csabi, nincs vége. Most már azért. Már tudja, hogy meg kell várni a sztori végét.
4: Ha nem, akkor lehet, hogy fogom ünnepelni, ha olyan
2: a vége. A férfiak beöltöznek ördögnek.
1: Ördögnek öltöznek. A kisbabákat kifektetik hát az utcára vagy az udvarra, és átugrálnak fölöttük.
2: De miért?
1: Hát, hogy megóvják őket mindenféle betegségektől, meg rossz szellemektől.
2: És ki meri oda tenni a csecsemőjét? Jézusom, én biztos, hogy nem.
1: És hát ehhez képest akkor sokkal békésebb, hogy Dániában, amikor valaki 25 esztendős korában mindig egyedülálló, akkor fahéjat szórnak a fejére, ez már ilyen gasztró. Hát ez állítólag a fűszerkereskedőkhöz kötődik ez a hagyomány, akik nagyon sokat utaztak és gyakran aglegények maradtak, és hogy ezt a rontást ezt így előzzék, ezért fahéjat szórnak rájuk, nehogy így járjanak, mint a fűszerkereskedők.
4: Fú, Zolikám, rá, már 30 évvel kellett volna szórni azt a hülye fahéjt.
1: Ezzel nehéz lesz versenyeznetek, de ti, akik sokfelé megfordultatok a világban, például az előbb említett orosz például, mi az, amit esetleg még láttatok, vagy mire így rácsodálkoztatok?
4: Fú, ez egy jó kérdés, mert ez akkor marad meg bennem, amikor ott
2: vagyok. Amikor
4: ott
2: vagy, és akkor rácsodálkozol. Nekem ami furcsa volt, képzeljétek el, amit gondolkodtok, hogy Balin, amikor kint voltunk, mondtak, hogy a kisbabákat nem szabad megérinteni, a fejüket, mert hogy ez egy szent testrész, és hogy ott nincs az, mint itthon, tudod, hogy jaj, de édes, és akkor a babáknak, meg a kisgyerekeknek a fejét simogatják, azt nem lehet.
1: Hát itthon se illik egyébként, és szokták mondani, hogy de van, aki a kismamához is oda megy,
2: és a pocakjára simogatja, igen.
1: És ezt, hát azért ezt így nem.
2: Igen. De ott kimondottan mondták, hogy a gyerekek nagyon cukik, oda jönnek, tudod, eladnak képeslapot, ilyesmi, de nem szabad megérinteni őket, főleg a fejüket. Hát a gasztronómiában én ugye nagyon sok ilyen bizarr, akár bizarnak, vagy olyan furcsának tűnő rítussal, meg hagyományal is találkoztam, akár hogyha belegondoltok, hogy a különböző népeknél egyáltalán mi számít bizarrnak, ugye ez igen relatív.
1: Ettél már majomagyvelőt?
2: Nem ettem még a majomagyvelőt.
4: Például nekem annak idején Marokkóban mondták, hogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ott vagyok velük, úgyhogy én kapom a birkának a szemét.
2: A birka szemet akartam pont mondani, hogy az rengeteg kultúrában ugye az tényleg a csúcs vendégnek jár, és egy óriási megtiszteltetés, és nyilván egyébként, amikor egy olyan helyzetben vagy, és tudod, hogy ez a jelentősége, akkor ugye nagyon nehezen utasítod vissza.
1: Megetted? Hogy szántad rá magad?
4: Hát szemeztem vele.
2: És? Mi lett a
4: vége? Megettem, mert én ilyenkor betartom. De hozzáteszem, hogy egyébként nem kell olyan messzire menni, mert amikor vidéken elmész egy disznóvágásra, és szeretettel köszöntenek ezzel az alvat vérrel, vagy sült vérrel, vagy
2: limát.
3: Igen, én is szeretem.
4: De látod?
2: Kokosere pörköltet, azt nem szeretem, de ezt a vért simán megiszom.
4: De hogy így oda vágják neked, szóval, hogy azért egy csomó ilyen van. Nekem vagy nem Indiában, bocsánat, hanem mi van ott, hol volt? A Mauritiuson. Ott ezek az indiai szokások, tudod, meg ezek van valami hegy, ahova fölmennek, pont egy ilyen zarándok útra vettünk részt, és képzeld el, ilyen kiskocsikkal mennek, de most már ilyen óriási hangfalakkal ordít valami Hare Krishna, akkor egy ilyen műanyag arany buthát visznek, nem lehet, mert ez egy ilyen zarándok út, és fölmennek vagy valami eszméletlen nagy butha szoborhoz. Nekem az például nagyon fura volt. Tehát, hogy meg az is sokszor fura, ami biztos másnak nem, hogy én nem értem, vagy nem is érzem ennyire a vallásnak a jelentőségét, de például Ruandában volt egy nagyon aranyos sofőrünk, aki vitt minket, és minden további nélkül ránk nézett, és azt mondta, I am very sorry, megállt, kivágott egy szőnyeget, megkafelé fordult, és imádkozott. Tehát például nekem, tudod, hogy a 21. században, hogy nem lehet egyet se kihagyni, tudod, tehát, hogy ez nekik egy ilyen ennyire fontos dolog. Hát aztán megtanulod megérteni.
3: Persze, meg is kell. Az ember, igen.
1: Éva írta, hogy Indiában látott halott égetést a Ganges partjánál, mert az időnként is fogadják a turistákat, és hogy ez egy életre szóló élmény volt, de idézőjelbe tett az élmény. De nem például, tudom, vágynátok ezt? Nem szeretném ezt.
4: De például ilyen, amit egy dokumentumfilmben láttam, mert nem voltam még ott, hogy van Indiában egy város, ahol a patkány a szent állat, és mindenfelé rohangálnak a patkányok, de ezeken a nagy szobrokon, templomokba, és ott az embereken leföl futkorásznak a patkányok. Van egy pár olyan dolog, amire európaiként nem biztos, hogy...
3: Vagy például szintén ugye a muszlim vallásban ez a birka áldozati ünnep, ami egy nagyon fontos ünnep, és olyankor mindenhol, tehát az utcákon, meg az utak mentén, ugye ott konkrétan ugye levágják a birkát, hát mindenhol folyik a vér, meg minden, de hogy ez egy nagyon fontos ünnep, tehát szerintem ezek mindig valahogy ugye a kontextusban értelmezendők. Nyilván, hogyha kiragadsz egy ilyet, és azt mondod, hogy te jó ég, ott ez és ez történik, akkor az bizarr, meg furcsa, meg szokatlan nekünk, de azért, hogyha ott abban a vallási, kulturális kontextusban értelmezi az ember, akkor ugye
2: hát ezért tiszteletben
3: tartod, meg
4: másképpen fogadod. Szerintem az is egy tök érdekes dolog, tudod, hogy nem tudom, mit akartam mondani, elfelejtettem.
1: Semmi de baj, ezt kellett kéne próbálunk közben. Írja valaki, hogy Kolumbiában szilveszterkor üres bőröndökkel futják körbe a háztömböt, mert ez így sok új utazást hozhat az új évben.
3: Ez jó,
1: kedves hagyománynak tűnik. Igen. Aztán olyat is láttam egyébként, hogy Kínában például még mindig nagyon sértő, ha üresre eszed a tányért, mert azzal azt sugallod, hogy kevés adagot kaptál. Ugye itthon is, nem tudom, ez az éttermekben még áll, Zsófi, tehát, hogy még mindig nem szabad mindent, tehát ott kell hagyni egy utolsó falatot?
3: Nem, nagyon ez? Örül a séf, sőt, egy jó séf azt figyeli, tudod, hogy mi jött vissza, igen, és miért, úgyhogy meg hát úgy is van kitalálva általában.
1: Csak a dekort szoktam mutatni.
4: De például
3: én
4: azt hallottam, hogy rettenetesen ideges, de tényleg olyan ideges tudok lenni, hogy nagyon sok ázsiai például szipog.
3: Igen.
4: És hogy például náluk az orrfújás az egy végtelenül udvariatlan dolog, és ezért szipognak. És figyelj, amikor ilyen van, én állandóan mondom, és mindig mondja, no, de hát mondom, de azért jó lenne, ha mert én például attól bolondulok.
3: Meg hát ugyanott az étkezés során, meg ugye ott például egyáltalán nem udvariatlanság, hogyha mindenféle hangokat adnak ki, ugye az étkezés során. étkezés. Mindent lehet, semmi nem tiltott, mert hogy az is annak a jele, hogy
1: ízlik. Hol is kell büfizni is kell valahol, nem?
3: Mindenhol, ugyanott. Tehát, hogy például a kínai kultúrában ott minden csámcsogás, mindenféle hang engedélyezett.
1: Zsófi, mi filmet hoztál nekünk? Buáj, de...
4: Hát nekem ezek tényleg döbbenetesek.
3: Innen nézve nagyon furcsa.
4: De például Marrakesbe tapasztaltam, azt tudod, ott mész halál elegánsan egy pampalini kalapba, egy színes ingbe, egy európai, mint egy bolond, úgy nézel ki. És akkor például a marrakesi piacon, te most jöttél onnan haza, de hogy a kígyó bűvölőtől kezdve egy ilyen lándzsára szúrt birkafejek vannak.
3: Teljesen normális.
4: Akkor a borbé az így az utcára önti a habos, szőrös hajat, lizét, mindent, és figyelj, azért ott úgy fönnakadsz, tudod, hogy te jó Isten, itt mi folyik, de igen.
1: Hát mi folyik itt? Jön mindjárt a Cilla Gasztró, nem akármilyen finomsággal folytatjuk. Hamarosan...

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
3: Ezen a héten vendégünk Wolf András, corporate chef, akivel a fehér, hidegen tálalt kaprostök főzelékről beszélgetünk.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: A Toyota bemutatja... Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Hallottad már? Június 13-án életre kel a múlt a Festetics Kastély parkjában. Retro Kastély, fantasztikus retro buli. Színpadon nagy koncerttel a TNT és a Groove House. Tánc, fények, óriási hangulat egész éjjel. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban és a helyszínen.
6: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjegy Zsíko 7 szuperhibrid.
7: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
6: Irány az Osan, spórolj okosan!
8: Belföldi és nemzetközi szállítás, akár emelőhátfalas teherautókkal is. Bérraktározás, magas színvonalú szolgáltatások. B. Fiesta, szállítmányozási és logisztikai Kft. Az ön partnere.
9: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
10: Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lembászoningek, beach shortok és szandálok közül. Állítsd össze Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz.
11: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
12: Itt minden az élmény. Élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
13: familypark.at.
14: Három betű. TNT. Ugye neked is elindult a fejedben a kicsi gesztenye és az ébren álmodunk. Az jó, mert június 6-án együtt fogjuk üvölteni őket a Budapest Parkban. Intivel és Ákossal. TNT. Június 6. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Elítélte a Kárpátalja elleni orosz támadást a külügyminiszter. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Pert nyertek a gárdonyiak a MOL-lal szemben. Molnár Róbert köszönti Önöket. Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak, 2 Szojva mellett egy Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szojvai egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, a támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyi sérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötné össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/h sebességre tervezett kétszer-kétsávos út kivitelezésének kezdete. Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace a MOL-lal szemben a várost érintő olajszennyezés ügyében. A Velencei tópartján álló településen 2024 októberében repett meg a MOL föld alatti vezetéke, és csaknem 500 000 liter gázolaj folyt a talajba. A civilek és a környezetvédők tavaly júliusban fordultak bírósághoz szennyezett terület megtisztításának kikényszerítésére. A bíróság most a helyi lakosoknak és a zöld szervezeteknek adott igazat, súlyos hátrányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrúgta, hogy a kormányhivatal kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába, anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna.
16: Esős borongós időre kell készülnünk a hétvégén, ma még azért pislákol némileg a fény, és 17 fokot mérünk délután, de sajnos holnap már a napsütésre egyáltalán nem számíthatunk, nagyobb mennyiségű csapadékra viszont igen, a maximum hőmérséklet pedig 15 fok körül várható.
17: Az M1-es autópályán Budapest felé, Győr és Komárom között a 96-os kilométernél még mindig zárva a külső sáv, mert a terelésnél korábban egy kamion csapódott az árokba. A 11-es számú főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt, a 10-es főúton a Városhatártól, a Budaörsi, a Szerémi úton, aztán a Budai alsórakparton a Petőfitől északra, valamint a Szélkálmán tér környékén, és az Alkotás utcában befelé a Délinél továbbra is igen erős a forgalom, lassan járhatóak csak ezek az útszakaszok. Fennakadás tapasztalható továbbá a Pesti alsórakparton is, a Szent István parktól délre, az Andrássy és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé, illetve a Károly körúton az Asztória felé, de az M3-as bevezetője, továbbá az Üllői, a Váci és a Rákóczi út is zsúfolt, továbbá a Hungária körgyűrű és a Nagy körút a nagyobb csomópontoknál. A Róbert Károly körút és a Lehel utca csomópontjában nem sokára kikapcsolják majd a jelzőlámpákat karbantartás miatt, várhatóan délután egyig, így hamarosan rendőri irányítás lesz, figyeljenek majd nagyon. Ha pedig van még közlekedési infójuk, küldjék a 0630 30 30 95 8-ra.
3: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Jó reggelt kívánunk, ez a Sláger reggel, 3:49-kor, de mondhatnám úgy is maga a mennyország.
1: Neked itt
0: a
1: stúdió... főleg,
2: végre édesség, végre valami édeset hoztam, most már rég volt édesség, azt hiszem.
0: Egyébként, igen, akartam is mondani múlt hét, most már, de olyan kedvesen felvezetted, megígérted a múlt héten, hogy majd hozol valami finomságot.
1: Na lehet, hogy két részletbe hoztátok, tehát, hogy nem csak te hoztad, hanem a Csabi is.
2: Ez a produkció,
1: meg kell köszönnöd.
3: Igen, mert ugye az alap az én vagyok.
1: Na mi az alap, miről beszél? Szélünk.
3: Kérlek szépen, ez egy Pavlova, és erről annyi, elmondom.
1: Orosz eredetű desszert?
3: Képzeld el, hogy ez egy
1: gasztrotörténet.
3: Egy gasztrotörténetet, hogy meséljek el a Pavlovával.

0: bocsássál már meg, de az az igazság, hogy ugye ez egy tojáshab cukor, aha, és nagyon egyszerű, egy pici ecetet és egy pici
1: étkezési
0: keményítőt kell beletenni ahhoz, hogy meglegyen a fénye, a tartás,
2: ez
0: az
2: a habcsókos feeling meglegyen.
0: Hogy egyszerűen olyan tartása legyen a Pavlovának.
1: Elképesztetett, úgy tényleg, úgy gesztikulális
2: hozzá, igen.
1: És minden, és jól, hát a helyes, ez a trükkje az, hogy a megfelelő tartása legyen, a textúráját, ugye az edzetés, a kevés étkezési keményítő segíti. Tehát
3: Zsófi, addig mosolyogsz, hogy amíg egyszer csak ki fog túrni a szakmából.
1: Oda
2: és
1: vagyok.
2: Ő lesz a plakát fiú.
0: Vagy bármelyik percben azt látjátok, hogy Zsófi, nem érek rá, mert egy gazda kerekasztal beszélgetésen ülök.
2: Vagy egy gasztrofesztiválon teret velem a műsorvezető.
0: Itt van velem Huszár Krisztián és a
1: Sárközi.
0: Jó,
2: szóval
0: elkészítetted,
2: megsütötted?
0: Nem, közzétek el, ez tegnap úgy történt, igen, hogy ugye kettő készül. Egyik nektek ide, nekünk a stúdióba, a másik pedig az én Nadika barátnőmnek a születésnapjára.
3: No, boldog születésnapot.
0: És szépen két habverővel, két tállal, 8-8 tojással.
1: Párhuzamosan dolgoztunk.
0: Párhuzamosan dolgoztunk, és csináltuk. Utána ugye emeletesen raktuk a sütőbe, ami nem biztos, hogy a világ legjobb ötlete volt, mert külön kellett volna megsütni. Uh-huh.
1: Mert a másik is gyönyörű, a másik tényleg hófehér maradt, uh-huh, ropog a külső uh-huh héja belül, ilyen pillacukros, tehát olyan, amilyennek lennie kell. Ez se rossz, de ez egy picit ugye alulsült volt, még forró dróton én egy vacsorán voltam, és közben a Cilával cseteltem, hogy mutatta, hogy hogy néz ki még sűsebben, mondom, hogy picit még tegyél rá, de végül is jó lett.
2: És mi az, amit nem hoztál, amit a Zsófi hozott hozzá viszont?
0: Hát ugye az, mert hogy én ott ugye ilyen multifunkcionálisan ugye igen, még...
1: Mert sorod el, hogy mindent főztél még.
0: Persze, mert készült egy több főzelék nálam, készült egy mokákegyi pési bahiai módra.
2: Nem már,
0: mindeközben
2: mind...
0: egy ilyen izraeli csirkét, és közben ott állt...
1: Őrletben van, nem?
2: Azt a mindenit.
0: Patrícia barátnőm ott állt a fejem fölött, tudod, hogy... hogy
1: sorban állt a Cilla menzára.
0: Igen, mert milyen tulok, valami ős tulok, nem tudom én milyen tatárbifteket vettem.
1: Ja. A szomoréknál
0: itt lenne a Fény utcán. Te nem tudjátok
1: elkérni.
2: Ezt egy évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy ez lesz.
3: Térjünk vissza a balerina csókjához.
0: Visszatérve, tehát, hogy nem volt időm elkészíteni, vagy érkezésem ezt a mascarpone-t.
1: Én úgy jöttem el, hogy már rohannom kellett időre. Az egyik adag mascarpone-t, ami a Nadika adagjához, mert azt összeraktuk, mondom, akkor látod, hogy kell ezt készíteni, és akkor, hogy ide, ugye reggel ő hozza.
3: Akkor itt nincsen, csak hogy a hallgató, aki nem látja, nincsen alul semmiféle tészta vagy piskóta, hanem ez egy hatalmas habcsók gyakorlatilag. Uh-huh. Kicsit úgy néz ki, mint mondjuk a Rákóczi Túrosnak, vagy a nem is tudom, a Női Szeszének a teteje, igen, ami ugye rajta van, az a hab, viszont belül van benne ugye egy főzött krém. Mi? Elvileg?
1: Nem, a tetején.
3: Nincs a Pavlovában, nincs a tetején van.
2: A tetején van, igen. Amit a Zsófi hozott most, igen.
1: Igen, mert reggel 6-kor rám írt a Cilla, hogy a mascarpone-t azt mégsem sikerült összerakni.
0: Meg a gyümölcsöt. Mert
2: és
0: ugye
2: akkor tessék
0: gyümölcsöt
2: díszíteni, kérem szépen.
0: Várjál már is neki.
3: Gyönyörű epermelőt hoztak magukkal.
0: Igen, és akkor mit volt még otthon? Egy eper csatnét?
1: Hát maszkál, mindegy, szóval megoldottam, az a lényeg, és eper szezon van, úgyhogy epret szerencsére kaptam, plusz még volt egy pici maradék eper ragum otthon, mm-hmm, ez egy ilyen karamellizált eper ragú, ami valami szenzációs fagyit, meg mindenféle, egyébként az úgy készül, hogy cukrot karamellizálok, és akkor, amikor ilyen borostyán színű, arra rámegy az eper fele, az rögtön így levet enged, mm-hmm, és akkor ezzel a kesernyi és karamellával összeolvad ez a bódító édes eper, és valami elképesztő íze van, és akkor kihűlt, akkor belekeverek még rengeteg friss epret, és akkor van egy ilyen nagyon intenzív, ilyen majdnem ilyen tutti-frutis eper zamata, mert azt nem minden eperből lehet kivarázsolni, tudod, hogyha kapsz egy olyan epret, ami igen, nem olyan tökéletes, hogy azonnal úgy nyersen eszed, hanem úgy kicsit kell vele varázsolni, akkor ez mindig egy jó bevált módszer. Úgyhogy ezt a Cilla rákanalazza a tetejére, ugye ez bármilyen szezonális gyümölcs lehet, de hát az eper az klasszikus, és nagyon-nagyon jól néz ki.
3: Figyelj, ha már Pavlovi nyelvválasztása beindult már.
2: Pavlovi reflexed, az már beindult. Működik, igen, azt látom. Végre, Csabi, olyat hoztál, aminek örül.
3: Úgy kanal az, ahogy...
1: Egyszer majd csinálunk olyat, hogy rendelhettek.
3: Mit?
1: Jó, hogy rendelhettek, nem?
3: Hogy bár itt mondunk, és azt a Cilla elkészít?

0: hogy rendelhettek, és akkor nektek hozunk, igen, amit szeretnétek.
1: Jó, na,
0: hát mert az Zoli tudja, hogy valami csoki tortát fog rendelni, nem?
2: Hú, tegnap is olyan finomat ettem egy rendezvényen.
0: Csoki tortát?
2: Olasznak nevezték, de egyébként olyas, igen, tehát hogy olasz csokoládé, nem tudom milyen torta, de hogy kicsit a brownie-ra hasonlított. Igen, hogy belül olyan masszaszerű volt a belső része, kívül kicsit úgy megszáradt, uh-huh, mint a pavlova, és így megrepedezett a felszíne, de isten finom volt.
0: Na jó, hazug, akkor csoki tortát is.
1: Na de Zoli, inkább azt mondod, ha most rendelhetnél.
2: Ha most rendelhetnék.
1: Most, akkor mit rendelnél?
2: Hát tőle? Egy crème brûlée-t összeütetnél gyorsan.
0: Azt egyébként felvehetnénk a tanulási listára,
2: ugye?
0: Nem?
2: Ráadásul.
0: A tanlistára crème brûlée.
1: És vettem a lökrözébe ilyen kis edényeket.
0: Hál' Istennek!
2: Úgyhogy szívecske formájút is?
1: Hát majd olyan.
0: És Márgát Szila, és zsebsárkányod van?
1: Az mi?
2: Hát a kis, az amire meggyújtod a tetejét,
0: a bunzenégő, az a kis karamellizáló pisztoly, olyan ott van?
1: Nincs.
0: Hát az azonnal be kell szerezni.
1: És tudod, hogy
0: azonnal.
1: És tudod, hogy izém
0: habzsákot. És habzsákot sincs, tényleg. Tegnap hittem.
2: Úristen, megvágnád közben a Pavlovát.
1: Tényleg, hogy beállít a Zsófi, pillanat, most ne egyél, mert csámcsogni fog.
0: De kicsit később ehhez.
1: Nem a kínai kultúrában vagyunk, itt nem csámcsogol. És beállít a Zsófi, és így rám néz, és mindig ilyen lefik már.
0: Megbalázott.
1: Hoztam habzságod, mert gondolom az nincs.
0: És jól gondoltam.
1: Hanem habzsák az nincsen.
0: Éppen nincs itton.
1: Úgyhogy, na...
2: Nem hozták ki.
0: Lassan felvágunk majd, igen. Mindjárt kóstolunk, és aztán... Nagyon jól néz ki.
3: Nagyon köszönjük.
2: Köszönjük szépen. A Pavlova részletei a Sláger FM online felületein.
0: Igen, hamarosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepén sem! Wow, Dom Pepe!
4: Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lembászoningek, beach shortok és szandálok közül. Állítsd össze Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
7: Jönnek a Joker napok a Petrányi Autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
8: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikascade.hu.
9: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
10: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Leállítják a védett erdő kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit. Ezek a Sláger FM híreik, Molnár Róbert vagyok. Leállítják a védett erdő kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta volna el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatást. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
13: Az M1-es autópályán Budapest felé a 96-os kilométernél még mindig zárva a külső sáv, mert egy kamion a terelésben az árokba hajtott. Nézzük, mi a helyzet itt Budapest környékén. A Budaörsi út befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól még mindig lassan járható, a Szerémi út is befelé a Rákóczi íthoz közeledve, fennakadás tapasztalható a Szélkámán tér környékén, az Alkotás utcában befelé a Délinél, illetve a budai alsó rakparton a Petőfi-től északi irányban, de a pesti alsó rakpart is dugul picit a Szent István parktól délre. Aztán az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt szintén is fennakadás tapasztalható, a Károly körúton az Asztória felé, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, illetve a Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörút nagyobb csomópontjainál is. A Róbert Károly körút és a Lehel utca csomópontjában délután egyik karbantartás miatt nem működnek a jelzőlámpák. A forgalmat információink szerint egyelőre rendőrök irányítják, legyenek tehát figyelmesek. Jó utat és balesetmentes közlekedést, ha pedig valakinek még infója van, küldje a 06 30 30 30 95 8-ra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
13: 9 óra 7 perckor, jó reggelt kíván Pordán Petra.
14: És Somogyi Zoltán.
13: Cilla és Zsófi nevében is. És hát azért emlékszem, hogy voltak ugye a sziget körül mindenféle hírek sokáig, és izgultunk, hogy mi lesz. És aztán megnyugodhattunk, de ma meg kifejezetten örülhetünk is, hogy minek mindjárt kiderül. Sláger!

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:10-kor jó reggelt kívánunk, és hát, hogy az előbb már említettem, azért néhány hónappal ezelőtt izgultunk, mert egy ideig ugye rezgett a léc a Szigetet illetően, és az nekem nagyon lenyűgöző volt, hogy nem csak a hazai sajtóban, hanem ugye a világ sajtóban is ez téma volt, mert hogy ugye annyira meghatározó élménnyé vált sokak számára a Sziget, hogy azért többfelé aggódtak, hogy akkor most mi lesz vele, vagy mi nem. Megkönnyebbülhettünk, megnyugodhattunk, ma pedig kifejezetten ünnepelhetünk, hiszen nem akármilyen hírek érkeztek a Sziget házatájáról. A -1. napon, ez ugye ez volt régen, a 0. nap,
2: azt a -1. nap. Hogy ott ki a főfelé.
1: Na figyeljetek, a -1. napon mindannyian mások vagyunk címmel. Fél száz hazai előadó áll majd színpadra, szóval óriási hepaj lesz, de hogy mi körül, hogy miért, hát akkor már kérdezzük meg az illetékest, a legfőbbet, Gerendai Károly vállalkozó, a Sziget Fesztivál alapítója ül itt velünk a stúdióban, szevasz!
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást! Igen, hát ugye az történt, hogy valamikor egy tavaly év végén láttam egy beszélgetést Bródi Jánossal, ahol arról beszélt, hogy hát ő nem sokára betölti a 80. életévét, és hogy akkor így ennek apropóján úgy gondolja, hogy most már itt az ideje visszavonulni a nagy színpadok világából.
1: Ő már 10 éves nyugger akart lenni, emlékszem, és, hogy ő nyugger.
4: Te már most ez akarok lenni. És,
2: Már az vagy.
3: És akkor ez így elindított bennem egy ilyen gondolat, hogy hát valahogy azt láttam, hogy sajnos akkor jutnak eszünkbe ezek az életművek, vagy ezek a szerzők, előadók, amikor már elmennek, hogy mekkora életművet hagytak maguk után, és hogy tök jó lenne ezt így nem megvárni, és azt mondani, hogy ha ő most eltávolodik a színpadoktól, akkor csináljunk még egy ilyen igazi nagy bulit, és ennek ott azt a komplett életművet, mert ugye aki mostanában láthatta őt, az a szóló karrierével láthatta, hogy különben, ha valamikor máskor esetleg összeálltak a korábbi zenek, akkor annak a produkciónak láthatták a számait, de azt, hogy az egész életművet egybe az Illéstől az István a királyon át, a fonográfig, a Halász
4: Judit, Kondzsuzsára is számítható?
3: Igen, tehát hogy ez tényleg egy akkora életmű, ami azt gondolom, hogy ezt ha egybe meg lehetne valahogy valósítani egy nagy színpadon, ráadásul úgy, hogy ezt nem csak azokkal az előadókkal, akik ezt konkrétan részesei voltak ennek az életműnek, hanem azokkal a generációkkal, azokkal a mai fiatal előadókkal, Azáriától, Jude Law-n át, mit tudom, Beethoven-ig, és nyilván a középső korosztályból, a Kis Tibitől, a Lovasi Andrisig,
4: én vagyok a középső
1: korosztályból. Csíkzenekar.
3: Tehát, hogyha tényleg a szakma apraja, nagyja ott tudna lenni, akkor azért azt gondolom, hogy ez egy ilyen méltó főhajtás is lenne, másik részről, meg tényleg egy ilyen egyszeri, megismételhetetlen valami olyasmi buli, ami talán egy ilyen méltó elbúcsúztatása egy ilyen életnek.
1: Bocsánat, az jut eszembe, hogy így soroltad ezeket a hihetetlen neveket, hogy amikor ugye készült például a We Are The World, akkor emlékezetes módonból vita volt, hogy ki mennyit énekelhet, és ki melyik sort kapja majd. Hogy itt volt például, az előadók már leütötték, hogy ki melyik dalt adhatja elő, vagy
3: még, ebből, még zajlik.
1: Nem, azt én szeretném inkább.
2: 800-ból azért igen, lehet igen, választani.
3: Úgyhogy szerencsére van miből meríteni, de azt most egyébként zajlik még ez a fajta konkrét programegyeztetés, mert még tegnap is volt olyan produkció, ami tegnap csatlakozott még a programhoz, tehát hogy így, szerencsére tényleg mindenki, akit megkerestünk, akkor... azt mondta, hogy ő nagyon szívesen jönne. Olyanok vannak egy páran, akik mondták, hogy hát nem leszek Magyarországon, akkor épp, vagy akkor koncertem van máshol, de...
4: Akkor hogy képzeljük el, tehát hogy itt most teljes paletta föl fog sorakozni a nagy
3: színpadon? Igen, hát nyilván ezt úgy kell elképzelni, hogy egymás után lesz sok-sok produkció, általában minden előadó két számot fog előadni, ő választja nyilván, hogy az életműből melyik számokat, de hát vannak azért olyan, mondjuk, hogy majd, hogy nem biztos pontok, hogy nyilván mondjuk Deák Bill Gyula valószínűleg az István a királyból a hozzá kapcsolódó számot fog előadni, vagy a nem tudom kicsoda, tehát hogy nyilván vannak olyanok, ahol egyértelműbb, és hát az, hogy mondjuk nem tudom, Halász Judit melyik számot fogja
2: vagy
3: előadni,
2: Azaria,
3: vagy az nyilván ott nagy a választási lehetőség.
1: A többiek,
3: akik meg nem korábban is előadói voltak ezeknek a számoknak, ők meg választanak az életműből, hogy mi az, ami számukra fontos volt, ami valamiért nekik meghatározó volt, és akkor azt nyilván akár a saját stílusukba földolgozzák, akár az eredeti formában is előadhatják.
4: És Kondzsuzsa is lesz?
2: Én a Bródit akartam kérdezni, hogy ott
1: lesz.
2: Igen, és ott nézi.
3: Igen, a végén lesz egy ilyen 45 perc perces záróblokk, illetve még utána van egy finálé, és ebbe a záróblokkba ő ezekkel a régi előadókkal, Szörényi Leventével, Konzsuzsával, Tolcsvai László, a Halász Juditta közösen csinálja ezt az utolsó blokkot.
4: És most én
2: kirázott a hideg.
4: Most elkanyarodva a Brodytól, de ugye nekem egyébként a Sziget is maga egy életmű, tehát hogy én azért viszonylag a kezdetektől láttam a Szigetet, még Pepsi Szigetként volt ugye az elején.
3: És utána, Diák Sziget volt a legelején.
4: Diák Sziget volt, és utána én emlékszem, hogy a 2000-es évek elején dolgoztam, és akkor különböző rádiók, de hát nem a mai rádiók voltak ott, hogy neked milyen visszatekinteni így az egész Szigetre, meg ugye visszatérni ebbe az egészbe?
3: Hát nyilván nekem is van egyik oldalról egyfajta ilyen nosztalgiám a régi Sziget, nekem ez, én 22 évesen kezdtem bele ebbe az egészbe, és ugye kvázi ott nőttem föl, tehát hogy én 25 éven keresztül aktívan részt vettem a szervezésbe, aztán egy ponton úgy éreztem, hogy most már kezd sok lenni, már nincs bennem az a lelkesedés, itt az ideje átadni a stafétát, és akkor 2017-ben kicsekkoltam, és nem gondoltam, hogy még nekem dolgom lesz a Szigettel, hiszen azért hagytam abból, mert úgy éreztem, hogy már kiöregettem, már nem tudom, már nem értem a mai világot, vagy a mai fiatalokat annyira, és akkor egyszer csak jött egy helyzet, hogy fölhívtak, hogy hát baj van, mert az új tulajdonos be akarja zárni a Szigetet, mert hogy üzletileg nem éri meg neki, és hogy kvázi az egyedüli megoldásként azt látják, hogyha az alapító hajlandó lenne visszavenni a Szigetet, és akkor ott egy, ugye volt néhány napom arra, hogy ezt a döntést meghozzam.
2: Mégis csak a szerelem gyerek.
3: És hát minután azért a gyerekemről van szó, van. Meg azt gondoltam, hogy legalább egy esélyt mindenképpen kéne adni annak, hogy lehet-e ezt újra jobban csinálni. Ezért végül beleálltam, de azért azóta szembesültem csak azzal, hogy mit is vettem a nyakamba, vagy mennyi szerintem plusz munka.
5: Stílusosan.
3: És nem mondom, hogy nem élvezem, de azért az igazság, kemény hogy azért ez tényleg így 56 évesen már, úgyhogy közben egy csomó minden mással is kéne foglalkozzak, azért ez egy picit most megterhelő, de közben nagyon élvezem, és pont ezeket a dolgokat, hogy végre lehet megint olyasmiket csinálni, ahol az ember úgy egy viszonylag nagy szabadságfokkal azt mondhatja, hogy hú, ezt is kedvem van, akkor ezt is csináljuk, meg próbáljuk ki azt is. Mert hogy szerintem a Sziget sikerének annó is az volt a titka, hogy nem mintákat követtünk, hanem úgy abból indultunk ki, hogy hát mi az, amit akár mi szeretnénk, akár amiről azt gondoljuk, hogy az emberek szeretnék, akkor csináljuk meg, mert hát azért csináljuk az egészet, hogy mert ők jól érezzék.
4: Azért magukat. Alapvetően ugye ez már egy nemzetközi menni kell.
5: Hát mert tudod, megbeszéltük, hogy először megbeszéljük az István a királyt, és közben eszembe jutott egy dal, ami stílusos is ahhoz, amit a Karcsi mondott az előbb, ezt meghallgatnánk, és utána folytatjuk ezt a Szigettel.
4: Istenem, az egész dramaturgot felrúgtam, pardon.
5: Ó, sosem volt még ilyen.
4: Jaj.

0: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből. Fél tíz előtt néhány perc a Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója vendégünk, aki akkor közel 10 év után tértél ugye vissza.
1: Igen,
0: majdnem egy évtized. Mondtad az előbb, hogy nem gondoltad végig, hogy mibe vágsz bele, de azért látom rajtad, hogy élvezed.
1: Abszolút, én nem azt mondtam, hogy nem élvezem, csak sokkal nagyobb a feladat, mint amit így elsőre gondoltam, mert én ugye abból az indultam ki, hogy mielőtt eljöttem onnan, körülbelül mennyi munkám volt vele, és hogyan működött a rendszer, hiszen azt ismertem, és ahhoz képest visszajönni, és most így mindent az elejéről elkezdeni, újra gondolni, átbeszélni, hogy miért így csináljuk, mi változott.
0: De menet közben annyira elment más irányba az elmúlt 8 évben? Hogy újra kellett
1: szervezni? Hogy annyira, de sok mindenben alapvetően más irányba ment, meg a világ is sok mindenben más irányba ment. Tehát itt két dolog történt. Egyrészt volt egy szerintem elhibázott stratégia, és közben a világ is részben a Covid miatt, részben egyéb dolgok miatt jelentősen megváltozott, és arra sem feltétlenül a jó válaszokat adták. Ezért azt gondolom, hogy itt sajnos tényleg alapoktól el kellett kezdeni mindent átvizsgálni, és egy picit most ilyen hülye hangzik, de felszabadítani az emberekben is azt a fajta ilyen gondolkodást, hogy most nem az van, hogy akkor majd nem tudom, Londonban valahol meghatároznak egy stratégiát, az alapján megszerkesztenek egy Excel táblát, azt átküldik nektek, és akkor az alapján kell.
0: Ez volt a legnagyobb baj egyébként az elmúlt években?
1: Dolgokat csinálni.
0: Hát hogy így
1: csináltak? Az, hogy az a fajta ilyen kreatív energia nem jött be, és nem azon gondolkodtak, hogy mitől lesz jobb más a Sziget, hanem ehelyett egy ilyen uniformizálása zajlott egy nemzetközi portfóliónak, egy központi menedzsment által. Ez azt gondolja, a Szigetnek nem tett jót. Erre vannak más példák, ahol ez jól működik, mert azokon a piacokon, tehát itt ugye mindent arra tettek föl, hogy minél nagyobb headlinereket kell hozni a Szigetre, ide csoportosítottak át minden pénzt, és minden olyan dolgot, ami arról szólt, hogy ez olyan más, milyen, mint szokott lenni, azt meg egy kicsit elkezdték visszanyesegetni.
2: Jó, mondjuk azért én örültem, amikor az Imagine Dragont ide
3: jó,
2: hozták.
3: Hát adok én is.
1: Én nem azt mondom, hogy nem kellenek sztárok, félreértés, ne essék. A választásban azért nagyon fontos szempont, mondjuk egy holland, vagy egy amerikai, vagy egy angol fiatalnak, hogy az Imagine Dragons egy csomó helyen megnézheti. Uh-huh. Az alapján fogja eldönteni, hogy hol akarja megnézni, hogy hol vannak egyéb más izgalmas dolgok is mellé, mert a koncert az kb. Ugyanaz lesz minden országban.
2: Pont ezzel kapcsolatosan jutott eszembe egy kérdés így a Brodyval kapcsolatban, hogy ugye említetted, hogy ugye ez már egy nemzetközi fesztivál, tehát ez nem egy lokál fesztivál, ez nem a magyaroknak szól.
1: Nem illetve mínusz egyedik nap a Brody egyébként, és nem a normál fesztiválnak.
2: Azt akartam kérdezni, hogy ugye, hogy mit fog mondani annak az 50% külföldinek, aki eljön?
1: Hát azon a napon még nincsenek itt alapvetően hogy a külföldiek, ugye, tehát pont ezért tettük ezt egy külön napra, és azt mondtuk, hogy ez kifejezetten a magyar közönségnek van, hiszen ő egy Magyarországon tényleg egy legenda, de a nemzetközi közönség nem ismeri az.
2: Igen, és gondolom az idősebbeknek, tehát a mínusz egyedik napon az én korosztályom a K-hídon fog szétlapigálni.
1: Én azt remélem, hogy mindenkinek, tehát nyilván én nekem meggyőződésem, hogy a fiatalokat az is érdekli, hogy Azária hogyan dolgoz föl Brodyt, vagy az, hogy a Beethoven-Hofi mit csinál, vagy a nem tudom, tehát hogy azért pont az lenne a cél, mert ez, tehát ha valaki megnézi, mondjuk ugye nekem 3 gyerekem van, különböző legkisebb 17 éves, és neki is megvan egy része ezeknek a slágereknek, egyszerűen azért, mert valahol valamilyen helyzetben, mit tudom én, mondjuk az István a királyt, a suliba valamiért hallgatták, meg a nem tudom, a, tehát hogy...
2: Hát meg azért, szerintem egy retro, tehát ez a retro korszak, ami divatos lett a fiataloknál, hogy Korda Gyurira ugrálnak a parkban, tudod, a Budapest parkban, tehát hogy...
3: Hát de Méringer Marci is milyen jól énekel el.
2: 17 évesek őrjöngenek a Korda Gyurira, érted?
3: Persze.
2: Szóval, hogy ez szerintem nagyon jót tett így a 80-as évek zenekarainak, hogy még mindig hívnak egy neotont, egy nem tudom, mert hogy ez újra egy ilyen...
1: Igen, de szerintem az még izgalmasabb, hogyha ezt most egy kortárs a saját stílusából fogja tudni megmutatni, hogy neki mit jelent.
0: Lesz izgi és egyedi a Sziget, és leginkább a miénk. Igen, Rendai Károlynak köszönjük szépen. Jó munkát kívánunk akkor. Ez a Sláger reggel fél 10-kor.

0: Három voltam ott, figyelj, arról szólt az egész városnézés, hogy légkondiból, légkondiból elviselhetetlen, tehát 50 fok is olyan magas páratartalom.
1: Igen, igen, az ott nem annyira kellemes. Ami még nagyon jó Malagáról, elmenni például, úgy emlékszem, hogy úgy hívják a város, hogy Valdevakaros, ez a Gibraltár felé van, hogy hívják azt a híres, na mindegy, a Gibraltár felé van, és ez egy ilyen egy nagyon érdekes ilyen szörf paradicsom, és akkor oda ki lehet menni, tehát hogy az például, meg ott van például Tarifa.
0: Tarifa, az is onnan át lehet kompozni Marokkóba egyébként.
1: Onnan át lehet menni Tanzsembe, igen.
0: Én még két kedvenc várost ajánlok, az egyik, az híresebb, oda szerintem sokan el szoktak menni, Ronda, ami egyáltalán nem Ronda, hanem csodaszép, ugye nagyon magasan van. És
2: egy ilyen szírt fal, igen, és meg egy olyan kis híd.
0: Elképesztő magasságban gyönyörű. Ugye vannak ezek a Bikaviad, a régi arénák, azok nagyon szépek, szerintem mindegyik helyen azért még megvannak. És ami nekem nagyon tetszett, tavaly voltam először, az Cádiz.
1: Cádiz,
0: ami ugye lent van az óceán parton gyakorlatilag, és az egy kikötőváros, nagyon sok ilyen nagy krúz, nagy hajó út is kikötött, de valami szuper, nagyon érdekes, ennek is ilyen arabos hangulata van, nagyon tetszett.
1: De az is egy érdekes dolog Spanyolországban, ugye, hogy amikor ugye a keresztények kiverik a mórokat, akkor ugye majdnem Alhambrán kívül, de majdnem mindent elpusztítanak. Tehát hiába hat rá az arab kultúra, de nagyon sok mindent elpusztítanak, aztán később kiüldözik a zsidókat is, és például azt hiszem Madridban voltunk, ahol egyetlen egy ilyen középkori zsinagóga, ami fönnmaradt, azon kívül minden eltűnt. Tehát ezek a moszkék, ezek mind-mind eltűntek, és úgy tüntették el őket a spanyolok, hogy a moszkékra ráépítették, a mecsetekre, bocsánat, ráépítették a keresztény templomot.
2: Kordobában például gyakorlatilag eredeti állapotában maradt fent, tehát ezért is érdemes megnézni, és képzeljétek, hogy a kordobai ismerősöméknek a családja, ők oliva termesztéssel foglalkoznak, és én is pont nyáron voltam egyszer, dögmeleg volt, kivittek egy ilyen oliva ültetvényre, de hogy ameddig a szemen lát, csak olivafa mindenhol, és akkor lelkesen magyarázták, hogy amikor aláterítik ugye a nagy lepedőket, és van az oliva születen, és mondták, menjek vissza, de az a baj, hogy olyan tömény oliva, bocsánat, nem illat, hanem szag volt ott.
0: Igen, annak olyankor nincs jó illata.
2: Fokban, hogy mondtam, hogy meneküljünk innen, de látványnak pálatlan volt.
0: Igen, alapvetően olajfák, narancsfák és mandulafák vannak szinte minden ott, ameddig a szem ellát.
3: Nagyon köszönjük.
2: Az ajánlást, igen. Apropó mandula, meg a narancsfa, Valenciában volt az, hogy pont virágzott, az egész várost úgy belengte a narancs illat, hogy az valami elképesztő volt.
1: Ilyen egymás, egy picit odébb repülünk, hogyha van valakinek kedve májusba elmenni a Côte d'Azurre, ilyenkor nyílnak a jázminok, és az egész Riviera jázmin illat van, úgyhogy ez is csodaszép.
2: Köszönjük az ajánlást, jó utat!
4: Napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger reggel.
1: Azt a mennyi minden volt ma. A Pavlovát figyelj, isteni finom.
2: Nem kell ismernem. A láttad?
3: Kettőt is evett belőle.
1: Profi vagy.
3: Hát igen,
2: pillanatok alatt oda szoktatom az Zolit, mint a kóbor macskát, érted?
3: Alig várom, mikor majd közösen főztök a konyhádban.
1: Hogyne?
2: És már ugye, aki figyelte és hallgatta az adást, az azt is tudja, hogy már megrendelte a crème brûlét, úgyhogy akkor neki, én nekem egy úgynevezett zsebsárkánnyal kell majd Zolikám érkezni. Legyen egy zsebsárkánya mindenkinek. Úgyhogy aztán ugye voltunk Malagán, itt volt velünk ugye Karcsi a Szigettől.
1: Igen.
2: Úgyhogy hát gyerekek.
3: Jó kis nap volt. Jó kis nap volt.
1: Jövő héten viszont nem találkozunk.
2: Nem találkozunk, mert én ugye elmegyek Cannes-ba a filmfesztiválra, fogok ott vonulgatni.
3: De tényleg ott vonulgatsz?
2: Tényleg ott vonul. Arra megyek. 20-21-e Cannes.
3: Ó, de menő.
1: A képzeljétek el,
2: a Martinezbe fogok megszállni. Aha. Ez lent van a Croisière-en, aki volt Cannes-ba, azt ugye ez a Croisière az olyan, mint a Promenade des Anglais-ba, az a sétány a Croisière. És a Martinez az a hotel, ahol a legnagyobb sztárok vannak.
1: Hát, értjük. Hogy intézted el?
2: Szuper. Nem én intéztem el, hanem a BMW Magyarország. Ők hívtak meg.
1: Hát akkor bon voyage.
2: Merci beaucoup, és utána jour après, je rentre, un jour après, Norvégiába megyek egy nagyon édes barátnőmmel, és elutazunk 4 napra a fjordokba, Bergben, mindenfélét megnézünk.
1: Ott meg jó pihenést akkor. Találkozunk 2 hét múlva veled, a hallgatókat viszont várjuk hétfőn is szeretettel. Búcsúzik Cilla nevében, és Spordán Petra!
3: És Somogyi Zoltán!
1: Viszal, jó hétvégét!
2: Csók, taka!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
5: Problémát okoz kirerábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
6: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
8: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben! Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
9: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéit lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéit. További információ metrodom.hu.
10: Joker napok jönnek a Petrányi Autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
0: Ez a Sláger FM.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Lemondott a vadászati védegylet éléről Semjén Zsolt. Május 20-a fontos határidő az adóbevallóknak, és felújítás kezdődik a Táncsics Mihály utcai rendelőben Budapesten. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupas Ági vagyok. Lemondott Semjén Zsolt az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, közölte a szervezet a honlapján. A tájékoztatás szerint a vadásztársadalom a Nimród vadász újságból értesült arról, hogy a KDNP elnöke távozik a védegylet éléről. Semjén Zsolt a választmányhoz intézett levelében azzal indokolta döntését, hogy a megváltozott körülmények között már nem tudna olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban. A védegylet köszönetet mondott neki több mint másfél évtizedes elnöki munkáért. Külön kiemelve a vadgazdálkodás és a vadászat jogszabályi környezetének alakítását. A szervezet várhatóan május 20-án választ új elnököt. Május 20-a fontos az adóbevallás miatt is, eddig kell benyújtaniuk SZIA bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztetett a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert ez náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben, például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Felújítás kezdődik a Táncsics Mihály utcai rendelőintézetben. Az intézményben elkerülhetetlenné vált az előregedett csőhálózat cseréje és a régóta fennálló problémák megszüntetése. A munkálatok 4 ütemben zajlanak, egy-egy ütem várhatóan 5-6 hétig tart, miközben a rendelések folyamatosan működnek. Az első ütem bontási munkái a tervek szerint május 15-én a mai napon kezdődnek. Több ellátás ideiglenesen másik rendelőbe vagy emeletre költözik, köztük az EKG, a belgyógyászat, a mozgásszervi rehabilitáció, több fogorvosi rendelés és védőnői szolgálat is. Az első ütem várhatóan június végéig tart, ezután indul a következő szakasz. Esztergom önkormányzata nyilatkozatot kérte az útépítés és felújítási munkák kivitelezőjétől az aszbeszttel szennyezett kőzúzalék ügye miatt, írja a kemma.hu. Hernádi Ádám polgármester közölte, a város számára a lakosság biztonsága és egészsége az első. Ezért haladéktalanul tájékoztatást kértek a Strabag építő Kft-től a felhasznált zúzott kő és zúzalék eredetéről. A cég válasza szerint az Esztergomban használt anyag a Kálmit Hungária mészművek Kft. Bányájából származik. A polgármester tájékoztatása alapján a kivitelező nem áll kapcsolatban azzal az osztrák bányával, ahonnan a nyugat-magyarországi szennyezett anyag érkezett. Változik a H5-ös évközlekedése a hétvégén és jövő héten, több estén. Szombaton és vasárnap, valamint május 18-a és 21-e között esténként a HÉV rövidített útvonalon. Csak a Batthyány tér és Békásmegyer között közlekedik. A kimaradó szakaszon Békásmegyer és Szentendre között H5-ös jelzésű pótlóbusz jár. A BKK kéri, hogy mindenki tervezze meg utazását. Jelenleg 14 fokot mérhetünk Budapesten, illetve Veszprémben. Egyelőre túlnyomóan napos az idő, a délelőtt folyamán még élvezhetjük a napsütést, délig csapadékra nem kell számítani, 18 fokos maximum lesz.
13: Köszönjük szépen a híreket. Már is szétnézünk az utakon. A 22-es számú főúton Rétság térségében egy személyautó letért az útról és az árokba sodródott. A 2-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A fővárosban pedig jelenleg nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban. Ez egészen délután egyig lesz így karbantartás miatt. A forgalmat addig rendőrök irányítják. A 12. kerületben a Bürök utcában a gázvezetéket javítják, ezért az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva haladhat. Napközben ma is időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, a Pázsit utcánál, mert itt is javítják a gázvezetéket, és útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Mester utcában a Tali Kálmán utcától egészen a Ferenc körútig felújítás miatt. És ne feledjük, hogy erre a hétvégére is lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, azt csak a gyalogos és kerékpáros forgalom használhatja majd. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: És már is visszatérünk a legnagyobb slágerek közé. Emlékeznek még Dave Stewart és Candy Duffer fantasztikus hangszerpárbajára. Lily Was Here érkezik azonnal. Előtte azonban a Mustitól szól a Horni, én pedig Kiskata vagyok. Jó rádiózást!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Sabrina Carpenter dala forgott, ez volt Tears, amely hetedik stúdióalbumával egy napon jelent meg, a Man's Best Friend-en egyébként hallható is ez a dal is. Hát egyfajta tisztelgésnek szánta ezt az énekesnő, a diszkó királynő Donna Summer előtt, mi pedig a mesék előtt tisztelekhetünk, amik lámpást mutatnak nekünk, hogyha eltévednénk az élet nagy sűrű erdeiben. Ezen a hétvégén a Kobuci kertben a Lampion Mese Fesztivál vár bennünket. Vár itt ránk interaktív felolvasó színház, kolompos koncert, de énekelgethetünk együtt akár népdalokat is, és hát a nádtengeri rejtélyek is kalandra invitálnak bennünket. Társas játék, kvíz, népmese kincstár, kézműves foglalkozások, sok-sok izgalom vár itt bennünket, sőt, még akár a piros orbohoc doktorokkal is találkozhatunk itt. Tényleg mesés lesz. Szóval mindez holnap délelőtt a Kobuci kertben, itt a Sláger FM-en pedig már is Edwin Collins mesél nekünk a szerelemről, jön a Girl Like You című dala, de előtte a Pussycat Dolls-tól forog a Buttons.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Freddy újdonsága szólt, ez volt a Pain and Glory, mi pedig rettenetesen készülünk már a futball világbajnokságra, ugye június 11-én három megnyitója is lesz. A sporteseménynek Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is tartanak majd nyitó ünnepséget, az amerikai Los Angeles-i megnyitón pedig Katy Perry lesz a sztár fellépő, és nálunk is ő érkezik hamarosan, az infoblokkunk után jön Lifetimes című dala.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
3: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
4: Ezen a héten vendégünk Wolf András, korporét séf, akivel a fehér, hidegen tálalt kaprostök főzelékről beszélgetünk.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem, Mautner Zsófival.
4: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
4: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistvan.hu.
7: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
8: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
7: Hogy nincs?
8: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
7: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
8: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
10: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Na nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Ma nagyon változékony időre készülhetünk. Jelenleg a Sláger FM hőmérője 21 fokot mutat, viszont Veszprémben csupán 13 fok van. És még itt a fővárosban még süt a nap, Veszprémben éppen esik az eső, de hamarosan hozzánk is megérkeznek majd az esőfelhők, lehet, hogy éppen akkor meg Veszprémben fog sütni a nap, és ez így lesz egész nap. Holnap viszont sokkal sűrűbb, masszívabb felhők lesznek fölöttünk, és alig van esély arra, hogy két felhő közül kikukkancson majd a nap. Ma egyébként a csúcshőmérséklet 21-22 fok körül alakul, holnap azonban 16-17 foknál nem lesz melegebb. Jönnek az utak hírei. Sajnos történt egy baleset a 3-as számú főúton 60 belterületén, a Glassalkovics úton. Az 59-es kilométernél a forgalmat megállították, kerülni helyben önkormányzati utakon keresztül lehet. A 22-es főúton pedig Rétság térségében egy személyautó tért le az útról és árokba sodródott, a 2-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A fővárosban is volt egy baleset az Alkotás utcában befelé, a Nagyanyád utca után a belső sávban, úgyhogy itt kezd tollódni a forgalom, és erős a forgalom az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Figyeljünk arra is, hogy napközben a Pesti úton, a Ferihegyi út és az Rényi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárás van. Csatorna karbantartás miatt, távhővezeték javítás miatt zárták le a 20. kerületben a Baross utcát a Nagy Sándor József utcánál, így az Ila utca felől Zsák utca lett, és tart a csatorna felújítás a 22. kerületben a Török utcában, itt is változott a közlekedés rendje. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Tédenitől szólt a Csók király itt a Sláger FM-en. Nagyon kellemes délelőttet és gyorsan pergő munkaidőt kívánok önöknek. Ha pedig munka közben már azon törik a fejüket, hogy hova menjenek kirándulni, akár ezen a hétvégén esernyővel és esőkabáttal felszerelkezve, hát akkor ajánlanék önöknek egy újdonságot, hiszen Velencén alig néhány nappal ezelőtt hivatalosan is megnyílt a Meszleny kastély és a benne berendezett Fischer Emil Múzeum. Még 2020-ban fogalmazódott meg az a célkitűzés, hogy meg kellene menteni a több mint 300 éves műemléki épületet és múzeummá kellene alakítani, akkor kezdődött az a hosszú felújítási folyamat, amelynek a végére éppen múlt hétvégén került pont, a kastély épületében pedig a magyar népi szecesszió kiemelkedő alakjának, Fischer Emil kerámiagyárosnak az életművét bemutató múzeum is otthont kapott, de az állandó tárlat mellett időszaki kiállításokat is láthatunk itt, most például az idén 200 éves Herendi porcelán manufaktúra történetét és legszebb alkotásait mutatja be itt egy ideiglenes tárlat, úgyhogy ha tehetik ezen a hétvégén, kiránduljanak Velencére, és nézzék meg a felújított kastélyt és benne a múzeumot. Csodás élmény lesz. Itt a Sláger FM-en pedig csodássá tesszük már is a napot a Eurythmics dalával. Érkezik a Here Comes the Rain Again, de előtte a The Cardigans-től szól a Love Fool.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Alex Warrendala forgott, ez volt a Fever Dream, és annyira fiatal a zenész, hogy tudják, kik voltak a példaképei gyerekkorában? Justin Bieber és Shawn Mendes, ők jelentettek számára elsősorban inspirációt, és befolyásolták a pályaválasztását. Hát szívből kívánom, hogy nőjön túl rajtuk. Nagyon jó úton halad. Mi pedig már is meghallgatjuk a friss információkat, hiszen 7 percen járunk 11 óra előtt, de előtte még szól Zséd a dala, a Mint halálig mellettem zárja az órát.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
5: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 Super Hybrid.
6: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
5: Irány az Osan, spórolj okosan!
7: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a nagy erdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
9: Jaj! Hát ezt igazán nem kellett volna.
10: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
11: Budapest, készen állsz?
12: Let me take you
11: now. Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra.
13: Baby, oh-oh.
11: Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Időt nyerhetnek a kis benzinkutak. Több fővárosi mandátum sorsa még nem rendezett, utcabálok szervezését segíti a második kerületi önkormányzat. Már is mondom, hogyan. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Életben maradhatnak a kis benzinkutak a biztonsági kőolaj termékkészlet egy részének felszabadítása után. Ezt közölte a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint a gazdasági és energetikai miniszter rendelete időt ad arra, hogy tartós megoldást találjanak az üzemanyagpiaci problémákra. A miniszter 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj felszabadítását rendelte el a biztonsági készletből. Az indoklás szerint erre a zavartalan hazai üzemanyagellátás biztosítása miatt van szükség. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint a most felszabadított mennyiségnél kül a kutaknak árrés nélkül kellene működniük, ami szerintük lehetetlen helyzetet teremtene. Még nem pótolták a pártok a fővárosi közgyűlésből távozó képviselőiket, írta a Népszava. A lap szerint az országos politikában szerepet kapott fővárosi képviselők közül többek mandátuma megüresedik, de egyelőre nincs minden helyre új jelölt. Az összeférhetetlenségi szabályok alapján egyszerre nem lehet valaki országgyűlési és önkormányzati képviselő is. A megüresedő helyekre a jelölő szervezetek állíthatnak új jelöltet a korábbi listájukról. Ennek hiányában egy hónap után a fővárosi választási bizottság adja ki a mandátumot a soron következő jelölteknek. A Népszava szerint a bizottság és frakcióvezetői helyek rendezése is várat magára, ami befolyásolhatja a májusi közgyűlés működését. Új közösségépítő kezdeményezést indít a második kerületben az önkormányzat, ez derült ki Őrsi Gergely polgármester bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszédünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történetéről, valamint kiegészít utcatáblák kihelyezése is. Aki szomszédünnepet szeretne szervezni, a tervezett időpont és helyszín megadásával jelentkezhet a közösségkukac.másodikkerület.hu címen. Napokra megváltozik a közlekedés Tatabánya belvárosában a 14. Forgó Rózsa Fesztivál előkészítése és lebonyolítása miatt, írta a kemma.hu. A város tájékoztatása szerint hétfőn délig ideiglenes útlezárás és parkoló kiürítés lesz. A korlátozás az OTP előtti kereszteződéstől a Szent Borbála téri üzletház parkolójának bejáratáig tartó szakaszt érinti. A szervezők arra kérik az autósokat, hogy lehetőség szerint hagyják szabadon az érintett parkolókat. A lezárás idején érdemes alternatív útvonalat választani, a környéken pedig nagyobb forgalomra lehet számítani. 8 új bemutatója lesz a következő évadban a veszprémi Kabóca Báb Színháznak, aminek középpontjában az ember és a természet egysége áll. Az évad egy felnőtteknek szóló előadással indul, az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. A családi repertoárban többek között a Farkas és Piroska, a Hatszögletű kerekerdő meséi, az Ördög három aranyhajszála, Furfangos János, a Varázskert, valamint az Árgyélus királyfi és Tündér Ilona is szerepel. 13-15 fokot mérhetünk vételkörzetünkben, bár még itt-ott kisüt a nap, délnyugat felől megkezdődött a felhőzet növekedése. Csapadékra a délelőtti órákban nem kell számítani, a hőmérséklet pedig tovább emelkedik majd 18 fokig.
3: Ági, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az előbb kinéztem az ablakon, és hát innen is látszik, hogy történt egy baleset az Alkotás utcában, befelé a Nagyenyed utca után a belső sávban, úgyhogy itt lehet számítani torlódásra, és nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban egészen ma délután egyig. Karbantartás miatt itt a forgalmat rendőrök irányítják. A Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után útszűkület fogadja az autósokat, itt ugyanis vízvezetéket javítanak, és napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, a Pázsit utcánál, mert itt meg a gázvezetéket javítják. Tart a csatorna felújítás a 22. kerületben a Török utcában, a Bartók Béla úton megszűnt már a forgalmi akadály, viszont a Török utca a Bartók Béla útnál továbbra sem járható. A BEM Tábornok utcát pedig egyirányosították a Dózsa György út felé, és útszűkület van a 9. kerületben a Mester utcában is, felújítás miatt egészen a Ferenc körútig. És hogyha önöknek is van infója az utakról, akkor írjanak vagy hívjanak 0630303095-8-as számon, és vezessenek óvatosan.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Folytatódik a sláger napközben. Jó rádiózást kívánok önöknek, és nagyon gyorsan pergő munkaidőt így a hét utolsó munkanapján. Feldobjuk a hangulatot a Fun Factory dalával. Érkezik már is az I Wanna Be With You, de előtte Phil Collins dal, szól, én pedig Kiskata vagyok. Sláger!

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Teddy Swims dala forgott, ez volt legújabb slágere a Mr. Know-It-All. A zenész ugye már hosszú évek óta építgeti a karrierjét, de végre tavaly a folytatásos terápiás album sorozatával feljutott a csúcsra, sőt az első Grammy-díját is bezsebelte, azóta pedig lehetetlen nem figyelni rá. Olyan könnyedén játszik a stílusokkal, és annyira megérintenek kivétel nélkül mindenkit a dalai, hogy az tényleg ámulatba ejtő. No, de ámulatba ejtenek bennünket ma délután a Magyar Zeneházában is, ahol van egy foglalkozás sorozat, Örömzene alkotás címmel, ami két havonta jelentkezik. Ezeken a foglalkozásokon pedig különböző zenei világgal és alkotási technikákkal találkozhatnak a résztvevők. És hát a lényeg ezeknek a programoknak, hogy a közös zenei játékok után a zene által inspirált alkotás örömét is felfedezzük majd, mindezt kellemes klubhangulatban. Úgyhogy ha szeretnénk elmenekülni a mai eső felhők elől, akkor ezen a programon mindenképpen vegyünk részt. A ma délutáni foglalkozáson a klasszicizmus korának muzsikáját fedezzük majd fel, úgyhogy délután remélem találkozunk a Magyar Zeneházában. Itt a Sláger FM-en pedig robogunk tovább a Train dalával, már szól is a Mermaid.

Laura Branningendal szólt, ez volt a Self Control itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger napközben, a munka mellé pedig forognak a legnagyobb kedvenceink. Érkezik például már is az Imagine Dragons, amelynek énekese Dan Reynolds és testvére alapított egy stúdiót, és nemrég megjelentették az első online harcolós hősös játékukat is, ami hát egyelőre nem büszkélkedhet annyira rajongóval, mint az Imagine Dragons, de a csapat nem adja fel, már tervezik a következő lövöldözős játékukat. Hát izgalmas. Nálunk pedig hamarosan szól majd a zenekar Enemy című dala.

0: De előtte megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Hát szépen alakulnak a felhők a főváros fölött. Lehet számítani esőre már délután 1-2 óra körül, a záporok, zivatarok környezetében pedig megélénkül majd a légmozgás. Jelenleg 20 fok van odakint, ennél sokkal melegebb már nem lesz. Legfeljebb 21 fokot ígértek mára. A meteorológusok viszont, ahogy megérkeznek a záporok, zivatarok, úgy rohamosan csökkenni kezd majd a levegő hőmérséklete is. Nagyon bízom benne, hogy van önöknél esernyő, mert a délutánunk javarésze borús, csapadékos időben telik majd, mint ahogy borús, csapadékos, hűvös lesz az egész hétvégénk, úgyhogy az esernyőre holnap és holnap után is szükségünk lesz. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M0-ás autóút déli szektorán Diósd térségében az M1-es autópálya felé kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél az érintett pályaoldalt teljes szélességében lezárták. Torlódásra kell számítani. Aki teheti, az választon inkább másik útvonalat. Korábban a 3-ason 60 belterületén is volt egy baleset, ahol szintén teljes útzár mellett zajlott a helyszínen, és szerencsére itt már végeztek a mentési munkálatokkal, úgyhogy ismét szabad az út. A fővárosban pedig az Alkotás utcában volt egy baleset, befelé a Nagyenyed utca után a belső sávban. Itt van némi torlódás, és figyeljünk arra is, hogy útszűkület van a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert javítják a vízvezetéket, a 12. kerületben pedig a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert itt a gázvezetéket javítják, és tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, úgyhogy itt is változott a közlekedési rend. Figyeljék a kihelyezett táblákat és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
1: Egy újabb sláger.

Kylie Minogue énekelt nekünk itt a Sláger FM-en. Ugye az elismerésnek nagyon sok fajtája van, ott vannak a Grammy-díjak, vagy éppen a csillagok a Hollywood bulváron. Hát Kylie Minogue-nak van bőven Grammy-díja, azonban nemrég egy másfajta elismerésben is részesült. Képzeljék, Barbie babát mintáztak róla, ami szerintem fantasztikus dolog. Ezen a hétvégén pedig egy fantasztikus ünnepségre készül. A fővárosi állat és növénykert fennállásának 160. évfordulóját ünnepli idén az intézmény, és az ünneplő esemény sorozat egyik legkülönlegesebb hétvégéje vár ránk szombaton és vasárnap, amikor is a látogatók nem csak az állatokkal, hanem az idővel is találkozhatnak, ugyanis időutazó szintérré alakul az állatkert. Megtaláljuk majd itt a mesterségek udvarát, ahol még a kulisszák mögé is be lehet pillantani, de tematikus történeti séták során szakértővezetők kalauzolnak végig bennünket, nem csak az állatkerten, de a 160 év legérdekesebb pillanatain. A Pálmaház teraszán pedig a nosztalgia mellett játék és alkotás is vár bennünket. Szóval holnap és holnap után mindenképpen ünnepeljünk egyet az állatkertben, és itt a Sláger FM-en pedig a Zsófiákat és a Szonyákat köszöntjük, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. Szóljon hát nekik a jó barátok dala, The Rembrandts-tól az I'll Be There For You.

Karamell dala forgott itt a Sláger FM-en, ez volt a jelenés, és 7 perccel járunk déli 12 előtt, úgyhogy lehet melegíteni az ebédet, előre is jó étvágyat kívánok Önöknek, és érkeznek a legfrissebb információk is hamarosan. Előtte azonban még egy olyan zenés dalát hallgatjuk meg, aki az elmúlt években felcsapott borásznak, és hát nemrég megjelentette első alkoholmentes pezsgőjét. Ő a legendás Elton John, aki Észak-Olaszországban termesztett Chardonnay-ból álmodott meg egy alkoholmentes ünnepi italt. Hogyha olyan jó, mint a dalai, akkor azt hiszem, hogy a hivatásos borászok kezdhetnek izgulni. I'm Still Standing című dala zárja az óránkat és a délelőttet itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Hallottad már? Június 13-án életre kel a múlt a Festetics Kastély parkjában. Retro Kastély, fantasztikus retro buli. Színpadon nagy koncerttel a TNT és a Groove House. Tánc, fények, óriási hangulat egész éjjel. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban és a helyszínen.
5: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
6: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
8: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
9: Multifunkcionális sporttér. Panorámás sauna világ. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a Keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
10: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Lebontják a kordont a Karmelita kolostor körül, ismét Petőfi Sándor nevét viseli a Budaörsi úti laktanya, és új közterület nevekről döntöttek Kecskeméten. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei következnek, Zsupos Ági vagyok. Magyar Péter miniszterelnök élő adásban kezdte meg a Karmelita kolostort övező kordon lebontását. A mai napon a kormányfő Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósvai Gábor belügyminiszterrel együtt látott hozzá a kordon bontásához. Magyar Péter arra kérte a belügyminisztert, hogy utasítsa a rendőröket a Karmelita körüli teljes kordon haladéktalan eltávolítására. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a kordon elbontása után sok év elteltével ismét minden magyar ember szabadon megközelítheti az épület. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a fővárosi Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát ma reggel leplezte le Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka. A tárcavezető a Facebook oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta, ígéretéhez híven a laktanya visszakapja méltó nevét. Ruszin-Szendi Romulus szerint egy laktanya neve örökség, tartás és identitás, a Petőfi Sándor laktanya pedig generációk számára jelentette a katonai szolgálat kezdetét. Felidézte, hogy az intézmény nevét 2023-ban változtatták Mária Teréziára. A miniszter úgy fogalmazott, most helyreállítják a hagyományt és az identitást. Több közterület elnevezéséről és egy utcanév módosításáról döntött a kecskeméti közgyűlés, írta a Baon. A döntés célja, hogy a város perem területein és az újonnan beépülő részeken rendezettebb legyen a címkézés, és figyelembe vegyék a lakossági igényeket is. Felsőszéktóban Marozsi utca, Szarkás-Úrihegyen, Rékás köz, Hetény egyházán, Búzás köz, Külső-Belső nyíren pedig Árpád köz lesz az új elnevezés. Széchenyi városban egy zöld terület, a Napsarok Park nevet kapja. A Kiskertvárosban található Gáz utcát a lakók kezdeményezésére Hold Viola utcára nevezik át, mert a korábbi elnevezést többen kedvezőtlen hangzásúnak tartották. Vádat emelt a székesfehérvári járási ügyészség két férfi ellen, akik januárban egy helyi üzletházban támadtak meg egy kiskorú fiút, írta a FEOL. A vádirat szerint a férfiak buszjegyre kértek pénzt a barátaival ott tartózkodó fiútól, majd amikor elővette a pénztárcáját, egyikük rángatni kezdte azt, a másik pedig lefogta a csuklóját. A támadók 41 ezer forintot vettek el tőle, ennek nagy részét később visszaadták, miután a sértett követte őket és felszólította a pénz visszaadására. A büntetett előéletű vádlott az eljárás kezdete óta letartóztatásban vannak, az ügyészség börtönbüntetést indítványozott. Az ügyben a Székesfehérvári járásbíróság dönt. Cigány folklórból merítő népmesével zárja évadát a kecskeméti Cirókabáb Színház. A társulat ma mutatja be a Sárból gyúrt leány című egyszemélyes előadást, amelyet 5 éves kortól ajánlanak. A különleges produkcióban Dupák Fanni cserépfigurákkal meséli el a történetet. A darab rendezője és díszlettervezője Rumi László a színpadi adaptációt Pallai Mara írta. A díszlet a fazekas műhelyek világát idézi. Az előadás zenét Rost Tamás szerezte autentikus dallamokkal. A történet főhőse, földgyengije, a sárból gyúrt leány, aki királyokkal, fekete vitézzel és háromfejű sárkányokkal is szembeszáll. 16-17 fokot mutatnak a hőmérők, vételkörzetünkben megnövekedett a gomoly felhőzet, a napsütéses időszakok rövidebbé válnak. A déli szél élénkebb lökésekkel kíséri a felhő átvonulásokat, számottevő esőre később a délutáni időszakban számíthatunk.
12: Köszönjük szépen a híreket. Jön a segítség az úton lévőknek. Az Alkotás utcában korábban a Nagyenyed utca után a belső sávban történt egy baleset. Itt továbbra is nehézkes emiatt a haladás, és baleset miatt csak egy sáv járható az M0-ás autóúton Diós térségében az M1-es autópálya felé, úgyhogy itt is lelassult a haladás. A 442-es számú főúton pedig Cegléd és Nagykőrös között egy kis tehergépkocsi és egy kamion karambolozott. Az 5-ös kilométernél egy sávon irányonként haladva tud csak haladni a forgalom. Az M1-es autópályán pedig ma is torlódik a forgalom a Budapest felé tartó oldalon. Aki személyautóval halad, és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák még délután 1 óráig a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban. Itt a forgalmat addig is rendőrök irányítják. Az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtót lezárták az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban haladhat, és napközben a Pesti úton a Ferihegyi út és az Rényi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni csatorna karbantartás miatt. Vezessenek óvatosan!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Kezdődik az ebédidő, és ami az én fejemben jár, az egy nagy adag brassói apró pecsenye extra adag fokhagymával. Jó étvágyat kívánok önöknek! Én Kiskata vagyok, és már forgatom is az ebéd mellé Bonnie Tyler dalát, de előtte Cher indítja az órát. Slágerkult!

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Hertz dala újra gondolva, Purple Disco Machine-tól, a Wonderful Life 2025, és hát ugye a Wonderful Life-ra egészen jól rímel a Dolce Vita, bár érzésben azért van némi különbség a két fogalom között, viszont a Dolce Vita életérzést már nem csak Olaszországban, hanem akár a Magyar Nemzeti Galériában is átélhetjük. Hogyha jártak már Olaszországban, akkor biztosan önök is érezték már, hogy valami különleges varázsa van az olasz tájaknak, ami a magyar alkotókat is folyamatosan inspirálta az elmúlt évszázadokban. Ezen a kiállításon 150 Itália ihlette műtárgyban gyönyörködhetünk. Olyan alkotásokban, amit magyar alkotók készítettek. Festmények, grafikák, fotók, szobrok, Csontváry Koszka Tivadartól, Vasari Jánostól, Abba Novák Vilmostól, Ligeti Antaltól. Hogyha végignézegetjük ezt a kiállítást, akkor egyrészt átélhetjük az igazi olasz Dolce Vita életérzést, másrészt talán képet kaphatunk arról is, hogy mi az, ami annyira megfogja a lelkünket, amikor Olaszországban járunk. Szóval, ha már esősnek ígérkezik a hétvége, hát irány a Magyar Nemzeti Galéria, és élvezzünk egy kis itáliai napsütést. Itt a Sláger FM-en pedig most Belgium felé megyünk, viszont a napsütés garantált, hiszen a Vaya con Dios érkezik, akiknek a zenéjében szintén ott vibrál valami latinos. Tőlük érkezik a Nina Nanna, de előtte a Jonas Brothers-től forog a Sucker.

0: Rúzsa Magdival szólt, ez volt a nyári zápor itt a Sláger FM-en, és hát épp ez vár ránk. Többfelé kialakulhatnak ma záporok, zivatarok, helyenként akár felhőszakadás és jégeső is kísérheti ezeket, de már is mondom a részletes előrejelzést a hétvégére, utána pedig Kygo és Ava Max közöse szól, ami egy Shakira dal nyomán született a Whatever-rel. Megyünk tovább hamarosan.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
3: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
4: Ezen a héten vendégünk Wolf András, korporét séf, akivel a fehér, hidegen tálalt kaprostök főzelékről beszélgetünk.
2: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem, Mautner Zsófival.
4: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
2: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
4: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
5: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
8: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
9: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70, kötőjel 1, kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Na nézzük, mit ígérnek nekünk a hétvégére a meteorológusok. Az előrejelzések szerint itt a fővárosban már délután egykor elered az eső. Nem tudom, elnézem ezeket a felhőket. Lehet, hogy fél kettőig is várni kell majd a záporok, zivatarok érkezésére, de az biztos, hogy ma napközben több alkalommal is neki kezd az ég és locsolkodik egy kicsit. Emellett pedig megélénkül a légmozgás, záporok, zivatarok környezetében akár viharossá is fokozódhat a szél. Jelenleg 18 fok van odakint, és hát ha elered az eső, akkor ez gyorsan hűlni is fog. A következő napok és borongósnak, esősnek, szelesnek és hidegnek ígérkeznek, holnap 16-17, vasárnap pedig mindössze 15-16 fokot várhatunk. Igyekszem segíteni az úton lévőknek. Az M0-ás autóút déli szektorán Diósd térségében az M1-es autópálya felé kigyulladt egy busz, a 8-as kilométernél egy sávon megindult a forgalom, de a torlódás több mint 5 kilométeres, úgyhogy kell a türelem, hogyha erre felé hajtanak. Szegléd és Nagykőrös között pedig a 442-esen volt egy baleset, egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze, az 5-ös kilométernél egy sávon irányonként váltakozva engedik a forgalmat. A fővárosban még egy fél órán át rendőrök irányítják a forgalmat a Árpád Károly körút Lehel utca csomópontban, de azután, ha minden jól megy, visszakapcsolják majd a lámpákat. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva haladhat, mert itt gázvezetéket javítanak, és tart a csatorna felújítás a 22. kerületben a Török utcában. A Török utca a Bartók Béla útnál továbbra sem járható, a Bemtábornok utcát pedig egyirányosították a Dózsa-György út felé, ezért a 213-as és a 287-es autóbusz is terelve közlekedik, és több megállót nem érintenek a járatok. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Itt a Sláger FM-en az Ace of Base dala dobott fel bennünket, ez volt a The Sin, én pedig Kiskota vagyok, és önök a Sláger napközben hallgatják. Nagy izgalommal várták a székesfehérváriak és a kortárs művészetek rajongói, hogy végre kezdődjön a 25. kortárs művészeti fesztivál Székesfehérváron, a Csónakázótónál, viszont ez egy javarészt szabadtéri programsorozat lett volna, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy egy kicsit elhalasztják, no nem minden elemét a fesztiválnak, de a legtöbb programot csak nyáron tartják majd meg, azonban a mára tervezett kiállítás megnyitó meg lesz, úgyhogy délután 5 órára érdemes lesz ellátogatni a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központba, ahol emlékezeti koordináták és az adatszövők címmel nyílnak kiállítások az aulában, amelyeket egészen július 17-ig látogathatunk ingyenesen az intézmény nyitvatartási idejében, hogy pontosan mikor tartják majd meg a jubileumi kortárs művészeti fesztivál programjait, arról később érkezik majd tájékoztatás. Itt a Sláger FM-en pedig folytatjuk a múlt idézést egy Pet Shop Boys dallal, az Always on My Mind érkezik.

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Taylor Swift dala forgott, ez volt az Opalite című slágere, és hát azt hiszem, hogy Taylor Swift esküvői készülődése is azt igazolja, hogy mindig inkább titokban akarunk tartani valamit, annál nagyobb érdeklődés övezi azt a dolgot, másról sem szól a bulvár sajtó, csak arról, hogy vajon mikor lesz a

Nagy nap, hol tartják, kik lesznek a vendégek, hova megy Nászútra pár, és a többi szerintem mindent megtudunk időben. Különben is kicsi az esély arra, hogy mi is ott legyünk a meghívottak között, úgyhogy ne ehhez igazítsuk a nyári nyaralásunkat. Itt a Sláger FM-en pedig már is ejtőzünk egy kicsit a Well Hello-val a rakparton, és közben napsütésről álmodozunk, utána pedig meghallgatjuk a friss információkat Zsupos Ágitól.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
4: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
5: Hallottad már? Június 13-án életre kel a múlt a Festetics Kastély parkjában. Retro Kastély, fantasztikus retro buli. Színpadon nagy koncerttel a TNT és a Groove House. Tánc, fények, óriási hangulat egész éjjel. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban és a helyszínen.
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolat kezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek! Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
8: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti Színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazák borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti Színház.hu.
9: Problémát okoz kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
10: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Busz gyulladt ki az M0-áson Törökbálidnál. Vizsgálatok indulnak a minisztériumi átadás után, és jelentős összeget fordítottak a budai vár rekonstrukciójára. 13 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Kigyulladt egy autóbusz az M0-as autóúton Törökbálint térségében, közölte a katasztrófavédelem. A jármű az M0-as 8-as kilométernél az M1-es autópálya felé vezető oldalon égett teljes terjedelmében. A tűz a busz mellett lévő területet is érintette. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Az Útinform tájékoztatása szerint az érintett pályaoldalt teljes szélességében lezárták, ezért torlódás alakult ki. A közlekedőknek azt javasolják, hogy aki teheti, választom másik útvonalat. Megtörtént a minisztériumi átadás, átvétel és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jótékony célra utalják, az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig a kötelezettségvállalásokat is átnézik. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, ezt mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a budai várban. A tárcavezető Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósvai Gábor belügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján beszélt erről a Karmelita Kolostor tövező kordon lebontásánál. Vitézi Dávid szerint a Nemzeti Hausmann program, vagyis a reprezentatív kormányzati épületek megépítését célzó beruházási program azok közé tartozott, amelyek minden szükséges forrást megkaptak. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja vasárnap. A cég közlése szerint május 17-én 6 óra 30 perc és 15 óra 30 perc között végzik a híd melegvizes kéz és gépi mosását, a munkához környezetkímélő tisztítószert és magas nyomású vizes technológiát használnak. A tisztítást az északi, vagyis a Pestről Budára vezető oldalon kezdik, majd a déli Budáról Pestre vezető oldalon fejezik be. A budapesti közművek azt kéri az autósoktól, hogy figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, s vigyázzanak a hídon dolgozó munkatársakra. Kiemelten készül a Városliget ZRT a május 30-ai budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntőre. A mérkőzést a Puskás Arénában rendezik, a Városliget pedig az egyik döntős csapat hivatalos szurkolói zónájának ad otthont. A társaság közlése szerint több 10 000 Arzenál szurkoló érkezhet a parkba, akiket külön járatok szállítanak majd a repülőtérről. A szurkolók mozgását kijelölt útvonalak kezelik. A biztonsági és logisztikai előkészítésben az UEFA, a rendőrség, a BKK, a Volánbusz és angol hatóságok is részt vesznek. Május 30-án más rendezvényt nem tartanak a parkban. A gyereknapi programokat vasárnapra kérik időzíteni. Délután 16-18 fokot mérhetünk, az égbolt erősen felhős, a déli szél változatlanul élénk, hűvösebb légtömegeket szállít. Megnőtt a gyenge eső valószínűsége, de a jelentősebb csapadékzóna még várat magára. A csúcshőmérséklet tehát a mai napon 18 fok körül alakul, ami elmarad a májusi átlagtól, és érdemes emiatt rétegesen öltözködni.
12: Ági, köszönjük szépen a híreket, már is sorolom az utak híreit. A 442-esen Cegléd és Nagykőrös között egy kis teherautó és egy kamion ütközött. Az 5-ös kilométernél irányonként váltakozva egy sávon engedik a forgalmat, úgyhogy számítsanak rá, hogy meglehetősen nagy itt a torlódás. És az M0-áson is hatalmas dugó fogadja az autósokat. A déli szektorban Diósd térségében az M1-es autópálya felé vezető oldalon ugyanis kigyulladt egy busz, a 8-as kilométernél egy sávon halad csak a forgalom. A torlódás több mint 5 kilométer. Ne feledjük, hogy hétvégére ismét lezárják majd a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, azt átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, sávlezárás van a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát is az István útnál, és továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károlyi István utcában. Jó utat!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Igazuk lett a meteorológusoknak, 5 perccel járunk egy óra után, és esik az eső. Én Kiskata vagyok, és már is forgatom azokat a dalokat, amik elfeledtetik velünk a borongós időjárást. Jön Gloria Estefan is az Everlasting Love, előtte pedig a Mezzaforte Garden Party-jával rajtol az óránk. Slágerek!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, amíg az ebéd utáni desszertet fogyasztják, én már is mondom, hogy a hétvégénkre mi teheti fel a koronát, hát a bodza. És egy olyan program, amit a Veszprém vármegyei Jásdon egy karnyújtásnyira Székesfehérvártól fognak megtartani, a bodza napokra várnak bennünket szombaton. Egy fantasztikus, jó hangulatú napot tölthetünk el majd itt, ami reggel 8-kor hangos csinnadrattás felvonulással indul majd. A gasztrosátorban a bodzáé lesz a főszerep, nem csak bodza szörpöt kóstolhatunk, de egyéb finomságokat is, és hát lesz főzőverseny, foci bajnokság gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, a színpadon pedig többek között Pál Dénes és a Unique is muzsikál majd, úgyhogy ezért érdemes kirándulni Jásdra ezen a hétvégén. Bodza virágból hullik a sárga virágpor, fönn meg a felhők szállnak az égen, bodza fehéren, azokból pedig lehet, hogy jön eső, úgyhogy hát nagyon remélem, hogy azért ennek ellenére megtartják majd ezt a programot is. Itt a Sláger FM-en pedig már repülünk is tovább, bodza illatban a Nickelback dalával. Jön a Rockstar.

0: Rain begins to fall, amikor esni kezd az eső. Jermaine Jackson és Piazza Dóra dala forgott itt a Sláger FM-en, és hát amikor esni kezd az eső, akkor az utakon is egy picit nehézkesebbé válik a közlekedés. Néhány perce telefonált Zsolt, és elmondta, hogy az M0-áson a 21-es kilométer kőnél mindkét irányban megállt a forgalom, mert valami nagyon nagy baleset történt. Gyorsan utána néztem, és csak ugyan Dunaharaszti térségében a Kis-Duna hídon az M1-es felé egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze. Úgyhogy ha tehetik ezt az útszakaszt, most próbálják meg elkerülni. Hamarosan mondom bővebben is az infókat az utakról, utána pedig David Guetta, Amery és Kylie Rae dala forog, a Baby Don't Hurt Me. És megnézzük azt is, hogy mire számíthatunk időjárás tekintetében. Esett az eső, most megint egy picit kisütött a nap, ettől párás lett a levegő, viszont újabb esők érkezésére számíthatunk. A következő órákban a záporok, zivatarok környezetében pedig megélénkül a légmozgás, jelenleg 19 fok van. Odakint Veszprémben pedig 18 fokot mérnek, ott viszont most éppen süt a nap. És várhatóan a hétvégénk időjárása is ilyen változékony lesz, úgyhogy kell az esernyő és kell a vastagabb öltözék, mert 15-18 foknál holnap után nem lesz meleg. Jönnek az utak hírei, ahogy azt már korábban említettem, Zsoltnak ezúton is köszönet az információért. Az M0-ás autóút déli szektorán két baleset is történt. Dunaharaszti térségében a Kis-Duna hídon az M1-es felé egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze. A 22-es kilométernél a legbelső sávon helyezkedik el a felborult jármű, emiatt a torlódás már több kilométeres, az ellenkező oldalon pedig a bámészkodók okoznak több kilométeres fennakadást. És szintén az M0-ás déli szektorán Diósd térségében az M1-es autópálya felé egy busz gyulladt ki. A 8-as kilométernél lezárták a külső sávot, itt is csak nem 6 kilométer már a torlódás. Az M1-esen a határ felé vezető oldalon Biatorbágy térségében egy műszaki hibás személyautó veszteg el a külső sávban a 17-es kilométernél, ez kihat az M0-ás autóút forgalmára is. A fővárosban pedig útszűkület van a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, itt vízvezetéket javítanak. A Pesti úton a Ferihegyi út és az Rényi utca közt mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt, és csatorna felújítás van a 22. kerületben a Török utcában is, itt is változott a közlekedési rend. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a dal még 45 év után is megtáncoltat bennünket. Az Earth, Wind & Fire Let's Groove című dala bizony idén már a 45. születésnapját ünnepi, egészen hihetetlen 1981-ben jelent meg. Mi pedig most itt a Sláger napközben feldobjuk a hangulatot majálissal, mégpedig a múzeumok majálisával, hiszen nem telhet el enélkül május. Idén már 29. alkalommal rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum a múzeumok találkozóját, amely az ország legnagyobb múzeumi fesztiválja. Szombaton és vasárnap várnak bennünket, végigjárhatjuk majd itt a múzeumi sátrakat, és megismerhetjük az ország minden szegletéből érkező közel 100 kiállító múzeumot és résztvevő civil szervezetet. Minden múzeum bemutatkozó helyénél vár bennünket valamilyen izgalom, nem csak a megvalósuló kiállításokban nyerhetünk bepillantást, de interaktív játékokkal, előadásokkal is készülnek a kiállítók. Lesznek tárlatvezetések, beszélgetések, családi programok és közösségi élmények, mind a múzeum kertben, mind a múzeum épületében ingyenes programokkal várnak. Ezúttal is bennünket érdemes átbogorászni a részletes program kínálatot is, mert van olyan, amire regisztrálni kell, és hát zenei programok is lesznek, holnap például fellép a Pénzügyőr zenekar, valamint a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium, vasárnap pedig többek közt a Chemical Singers énekegyüttes is. Szóval találkozunk a múzeumok majálisán is ezen a hétvégén. Most pedig jön egy olyan zenész, akinek néhány nappal ezelőttig itt a fővárosban is megcsodálhattuk a relikviáit. Éppen néhány napja zárt be a Michael Jackson kiállítás. Tőle forog már is a Remember the Time.

Ez a dal most éppen jókor jött, a Kovalszky meg a Vegától szólt a Viharban szivárvány. Hát úgy tűnik, hogy ez a zivatargóc most odébb állt, és már föl is száradt az, ami leesett. Láttak valamerre szivárványt? Hogyha igen, 0630303098 a számunk, írják meg nekünk. Mi pedig megyünk tovább már is a friss információkkal, de a hírek előtt még szól a Viva Komet All Stars dala, a zene szól.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
3: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
2: Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljeskörű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Reyes del Ritmo tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
6: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
8: Problémát okoz, kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
9: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
10: Három betű. TNT. Ugye neked is elindult a fejedben a kicsi gesztenye és az ébren álmodunk? Az jó, mert június 6-án együtt fogjuk üvölteni őket a Budapest Parkban. Intivel és Ákossal. TNT. Június 6. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Plusz szabadságot kap a honvédelmi állomány. Beteltek a helyek a kormányzati épületek látogatására, és forgalomkorlátozás lesz a Városliget környékén. Már is mondom a részleteket, 14 óra van a Sláger FM friss híreit, Zsupos Ágitól hallják. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter a Facebook oldalára feltöltött videóban írta alá az erről szóló miniszteri határozatot. A döntés szerint a honvédelem napja alkalmából május 21-e és 22-e szolgálatmentes nap lesz a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő laktanya visszakapja korábbi Petőfi Sándor nevét. Emellett az alakulatok lehetőséget kapnak arra, hogy visszavegyék korábbi történelmi nevüket és hadrendi számukat. Beteltek a helyek erre a hétvégére a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épületének látogatására, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő azt írta, néhány perc alatt betelt a 2000 hely a Karmelita palota és a korábbi kabinet iroda épület megtekintésére. Hozzátette, rövidesen megnyílnak a helyek a következő hétvégére is. Magyar Péter ma élőadásban kezdte meg a Karmelita Kolostor tövező kordon lebontását, majd sajtótájékoztató jelentette be, hogy hétvégente látogatható lesz az épület. Ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinet irodaépületét is meg lehet nézni. Forgalomkorlátozásra kell számítani a hétvégén a Városliget környékén az ájjadjótékonysági futás miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap reggel 8 óra 30 perc és 10 óra 30 perc között lezárják a Hősök tere, Andrássy út, Ötvös tér, József Attila utca, Andrássy út, Hősök tere útvonalat. A keresztirányú forgalmat időszakosan átengedik. Várhatóan 8:50 és 10 óra 30 perc között lezárják a Dózsa-György utat, a Damjanich utca és az Ajtósi Dürer sor között, valamint az Andrássy utat is érinti a korlátozás. A BKK elsősorban a metrók használatát javasolja. Több közterület elnevezéséről és egy utcanév módosításáról döntött a kecskeméti közgyűlés, írta a BAON. A döntés célja, hogy a város perem területein és az újonnan beépülő részeken rendezettebb legyen a címkézés, és figyelembe vegyék a lakossági igényeket is. Felsőszéktóban Marozsi utca, Szarkás-Urihegyen, Rékás köz, Hetényegyházán, Búzás köz, Külső-Belső nyíren pedig Árpád köz lesz az új elnevezés. A Széchenyi városban egy zöld terület, a Napsarok park nevet kapta. A Kiskert városban található Gáz utcát a lakó kezdeményezésére Hold Viola utcára nevezik át, mert a korábbi elnevezést többen kedvezőtlen hangzásúnak tartották. Kiemelten készül a Városliget ZRT a május 30-ai budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntőre. A mérkőzést a Puskás arénában rendezik, a Városliget pedig az egyik döntős csapat hivatalos szurkolói zónájának ad otthont. A társaság közlése szerint több tízezer Arzenál szurkoló érkezhet a parkba, akiket külön járatok szállítanak majd a repülőtérről. A szurkolók mozgását kijelölt útvonalakon kezelik, a biztonsági és logisztikai előkészítésben az UEFA, a rendőrség, a BKK, a Volánbusz és angol hatóságok is részt vesznek. Május 30-án más rendezvényt nem tartanak a parkban, a gyereknapi programokat pedig kérik vasárnapra időzíteni. Jelenleg 18-19 fokot mérhetünk a fővárosban, borult az ég és északnyugat felől. Előfordulhatnak gyenge záporok, kisebb eső, a déli szél élénk lökésekkel borzolja a kedélyeket a nyílt útszakaszon, a késő délutáni órákban pedig további felhősödésre, szorványos csapadékra számíthatunk.
12: Köszönjük szépen a híreket, már is megnézzük, hogy mi a helyzet odakint. Nos, történt egy baleset a fővárosban, a 10. kerületben, a Kőér utcában, az Óhegy utcánál a körforgalomban, és beindult már a délutáni csúcs. Telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, de lelassult a haladás a Széll Kálmán tér környékén, valamint a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Városon kívül sem egyszerű most a közlekedés az M0-ás autóút déli szektorán. Dunaharaszti térségében a Kisdunahídon az M1-es felé egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze, a 22-es kilométernél már minden sáv járható, de az időközben kialakult több mint 6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik, az ellenkező oldalon pedig a bámészkodók és az erős forgalom miatt alakult ki 8 kilométeres torlódás. Az M1-esen pedig a határ felé vezető oldalon Biatorbágy térségénél egy műszaki hibás személyautó veszteg el a külső sávban, itt is torlódik a forgalom és ez a torlódás is kihat az M0-ás forgalom. Mára. Jó utat és sok türelmet!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Szinte hihetetlen, teljesen kiderült az ég, és gyönyörűen süt a nap. Ennek örömére pedig már is jön a Bon Jovi dala, You Give Love a Bad Name itt a Sláger FM-en, de előtte az Erasure-től egy ABBA feldolgozást, a Take a Chance on Me-t hallgatjuk meg. Én pedig Kiskata vagyok, jó rádiózás!

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a Hendrix Golden című dalában olyan csajok énekeltek nekünk, akik nem csak az egész világot, de a démonokat is legyőzték, és hát fantasztikus az energiájuk. És ha már girl power, akkor hadd ajánljam önöknek, hogy holnap az Óbudai Kulturális Központban női napot tartanak majd, ahol rengeteg élmény vár a hölgyekre. Ez tényleg egy igazi csajos program, ahol lesz többek közt akril élményfestés, pontozó workshop, ezt imádom, megismerkedhetünk a kalligráfiával, lesz jóga és meditáció minden fél órában, de tartanak majd gerinctornát, és hát ha már mozgás és nőiesség, akkor a zumba sem maradhat el, zumba edzésen is több alkalommal is részt vehetünk majd. A programok délután 3-kor kezdődnek, és egészen este 9-ig tartanak majd, és hát nagyon fontos, hogy minden program ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A férőhelyek száma pedig korlátozott, úgyhogy siessenek a regisztrációba. Tehát mindez az Óbudai Kulturális Központban holnap délután, ide várják a hölgyeket. Mi pedig tánccal megyünk tovább, hiszen ha már túl vagyunk az ebéden, akkor muszáj lemozognunk a bevitt kalóriákat. Jön már is az a dal, aminek talán mindenki emlékszik még a koreográfiájára. Master KG és Nomcabo közöse, a

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Orbán Rudi dala, ha kereszthúzat, és pontosan egy perccel járunk 14:30 előtt. És már is érkezik Dua Lipa, akinek hát meggyúlt a baja. Most kivételesen nem a mesterséges intelligenciával, hanem egy technológiai óriással, aki a legújabb tévé csodáit éppen az énekesnő arcával hirdette, pedig erre bizony Dua Lipa nem adott engedélyt, úgyhogy indulhat a pereskedés. We Are Good című dala érkezik az infoblokkunk után.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
5: 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
6: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
7: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
8: Problémát okoz, kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
9: Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát! Adószámunk 18-24-86-70, kötőjel 1, kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallotta.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Nagyon változékony a mai időjárásunk, gyakorlatilag egyik percről a másikra változik az ég képe. Most éppen viszonylag derült, de már megint kezd felhősödni fölöttünk az ég. Holnap sem lesz sokkal egyértelműbb a helyzet, akkor is egész napra ígérnek felhőket és némi napsütést is, úgyhogy valószínű a maihoz hasonló időjárásban lesz részünk, viszont az biztos, hogy szombaton sokkal több csapadék érkezik majd, napközben pedig legfeljebb 18 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Jelenleg 21 fokot mutat a hőmérőnk. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M0-ás autóút déli szektorán Diós térségében az M1-es autópálya felé korábban kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél lezárták a külső sávot, és itt több mint 5 kilométeres a torlódás. Dunaharaszti térségében pedig a Kis-Dunahídon az M1-es felé egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze. Most már minden sáv járható, de az időközben kialakult torlódás csak nehezen oszlik fel. Továbbra is 6 kilométeren araszolnak itt a járművek. A fővárosban pedig baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben, a Kőér utcában, az Óhegy utcánál a körforgalomban, és lassú a haladás a Szélkámán tér környékén, a Margit körúton, illetve a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, a Pesti úton, a Ferihegyi út és az Rényi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárás van csatornakarbantartás miatt, a 20. kerületben pedig a Baross utcát távhővezeték kijavítás miatt zárták le a Nagy Sándor József utcánál, úgyhogy az Dílek utca felől a Baross utca Zsák utca lett, és dolgoznak a 12. kerületben a Bürök utcában és az Ormódi utca közelében, itt a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva haladhat, mert gázvezetéket javítanak. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM.
11: I'm Dua Lipa.
2: A legnagyobb slágerek változatosan. Itt a sláger.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
1: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

Hogy kevésbé legyen stresszes a hét utolsó munkanapja, Szántanától és Rob Thomastól szólt a Smooth itt a Sláger FM-en. Nagyon kellemes délutánt kívánok önöknek, és remélem közel már a munkaidő vége, hogy aztán végre átadhassuk magunkat a hétvégének, és hogyha kipihentük magunkat a hétvégén, akkor újult erővel tudjuk majd belevetni magunkat a jövő hét kihívásaiba. A kihívások egyébként nem mindig rosszak, hiszen edzik az agyunkat, edzik a gondolkodásunkat, ez pedig rendkívül fontos. Az elmúlt évek kutatásai ugyanis igazolták, hogy minél többet dolgoztatjuk az agyunkat, és próbálunk kreatívabb megoldásokat találni, annál kevésbé érint bennünket az időskori elbutulás, a demencia kockázata. E tekintetben egyébként mindenféle agytorna hasznos, és hát gyakorlatilag bármilyen életkorban. A Békésmegyeri Közösségi Házban jövő héten hétfőn, a délelőtti órákban a nyugdíjas korosztályt várják majd egy szellemi edzőtermi foglalkozásra, a Spiritus Gymnasticus. Legfőbb jelmondata, eszesedj, nem eszesedj. Ez egy új játékos előadás sorozat azoknak, akik régebb óta fiatalok. Lesznek itt játékok, koncentrációs és memória gyakorlatok, logika, megfigyelés, gondolkodás, ami segít karbantartani az elmét és megfiatalítja a gondolkodásunkat. Mindez tehát, még egyszer mondom, a nyugdíjas korosztálynak a Békésmegyeri Közösségi Házban hétfőn délelőtt 10:30-tól. No de, akkor mi is megtornáztatjuk egy kicsit az agyunkat, és megpróbáljuk felidézni a Manetwork 1981-es slágerét, bár ez lássuk be, nem is olyan nagy kihívás. Jön a Down Under, itt a Sláger FM-en.

0: Ez volt az EMF dal, az Unbelievable itt a Sláger FM-en, és hihetetlen milyen gyorsan telik a péntek. Már 8 perccel járunk 3 óra előtt, úgyhogy azonnal érkezik Zsupos Ági a friss információkkal, de előtte egy olyan zenész, aki már egészen kis gyerekkora óta a zene bűvöletében él, amin nem is csodálkozunk, hiszen a szülei is zenével foglalkoztak, sőt, a zene hozta őket össze a Hawaii-szigeteken, ahol az édesanyja hullatáncos nő volt, az édesapja pedig ütős hangszereken szolgáltatta a zenét a vendégeknek. Egymásba szerettek, szerelmük gyümölcse pedig Bruno Mars lett, aki a zenéjével már az egész világot meghódította, sőt legújabb lemeze már a megjelenés hetében az első helyre került a Billboard lemezeladási listáján. Az új lemez első dalát pedig már január első napjaiban megmutatta a rajongóinak. Ezt hallgatjuk meg most még a friss infók előtt. Jön hát az I Just Might.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerekben.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Új úterővel pörök a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
3: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkös di Cavalcada Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Reyes del Ritmo tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az ófalú Bünkös di varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollóklő.hu oldalon.
0: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
6: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
7: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Jönnek a Joker napok a Petrányi Autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
10: Három betű. TNT. Ugye neked is elindult a fejedben a kicsi gesztenye és az ébren álmodunk? Az jó, mert június 6-án együtt fogjuk üvölteni őket a Budapest Parkban. Intivel és Ákossal. TNT. Június 6. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Lebontják a kordont, a Karmelit a kolostor körül, ismét Petőfi Sándor nevét viseli a Budaörsi úti laktanya, és csíkmentesítő kampány indult a Tatabányán. Már is hozom a részleteket. 15 óra van. Köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Magyar Péter miniszterelnök ma élőadásban kezdte meg a Karmelita kolostort övező kordon lebontását. A kormányfő Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósfai Gábor belügyminiszterrel együtt látott hozzá a kordon lebontásához. Magyar Péter arra kérte a belügyminisztert, hogy utasítsa a rendőrséget a Karmelita körüli teljes kordon haladéktalan eltávolítására. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a kordon elbontása után sok év elteltével ismét minden magyar ember szabadon megközelítheti az épületet. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a fővárosi Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát reggel leplezte le Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka. A tárcavezető a Facebook oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta, ígéretéhez híven a laktanya visszakapja méltó nevét. Ruszin Szendi Romulus szerint egy laktanya neve örökség, tartás és identitás, a Petőfi Sándor laktanya pedig generációk számára jelentette a katonai szolgálat kezdetét. Felidézte, hogy az intézmény nevét 2023-ban változtatták Mária Teréziára. A miniszter úgy fogalmazott, most helyreállítják a hagyományt és az identitást. erőfölényes ügyekkel foglalkoztak a Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ májusi bírói képzésén. Ezt közölte a Gazdasági Versenyhivatal. A május 14-én és 15-én tartott budapesti eseményen 21 ország, 32 bírája vett részt. A képzés célja az volt, hogy az Európai Unió tagállamaiból és a központi kedvezményezett országokból érkező bírák naprakész ismereteket kapjanak a versenypolitikai jogalkalmazásról, a kétnapos rendezvényen az erőfölénnyel való visszaélések elemzési hátterét és elméleti alapjait tekintették át. Szó volt egyebek mellett a kizárólagossági kikötésekről, a túlzó árazásról és az árukapcsolásról is. A képzés az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósult meg. Csikkmentesítő kampányt indított a Bánya önkormányzata. Az utcán eldobott cigarettacsikkek visszaszorítására írtak ma. A város áprilisi személygyűjtő akciójának tapasztalatai szerint a közterületi hulladék jelentős részét továbbra is a cigarettacsikkek adják, miközben az italos palackok és dobozok száma csökkent a visszaváltási rendszer bevezetése óta. A csikkmentes Tatabányáért akció keretében a közterület felügyelők kampányszerűen kis, zárható műanyag csikktartókat osztanak a dohányzóknak. Ezek elférnek a zsebben, könnyen tisztíthatók, és később kukába üríthetők. A város azt kéri, hogy a dohányzók ne dobják el a csikkeket, hanem használják a kihelyezett szemeteseket, vagy a csikktartókat. Május 31-ig jelentkezhetnek a települések a 33. Virágos Magyarország versenyre, közölte a Visit Hungary. A nevezés továbbra is díjmentes, pályázni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. A program célja, hogy minél több városban, községben és faluban kapjon lendületet, a közös zöldítés, valamint a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők hangsúlyozzák, a verseny már nem csak a hagyományos virágosításról szól, ezért olyan települések jelentkezését is várják, amelyek innovatív környezetvédelmi megoldásokat alkalmaznak. Idén 5 települési kategóriában lehet pályázni, és határon túli magyar ajkú települések is csatlakozhatnak. 17-18 fokot mérhetünk ma, a felhőzet zárt marad, és több helyen eleredhet a gyenge eső. A déli szél továbbra is élénk lesz, ami rontja a hőérzetet. Esti több felé kell készülni, kisebb záporokra, zivatarokra.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
12: Ági, köszönjük szépen a híreket. Már is mondtam, hogy mi a helyzet az utakon. Egyre élénkebb a főváros forgalma, úgyhogy telítettek már a sávok. A Rákóczi úton a Barostértől, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, valamint a Széll Kálmán tér környékén, de sokan hajtanak a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, és torlódik a forgalom a Pesti Alsórakparton a Szent István parktól az Országházig és a Szabadsághídtól a Lánchídig, valamint a Budai Alsórakparton a Margit hídtól délre. Városon kívül pedig az M6-os autó pályán Iván Dárda felé a 34-es jelű Ráckeresztút Ercsi csomópont után kigyulladt egy személyautó, a 34-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Az M0-ás déli szektorában pedig volt egy baleset Dunaharaszti térségében, illetve kigyulladt egy busz Diósd térségében, mindkét helyen torlódásra kell számítani. És szintén városon kívül az M3-as autópályán Mugyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a délutáni csúcsban itt is lelassult a haladás. Jó utat!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: 5 perccel járunk 3 óra után, és már is érkezik Sekeken és az I Ain't Nobody, de előtte a Four Tops dalával indul az óránk, a Lakai Nakapulkót forgatom. Én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Kívánok jó rádiózást és laza péntek délután.

háromszoros Grammy-díjas Harry Styles énekelt nekünk, aki annak idején a One Direction-nel indította karrierjét, de már 2017 óta szólóban áll színpadra. Legújabb dala az Aperture forgott, mi pedig kilátogatunk a Vörösmarty tavasz hagyományőrző pünkösdi vásárba a Vörösmarty térre, ami egészen pünkösdig remek helyszín a találkozásra és egy kis kikapcsolódásra. Minden hétvégén más a tematika, ezen a hétvégén a fagyos szentek körül bonyolódnak majd a programok. Többek közt a Kámfor Báb Színház jóvoltából megnézhetünk majd itt egy előadást, de lesznek mesés tematikus programok is a gyerkőcöknek. Ma este fellép a Borza Banda, holnap Ossó Balázs, a Budapest Me, és Mózer Ádám is színpadra áll, vasárnap pedig Korsós Kinga és Udvardi Marci dúója, és a Budapest Folk dúó is muzsikál majd nekünk. Szóval ezen a hétvégén esernyővel, esőkabáttal felszerelkezve irány a Vörösmarty tér. Most pedig biciklire pattanunk, nem tudom miért, de a Capital City Safe and Sound című daláról valahogy mindig a kerékpározás jut eszembe. Ez forog már is itt a Sláger FM-en.

0: Az Ultravox Dallas volt, ez volt a Dancing with Tears in My Eyes. Én pedig azt kívánom önöknek, hogy egész hétvégén táncoljanak, de ne könnyekkel a szemükben, hanem mosolyjal az arcukon. És itt a Sláger FM-ben is folytatjuk a táncot. Érkezik The Weeknd, aki idén nyáron Európában is bemutatja After House Till Dawn című koncert turnéját, amely már tavaly minden idők legjövedelmezőbb koncert turnéja lett. Sajnos magyar állomás nem szerepel a listán. Take My Breath című dala érkezik az infoblokkunk után.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük. Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
4: Familypark.at.
5: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
6: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
8: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
7: Hogy nincs?
8: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
7: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
9: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
10: Ledd jobb, tudod mi a ledd jobb? A ledes szóli az a ledd jobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledd szóli a cövesz helyett. Nézz utána a leddszoli.hu.
11: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
12: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
13: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
2: A reklám után
0: jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en, ami bennünket most talán elkeserít, az a mezőgazdaságnak nagyon nagy örömet okoz, hiszen aranyat érő májusi eső érkezik. Nem csak ma, de holnap-holnap után is kimondottan csapadékos hétvége áll előttünk, és amellett, hogy esik, még a szél is megélénkül, és hűvös is lesz. Holnap 16-17 fok lehet a legmelegebb órákban, vasárnapra pedig mindössze 14-15 fokot ígérnek a szakemberek. Jövő héten emelkedni kezd majd a napközbeni hőmérséklet, viszont egészen péntekig kitart a csapadékos időjárás, szombattól kezd majd elderülni az ég, vigasztaljon bennünket, hogy a földeknek tényleg nagyon nagy szüksége van az esőre. Gyorsan megnézzük, hogy most mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Hungária körúton, az Árpád híd felé, a Mogyoródi útnál, úgyhogy itt a szokottnál is nagyobb torlódásra számítsanak, de torlódik a forgalom a Fiumei úton, az Orci tér felé, a Tököli úton és a Kerepesi úton a Baross tér előtt, a Budai alsórakparton a Margit hídtól délre, a Budaörsi úton pedig befelé a Nagyszőlős utcától, de az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt és a Szél Kálmán tér környékén is sokan hajtanak. A 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás gyújtás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, a környező utcákban is változott a forgalmi rend, úgyhogy erre nagyon figyeljenek. Az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtót lezárták az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban haladhat, itt is lehet fennakadásokra számítani. A Pesti úton pedig a Ferihegyi út és az Rényi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Warm the Project és a King of My Castle, és gyorsan nyúlcipőt húzunk, illetve vadmacska cipőt húzunk, mert hogy ebből a hétvégéből sem hiányozhat a testmozgás. Irány a Budakeszi Vadaspark, ahol holnap rendezik meg a 7. Fush Forest jótékonysági terepfutó versenyt a vadmacskákért. Az erdei jótékonysági futás egy igazi vadregényes kaland, ahol minden egyes méter a vadmacskák javát szolgálja majd. Szóval egyszerre jótékonykodhatunk és egyszerre sportolhatunk, és kiszabadulhatunk a városi betonból. A természetbe igaz ugyan, hogy esőt ígérnek holnapra is, viszont esős időben is megtartják a futamokat. Indulhatunk mini futamon, bár ezt inkább csak a gyerkőcöknek ajánlják, ez mindössze 350 méter. Aztán ott a farkas-falka családi futás, no meg a süni futam és a mosómaci futam, és aztán ott vannak a nagy távok, amit kimondottan a gyakorlott edzésben lévő futóknak ajánlanak. Bármelyikre is nevezünk, a vadmacskák nagyon hálásak lesznek. Aki pedig lefutotta már a távját, vagy egyáltalán nem is akar futni, azt is egész nap izgalmas programokkal, állatos élményekkel és interaktív bemutatókkal várja a Budakeszi Vadaspark, úgyhogy az időjárás ne legyen kifogás. Szombaton látogassunk el ide is. Hozzánk pedig hamarosan ellátogat Kisorsi Kisó és Komácsáron, mert pár perc és indul a Sláger FM slágerlistája, addig már fél lábon is kibírjuk, de most szól Michael Sambellódala, a Maniac.

0: Na hát így kell visszatérni egy fiú bandának 30 kihagyott év után. Ez volt az FM és a rántok a szemem alatt, és itt a Sláger FM-en ez volt mára a Sláger napközben. 7 perccel járunk 4 óra előtt, úgyhogy én megköszönöm be megtisztelő figyelmüket, elbúcsúzom és átadom a terepet a Slágerlista csapatának. Jön Kisorsi, Kisó és Kovács Áron, a következő órákat velük tölthetik, velem pedig legközelebb hétfőn délután találkozhatnak. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel kedvenc teniszoktatónkkal, Ray Daltonnal búcsúzom önöktől. Jön a Blue Running, szuper kellemes, lazítós, kicsit elázós hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
3: Familypark.at.
4: Hallottad már? Június 13-án életre kel a múlt a Festetics Kastély Parkjában. Retro Kastély. Fantasztikus retro buli. Színpadon nagy koncerttel a TNT és a Groove House. Tánc, fények, óriási hangulat egész éjjel. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban és a helyszínen.
5: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
6: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel 1459 forint helyett csak 949 forint.
5: Irány az Osan, spórolj okosan!
7: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
10: Joker napok jönnek a Petrányi autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
11: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Felbontja a kormány a Krausz Ferenc alapítványával kötött szerződést. Elbontatták a kisiklott vasúti kocsikat, és felújítás kezdődik a Neszmélyi úton. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Felbontja a kormány a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök ma. A Magyar Hang beszámolója szerint a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint negyed billió forintot juttatott volna a Krausz Ferenc által irányított élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítványnak. A lap szerint a finanszírozási szerződést alig két hónappal a választások előtt kötötték meg. Magyar Péter közölte, arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. Visszaemelték a sínre, majd elvontatták annak a vonatnak a kocsijait, amely tegnap kisiklott a Békéscsabai vasútvonalon Gyoma vasútállomás és Csárda szállás között. A MÁV csoport vezérigazgatója szerint a szakemberek megkezdték a helyszíni szemlét, és már most látszik, hogy jelentős károk keletkeztek, mint egy 600 vasúti betonalj, a felső ágyazat, a sínek és a kapcsolószerek is megrongálódtak. A sérült járművek elvontatása után a kétvágányú pálya balesetben nem érintett vágánya ismét járhatóvá vált, így a vonatok a teljes vonalon közlekednek Budapest és Lőkösháza között. Megkezdődik a budapesti Mester utca felújítása, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester, a Budapesti Közlekedési Központ, a fővárosi és a ferencvárosi önkormányzat közös sajtóeseményén. A beruházás uniós, fővárosi és kerületi forrásokból, összesen több mint 9 milliárd forintból valósul meg. A felújítás során megújul az útpálya, védett kerékpársávokat alakítanak ki, biztonságosabbá teszik a gyalogos közlekedést és akadálymentes villamos megállók épülnek. A tervek szerint két új zebra létesül, több mozgáskorlátozott parkolót alakítanak ki, a zöld terület mérete pedig négyszeresére nő. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester szerint ez a kerület újkori történelmének legnagyobb közterületi utca megújítási programja. Forgalomkorlátozásra kell számítani hétfőtől, július végéig a 11. kerületi Eszmélyi úton, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A fővárosi vízművek mintegy 360 méteren kicseréli az ivóvízgerinc vezetéket és a vízvezeték bekötéseket. Majd a Budapest közút felújítja az útfelületet, csaknem 2500 négyzetméteren. A munkák részeként új járdasziget épül a Megyecske utcai gyalogátkelőnél, és akadálymentesítik a környéket. A felújítás két ütemben zajlik, először a Eszmélyi út 10 per A és a Menyecske utca között, majd a Menyecske utca és a Péterhegyi út között dolgoznak. Május 18-án második alkalommal rendezik meg a Mentálliget fórumot a Városligetben, a Magyar Zeneházában. A munkahelyi mentális egészségre fókuszáló esemény több mint 20 programmal és 40 előadóval várja a résztvevőket, mondta a Sláger FM-nek Csúri Balázs Andrea, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány Balansz programjának vezetője.
13: Idén második alkalommal rendezzük meg a Mentálliget fórumot. A Városliget ZRT-vel és a Magyar Zeneházával együtt, mi a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány Balansz programja stratégiai együttműködéseként. A munkahelyi mentális egészség kérdései állnak az egész nap témájának a középpontjában. Ez az első olyan rendezvény, amely egy teljes napot szentel a szakmának, szakembereknek, HR-vezetőknek, vállalatvezetőknek a munkahelyi mentális jólét kérdéseivel kapcsolatban.
12: A szervezők kiemelték, a Városliget Budapest leglátogatottabb parkja, amely jelentősen hozzájárul a városlakók lelki feltöltődéséhez. Vonatközlekedéssel kapcsolatos legfontosabb információkról a MÁV sajtóügyeletesét, Kis Horváth Leventét kérdezzük. Szia, hallgatlak!
14: Szia, Ági, köszöntöm a hallgatókat! Ahogy a hírekben is említetted, a Békéscsabai vonalon Gyománál az egyik vágányon újraindult a közlekedés, valamennyi vonat ismét a teljes útvonalon közlekedik, már nem kell pótlóbuszra átszállni. Az ország többi vonalán jelenleg zavartalanul zajlik a délutáni forgalom. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat mától május 22-ig Diósjenő és Balassagyarmat között, szombaton és vasárnap a H5-ös Hév helyett Békásmegyer és Szentendre között, valamint szombattól hétfőig Zirc és Veszprém között. Előrejelzem, hogy a hétvégén változik a menetrend a Váci és a Veresegyházi vonalon pályakarbantartás miatt. Minden második S70-es vonat csak a nyugati pályaudvar és Göt között közlekedik majd. Az S71-es és Z70-es vonatok, valamint a Jégmadár Expresszek menetrendje pár perccel módosul, jellemzően korábbi indulásokra kell számítani. Az újszánszi fővonalon is változik hétvégén a menetrend. Az Z60-as vonatok napközben jellemzően 30-35 perccel korábban, míg az S60-as vonatok a főváros felé jellemzően 8 perccel korábban indulnak. Javasoljuk, utazásuk előtt minden esetben tájékozódjanak. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
16: És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
17: Angeles. Ez itt a hivatalos magyar slágerlista, a kereskedelmi rádió összesítés alapján. Nem vagyok túl hangos,
18: de igen,
17: kár volt kérdeznem. Na, ez a 2026-os év 20. adása, és engedjétek meg, hogy azzal kezdjem, hogy a Janza Katát ölelem, csókolom. Képzeljétek el, van egy tévéműsorunk, így közösen csináljuk, és mondta nekem, hogy egyébként hallgatlak. És akkor én nem értettem, mire gondolt, és hallgatja, rendszeres hallgatunk a Janza Kata, úgyhogy puszilla, Katikám, nagyon szeretlek, egyébként meg menjetek a Janzának a műsoraira, meg a sólyaira, mert az, hogy jól énekel, azt persze tudjuk, meg hát sokan vannak így ezzel, bocs Kata, de hát tényleg sok jó énekes van, na de az a humor, ami ott van, meg az a jelenlét, meg az a, áh, na, tehát olyan viszont nincsen. csak ajánlza. Így egy vagy kettő. Na, de hogy egy másik nőről is beszéljek, puszilla Katika. Itt van Orsi is, aki a múltból hoz dalokat, és a mai műsornak is van sztárja. Méghozzá olyan, akinek van egy ikertestvére. És nem Király Viktorról van szó, és nem is Benji Maddenről, hanem majd elárulom, hogy kiről. Hozok érdekes híreket a nagyvilágból, és indul az Opelval, és legelist a Train-nel már vonatra is szállunk. Állítólag mostanában már járni is fognak. Ha! Drive-by a 40.

0: Gomez és a Single Soon a 38. Cameron és a Feel Alive pedig a 39. Köszönjük szépen, és akkor érkezzen Orsi valami tényleg régivel, amit azért még szeretünk.
1: Visszapillantó.
2: 76 éves lesz Stevie Wonder, a soulzene egyik legnagyobb zsenie. Grammy-k, Oscar-díj és rengeteg sláger. Most az egyik legnagyobbat halljuk, az 1985-ös Part-Time Lover-t, amiben Luther Vandross és Philip Bailey vokáloznak. Érdemes figyelni, mert ez ad a soul és működik full time.

0: Akuljak meg, hanem Stevie Wonder a legnagyobb király.
1: Ha! Nyugi.
0: Köszi, Orsi. Na, némi info jön a hétsztárjátok. Van egy ikertestvére és egy nővére. Hát ez nem sokan vagyunk így ezzel, tehát hogy azért szűkül a kör.
1: Remek.
0: Híres focista is lehetett volna, ez minden fiúra igaz, aki kettőt rúgott a labdába, majd lesérült, de egy sérülés ketté törte ezen álmát, tessék, mit mondtam? Istenem, hát lehet, hogy készülnöm kéne, mert...
2: Ugyan ma.
0: Na mindegy, az élet mindig utolér. Énekes, dalszerző, táncos, műsorvezető és szinkron színész. És ez így mindegyben. Igazi mindenes. Őrület, nem olyan az a Kata?
3: Nem válaszol.
0: Na Katikám, te vagy az?
4: Nem.
0: Vagy esetleg valaki más. Na mindegy, megyünk tovább akkor, amíg ez kiderül. A Sky Full of Stars-tal egy csillagokkal teli égbolt, a Coldplay a 37.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Please, please tell me now. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
2: Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a Márkabolt és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lembászoningek, beach shortok és szandálok közül. Állítsd össze Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz.
3: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson, ingyenes koncertek, Szekeres Adrián első emelet és pokolgép, pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalon.
4: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
5: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
6: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
7: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaskade.hu.
8: Három betű. TNT. Ugye neked is elindult a fejedben a kicsi gesztenye és az ébren álmodunk? Az jó, mert június 6-án együtt fogjuk üvölteni őket a Budapest Parkban. Intivel és Ákossal. TNT. Június 6. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
1: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
10: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 35.

0: Katie Sims és a Lose Control a 35. Justin Bieber és a Sorry pedig a 36. Utóbbi visszatért, gondolom, pont ezért kér bocsánatot. Ami engem illet, végül is jó helyre jött. Tehát tudom értékelni, hallgatni nem, értékelni, azt tudom. De most jön Orsi és hozza valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Pontosan 5 évvel ezelőtt a rádiós lista 11. helyén Rúzsa Magdi Szembeszél című dala szerepelt, és ez az a dal, amit ha egyszer meghall az ember, akkor nem ereszt. Magdi erőteljes, mégis érzelmes hangja tökéletesen illik a szám mondani valójához. A dal a 15 év című válogatás albumon kapott helyet, ami a pályafutása első másfél évtizedét ünnepelte. Jön Rúzsa Magdi és a Szembeszél. Érezd az

0: Magdi és a Szembeszél. Na kérem szépen, na, hát aktualitásunk. Kis csokrát miután kibontottuk, vízbe tettük. Köszönjük Orsinak, folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján. És a hét sztárja, nem fogjátok elhinni, hogy kicsoda.
1: Te is tudod.
0: Oli Murs! Hát ez az, hogy kicsoda. Oli Murs részemről, ha nem hallgatnám a slágerlistát, már fogalmam nem lenne, hogy ki az az Oli Murs, pedig 42 éves lett. 2009-ben szerencsét próbált a brit X-faktorban, gondolom mind néztük, nem?
2: Én csak hallottam.
0: Mi más csináltunk volna 2009-ben? Néztük a brit X-faktort, persze. Az első válogatón Simon Cowell, tudjátok, a bunkó jobbról, azt mondta, hogy ez volt élete legegyszerűbb és legőszintébb igenje.
2: Igen.
0: Ezen a felesége kicsit felkapta a vizet, de aztán végül is volt az a pénz, amiért megbékélt. A döntég menetelt, mármint Oli Murs, Robbie Williams-el énekelt duettet, az Angels adták elő, mondjuk az egy akkora dal, hogy igen, tehát az egy döntős dal. De nem volt elég a győzelemhez, az élet megint utolért, második lett.
3: De mit számítasz?
0: Na, egyébként meg teljesen mindegy, mert az elsőről azóta se hallani semmit róla, meg hát most beszélek. Úgyhogy ez végül is őt igazolja. Nem kell mindig elsőnek lenni, de tényleg.
2: Tényleg?
0: A Konkalma is visszatért Daddy Yankee-vel, meg Snow-val, a 34.

0: Cameron és az I Believe visszatért a 32-re, előtte pedig Maroon 5-tolt a Christina Aguilera-val a Moves Like Jagger-t a 33-on. Oké, na Orsi, van még valami a múltból, vagy tényleg foglalkozhatunk végre új dolgokkal?
1: Visszapillantó.
2: 30 éves lett Martin Garrix, és ha belegondolunk, már 14 éve a szakmában van, hiszen 16 évesen robbant az Animals-szel. A Scared to be Lonely 2017-ben jelent meg, de a mai napig pörög, főleg mert Dua Lipa is benne van, és amihez ő hozzáér, abból bizony sláger lesz. Martin Garrix, Dua Lipa és a Scared to be Lonely együtt nem is olyan ijesztő.

0: Garrix, Dua Lipa és a Scared to be Lonely. Az a baj, Orsi, tényleg, és nagyon köszített neved magadra, de hogy azért az élelmedet koromnak a velejárója, hogy minden ilyen visszapillantótal olyan, mint hogyha először hallanám. Tehát, hogy tudod, az újszülöttnek minden viccúj, meg az ilyen öreg csávoknak, mint én vagyok.
1: Tudom, hogy az.
0: Cameron Diaz és Benji Madden közben, tehát miközben hallgatjátok itt a Scared to be Lonely-t, ezek meg titokban megszülték a harmadik babájukat.
2: Tudja melyik?
0: Azt is elmondom, hogy a Cameron Diaz volt inkább. Benji csak úgy ott volt.
2: Teljesen szabályszerű.
0: Mert hogy ismét szülők lettek. Pa-pa-pa-pam! Gratulálunk! Ráadásul szinte teljes titokban érkezett meg a harmadik gyerek, ami azért furcsa, mert azért ennek vannak jelei.
1: Tényleg?
0: Tényleg. Nem akarom mondani, vannak.
2: Nincsen.
0: A pár tudatosan óvja a magánéletét, ezért csak utólag derült ki a baba érkezése. Diaz korábban már arról beszélt, hogy számára az anyaság teljesen átírta az életét. Ezt meg tudom érteni, sőt, ezzel minden anya egyet kell, hogy értsen. Különös tekintettel arra, ha volt már, hogy a gyerek mesélte, hogy mit álmodott neked, meg sietned kellett, és nem tudtad rácsukni az ajtót.
2: Mi van?
0: A gyerek meg a szavakat kereste. Na, vannak erről videók, sírtam, annyira rögtem rajtuk. Az egykori hollywoodi szuperszár évek óta háttérbe szorította a karrierjét, a család miatt, tök helyes. A rajongókat most is meglepte a hír, mert a terhességet sikerült eltitkolniuk. Igen, ez senki nem hívta fel a rajongóját, hogy...
3: Szia, Cameron vagyok. Te vagy 23. senki?
4: Igen.
3: kukackitérdekel.com.
4: Aha.
3: Na, szeretném elmondani neked, hogy terhes lettem. Igen, gyerekünk születik, jó? Majd meséld el pár barátnődnek, vagy add meg a számokat, fölhívnám őket.
0: Na hát igen! Tehát, hogy miután nem ez történt, a rajongókat meglepte a hír. Egyébként a Madden Diaz család már 5 tagú, úgyhogy gratulálunk.
2: Szép munka.
0: Ha mindegyik tetováltat mondjuk egy kört a homlokára, és összedugják a fejüket, az tiszta olimpia.
2: Te bunkó.
0: Na jó, hát ezt én is hallottam.

0: These beautiful things that are.
1: Benson Boone és a Beautiful Things a 31. helyen 8 helyet javított egyébként, úgyhogy nagyon szép munka, Benson! Szép munka! Robban, mint a Benson! Meg drága vagy, mint a Benson! Itt az óra vége, szünet, hírek, időjárás, közlekedés, hamarosan folytatjuk az Opelval és Legelistát, de csak a szünet után! Jó, hát nekem is kell pihenés.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
4: Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lambászloningek, beachsortok és szandálok közül. Állítsd össze Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz.
5: Joker napok jönnek a Petrányi autónál. Nem blöffölünk. Ezek tényleg nagy ajánlatok. Petrányiautó.hu.
6: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Domtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
7: Problémát okoz kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás, akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
8: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
9: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a pünkösdi kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollóklő.hu oldalon.
10: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik. Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
11: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
12: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: Örökségünk nem csupán emlékezet. A kultúra él és a hit összeköt. Rajtunk múlik, hogy továbbadjuk, mert hagyományokból épül a jövő. Kérjük, támogassa adója egyházaknak felajánlható 1%-ával a Mazsi Hisz munkáját. Technikai számunk 0358. Készült a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége megbízásából.
12: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Szerdáig kell benyújtani a vállalkozói SZIA bevallást, jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Visszakeresztelik a Budaörsi úti laktanyát. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Szerdáig kell benyújtaniuk SEO bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben, például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-ig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, írja a 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Haussmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sohasem volt elég pénz. Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát pénteken reggel leplezte le Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta, ígéretéhez híven a Petőfi Sándor laktanya ma visszakapja méltó nevét. Egy laktanya nem csak egy név, nem csak egy tábla a falon, egy laktanya neve örökség, tartás, identitás. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt, tette hozzá. A tárcavezető kiemelte, a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént, mondta. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy autóbusz az M0-as autóúton Török-Bálint térségében. Az érintett szakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófavédelem. A tájékoztatás szerint teljes terjedelmében égett egy autóbusz Török-Bálint térségében az M0-as autóút 8-as kilométerénél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A tűz a jármű mellett lévő területet is érintette. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral körülhatárolták, majd elfojtották a lángot. Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik. Késő délutántól néhol már viharossá fokozódik. Másút legfeljebb élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másút 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tisztántúlon mérhetünk. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton hétvégén szakaszos útszűkületre számítsanak, 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a hétvégén a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákos palotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat, a villamos pályát újítják fel. Vasárnap délelőtt 8:30 és 10:30 között szakaszos és időszakos korlátozásra kell készülni a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd, Eötvös tér, Pesti alsórakpart útvonalon futóverseny miatt. Szakaszos és időszakos korlátozásra számítsanak szombaton 9 és 12 óra között Csepelen az üdülősor M0-ás szervízút, Tagi út, Király Erdő út útvonalon futóverseny miatt. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió közösítése alapján, ahol Orsi a múltbólos dalokat, Katikám, remélem hallgatsz még, a Janzához beszélek, mert kiderült, hogy állandó hallgatunk, és a hétsztárja a szülinapos Olly Murs. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Blondissal meg Steve Appletonnal, ez a sosem egyedül, sose sétál...
15: Mit akar mondani?
1: Na, most ezt nem tudom, hogy ez egy felszólítom, hogy sose sétálj egyedül, vagy hogy sosem...

0: és az egyáltalán nem izgulok a 28. Sam Felt és Rosalyn pedig a Hardline Mine-nal új belépőként a 29. Na, kedves Sam és Róza, és te hozott benneteket a slágerlistába, fiúk, mondjatok már valamit.
1: Mondják kettőjük közül ki az impotens.
0: Hát így köszöntjük mi az új belépőket. Köszönjük szépen, Orsi jön és hoz valamit a múltból.
2: Visszapillantó.
3: 20 évvel ezelőtt, 2006-ban a Belmondó a rádióslista 15. helyén állt a most következő dallal. Lesz, volt, van, azóta is az egyik legjobb hazai pop-rock sláger, amiben benne van minden, múlt, jelen és jövő. Szóljon most is, csak a slágerlistában.

0: Bemondó és a lesz, volt, van.
1: Mi van?
0: Na, bemondó van a rádióban.
2: Micsoda fordulat.
0: Ez jó? Na, ez itt még mindig az Opelval és Legellista, ahol a hét sztárja Only Murs. Hogy ki? Only Murs. Így se kerültem közelebb. Na, akkor mondom. Csak a második helyen végzett a Brix Faktorban, ez a Brit X Faktor, itt hagytuk abbal, de Simon Cowell két nappal a döntő után lemez szerződést ajánlott neki, és Robbie Williams meghívta magához Los Angelesbe. Hello Los Angeles! Ez milyen már, nem?
1: Ugye jó, mi?
0: Egy nap a Simon ad neked egy lemez szerződést, és akkor Robbie meg Simon kap téged Los Angelesbe.
3: Tiltakozom!
0: Csodálatos. Na nem kapkodt el a munkát, mert 2010 őszén jött ki az első dalával, tehát azért itt volt egy kis... Gondolom, Robbie-val egyeztetgetett.
1: Na csak.
0: Figyelmeztették, hogy ne legyenek Hugh reményei, Katy Perryt nem előzheti meg, akkor hozta ki a Teenage Dream dalát. Mekkora baromság, már ilyeneket mondani embereknek, hogy a Katy Perryt úgysem előzött meg. Olyan, mint ha valakinek azt mondanák, hogy ne csináljál slágerlistát, mert az Áron már csinálja, hát új. Nyugodtan csináltok, tehát ez semmi gond.
2: Nem engedhetem meg! Nem engedhetem meg!
0: Bár lehetne, hogy inkább nem. 2010. szeptember 5-én listavezető lett. Ahogy a Where is My Husbandnek még nem sikerült, mert hogy Ray visszatért a 27-re, végül is egy elbitangolt férjtől ez is szép, nem?
2: Igen, azt hiszem.
0: Hogyha a 27-nek megérkezik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n. A legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Hallottad már? Június 13-án életre kel a múlt a Festetics Kastély parkjában. Retro Kastély, fantasztikus retro buli. Színpadon nagy koncerttel a TNT és a Groove House. Tánc, fények, óriási hangulat egész éjjel. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban és a helyszínen.
5: Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lembászoningek, beach shortok és szandálok közül. Állítsd össze Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz.
6: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
7: Egy akkumulátor mindenhez, a kertől a műhelyig. Villager Fuse, most 5 év garanciával. Projektekhez, amelyek tartósak.
8: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
9: Jönnek a Joker napok a Petrányi Autónál. Ilyen ajánlat ritkán kerül kézbe. Petrányiautó.hu.
10: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. GravírExpress.hu.
11: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
12: Family Park.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: Egy kívánság néha többet jelent bárminél. Erőt ad, reményt és egy őszinte mosolyt. A Csodalámpa Alapítvány súlyosan beteg gyerekek álmait váltja valóra, hogy segítsen a nehéz napokon. Adód 1%-a most valódi csodát tehet. Támogass te is a Csodalámpát. Adószámunk 18-24-86-70 kötőjel 1 kötőjel 43. Csodalámpa Alapítvány, ahol a kívánságok életre kelnek. Készült a Csodalámpa Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 25.

0: 25. Martin Garrix, Jax és a Told You So, Joel Corey, Galantis, Izu Bizu és a Stay A Little Longer a 26. Na de, ez semmihoz képest, hogy Orsi jön, és egy újabb dal következik a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Alison Goldfrapp május 13-án ünnepelte 60. születésnapját. A Goldfrapp duóval különleges helyet vívott ki az elektronikus zenében. A Supernature című albumuk 2005-ben tarolt, és innen jön az egyik legsikeresebb dala. Ullala! Jöjjön egy kis szintipop varázs!

0: frapp és az ulala. Köszönjük szépen! A hét sztárja továbbra is a mindenki által szeretett és ismert Pauly Murs! Pauly Murs 2011 nyarán kezdett dolgozni.
1: Ne bántsátok.
0: A második albumát dolgozott, meg korábban is.
1: Aha.
0: Sokkal bátrabb irányt célzott meg. A lemez előfutára a Heart Keeps a Beat lett, ezt talán még én is ismerem, melyben Rizzle Kicks a közreműködő.
1: Folytasd!
0: Igen, emlékszem. Ezt annak idején nagyon szerettem konferálni, hogy Heart Keeps a Beat Rizzle Kicks-el. Komolyan mondom, hasonlít, ha kapsz kekszet nyelvtörőre. Ne sípold már ki, mert úgy nem érti senki. Ha kapsz keksz, ne sípold ki.
1: De igen.
0: Na, nem tudom körbeírni, mert akkor nem jön ki a nyelvtörő. Mindegy, hatalmas siker lett. Emlékszem, hogy óriási volt, és sorra jöttek az új sikerdalok. Közben Robbie Williams-el is tartották a kapcsolatot. Tudjátok, ami Robbie-ban történik, az Robbie-ban marad.
2: Tiltakozom.
0: 2013-as turnéján Oli Star vendég volt. Megmondtam.
2: A tiltakozásnak helyt adok.
0: Bieber X és Faithless New Religion-je új belépőként a 24. fiúk, mondjatok valamit, köszönjetek szépen az új belépőnek.
1: Semmi keresni valójait.

0: Sigala, Jacomzi, Illa Kidron, Riptide a 22. Alex Warren és az Ordinary pedig a 23. Na, Orsi mindig az első, ha valami régit kell hozni az újba.
1: Visszapillantó.
2: Natalie Appleton 53 éves lett, az All Saints tagjaként a 90-es évek végén uralták a brit popot. 1997-ben robbant be a debütáló albumok tele top 10-es slágerekkel. A burika most újra felcsendül, hívásra készen.

0: Nonsense és a butikolt. Az nem batikolt? Vannak ilyen patikolt ruhák a butikban.
1: De jó ég.
0: Na mindegy. Folytatjuk az Opelval és slágerlistát. Britney Spears-el.
2: Te szívatsz engem?
0: Az én Britney-m. Hát mert ő se egy mai csirke. De bűnösnek vallotta magát ittas vezetésben.
1: Na tessék.
0: Hát ez... De miért bizony bűnösnek vallotta magát? Hát ha be volt nyomva úgy vezetett, akkor nem kell valami, az vagy.
1: Mondd, ezt most találtad ki?
0: Milyen hülyes bűnösnek vallotta magát? Hát lebukott. Hát mi, ha nem vallja magát ittasnak, akkor nem az?
1: Micsoda fordulat?
3: Én egyáltalán nem vagyok ittas, úgy érzem, hogy egy felháborító feltételezés.
0: Hát ez nem így működik, drága barátaim. Britney Spears hivatalosan is bűnösnek vallotta magát ittas vezetési ügyében. Korábban állították meg a rendőrök, miután veszélyesen vezetett. Tehát gondolom látszott az autón, hogy valami nem. Tehát vagy a kerék esik ki mindjárt, vagy a sofőr. Az ügy újabb kellemetlen fejezet Britney viharos időszakában, amely miatt a rajongók ismét aggódnak érte.
1: Jól érzi magát?
0: A bírósági ügy komoly sajtóvisszhangot kapott Amerikában. Spears egyelőre nem beszélt részletesen a történtekről, fú, pedig nagyon izgalmas lehetett. Hát kb. Ennyi. A botrány azonban ismét reflektorfénybe helyezte az énekesnő magánéleti problémáit.
1: És most mit tegyünk?
0: Oké, aki Britneyvel jön össze, egyébként csak egy kötögető asszonyra számít, egy macskát simogatva, nem?
1: Dehogy nem!
0: Hagyjuk meg Britneyt olyannak lenni, amilyen.
1: Egyesene!
0: Chasing Paradise, Kígyó és a One Republic a 21.
1: Oh.

0: dies with you. Paradicsomi üldöztetés Kígyóval és a One Republic-kal véget ért, és az óra is, úgyhogy már a felénél járunk. Folytatjuk az Opel-val is Slágerlista a hátralévő részét, a top 20-at a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 Super Hybrid.
4: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
8: Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lembászoningek, beach shortok és szandálok közül. Állítsd össze Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz.
9: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
10: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
1: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor. Rendőrök és tűzoltók mentették meg egy nő életét. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jótékony célra utalják. Az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válasz csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen. Rendőrök és tűzoltók összehangolt akciója mentette meg egy nő életét a 12. kerületben. Egy nő azzal hívta fel a rendőrséget, hogy véget akar vetni az életének. A helyszínre érkező rendőrök és tűzoltók azonnal megkezdték az intézkedést, a helyzet azonban rendkívül veszélyes volt. A nő ugyanis közölte, ha bárki megpróbál felmenni hozzá a tetőre, leugrik. A rendőr kitartó kommunikációjának köszönhetően sikerült elérni, hogy a nő leüljön a tetőablak közelébe, és teljes figyelmét ráösszpontosítsa. Ez teremtette meg a lehetőséget arra, hogy a mentés többi részvevője észrevétlenül közelebb jusson hozzá. A feszült percek végül sikeresen zárultak. A rendőrök és tűzoltók biztonságosan elérték a nőt, megakadályozták, hogy kárt tegyen magában, majd a tetőablakon keresztül lehozták és átadták az országos mentőszolgálat munkatársainak. A H5-ös hév rövidített útvonalon csak a Batthyány tér és Békásmegyer között közlekedik szombaton és vasárnap, valamint május 18-a és 21-e között esténként, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a hév szerelmények pótlására Békásmegyer és Szentendre között H5-ös jelzéssel pótlóbusz indul. A H5 egy gyorsjárat Békásmegyer és Szentendre között jár, nem érinti Szent István telepet és Pomászt. A H5 a betét járat Békásmegyer és Pomász között közlekedik. Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik. Késő délutántól néhol már viharossá fokozódik. Másodleg fejjebb élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszán túlon mérhetünk. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton hétvégén szakaszos útszűkületre számítsanak, 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a hétvégén a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat, a villamospályát újítják fel. Vasárnap délelőtt 8:30 és 10:30 között szakaszos és időszakos korlátozásra kell készülni a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd, Ötvös tér, pesti alsórakpart útvonalon futóverseny miatt. Szakaszos és időszakos korlátozásra számítsanak szombaton 9 és 12 óra között Csepelen az üdülősor M0-ás szervízút, Tagi út, Király Erdő út útvonalon futóverseny miatt. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
2: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz. Orsi Mörsz a múltból hoz dalokat, a hétsztárja pedig Orsi Mörsz. Olli.
12: Befejezted?
0: Jó, tehát válogassátok ki, valami jó lesz. Tehát, hogy van egy Orsi meg egy Olli, ezt felváltva jönnek. Ez itt a lényeg, meg van egy Opel is, ami Wallis, plusz a slágerlista. És ha már a hülye neveknél tartunk, Charlie XCX és az Apple a 20. Édes jó Istenem, egy bunyós pityúért mit nem ad.

0: Félix Jenő és Sushi Walk With Me a 18. és közben Fastboy a Good Life-val a 19. Na, hát Fastboy után jöjjön akkor egy Pin Up Girl, Orsi. Volt P a végén.
1: Visszapillantó.
2: 1990 májusában Madonna a csúcson volt. A Vogue 3 hétig vezette az amerikai slágerlistát, és több mint 30 országban lett number one. Ez volt az a dal, amitől mindenki pózolt a tükör előtt. És most mi is megtehetjük. Jön a Vogue Madonna stílusában.

0: Madonna és a de szerettem a klipjét. Ebben még a fiúk is olyan szépek voltak, hogy randira hívtam volna néhányat, de komolyan pedig én aztán nagyon makas heteró. Na mindegy, ebben nem menjünk bele.
1: Azt hiszem igaza van.
0: Lényeg az, hogy ez egy jó klip volt. Érkezik a hét sztárja Olly Murs. 2014-ben Demi Lovatoval sikerre vitte az Up című számon. Up, down, funk you up. Up, ez nem az, de az is egy jó szám. 2016-ban újra összeállt az öttagú Tégdet, és a vendége volt a Hyde Parkos koncertjükön a srácoknak. Akkor ott hatan voltak, csodálatos lehetett. Egykori foci karrierje miatt gyakran hívják sportműsorokba vendégkommentárnak. Na, egyébként jobban jársz hittel, elmondom. Tehát az, hogy te küzdesz a pályán, miközben mások elmondják, hogy mitől vagy szar, az sokkal rosszabb, mint mikor nem te vagy a pályán, és elmondod a másikról, hogy mitől szar.
1: Fogja be a száját, mert őrizetbe veszel.
0: Valahogy úgy érzem, hogy nem biztos, hogy megéri azt a pénzt, ami miatt te abban a helyzetben vagy ott a füvön.
2: Nem tudom.
0: Nem? Na mindegy. A lényeg az, hogy szívesen kommentál, és a divat világba is belekóstolt. Ezt is Robbie Williamsnek köszönheti. Robbie-nak saját márkája van, és 2012-ben nyugat-német márka. 2012-ben Olly volt az őszi-téli kollekció kampányarca. De ez milyen barátság már, amikor a saját ruhamárkádnak érted, beívott csicskának a haverodat? Fél, kapd már fel a sállamat, érted, keresek egy kis pénzt az arcoddal. Na, gyere már, neked is jó lesz, hát nem keres senki. Tégdett koncert is mikor volt már?
3: Szórakoztató sztori volt.
0: Mindegy, engedjük el. Túl a barátságon már, vad

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik. Késő délutántól néhol már viharossá fokozódik. Másút legfeljebb élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másút 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Szántúlon mérhetünk. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton hétvégén szakaszos útszűkületre számítsanak, 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a hétvégén a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat. A villamos pályát újítják fel. Vasárnap délelőtt 8:30 és 10:30 között szakaszos és időszakos korlátozásra kell készülni a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd, Ötvös tér, pesti alsórakpart útvonalon futóverseny miatt. Szakaszos és időszakos korlátozásra számítsanak szombaton 9 és 12 óra között Csepelen, az üdülősor M0-ás szervízút, Tagi út, Királyi Erdő út útvonalon futóverseny miatt. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM 15.

0: Elton és a Do It Again a 15. David Guetta és a One Republic I Don't Wanna Wait-je pedig a 16. Ors érkezik, mert valami múltbéli tal nem hagyja nyugodni.
1: Visszapillantó.
2: Hihetetlen, de 60. születésnapját ünnepli Janet Jackson, és még mindig elképesztő formában van. A Jackson család legfiatalabb tagja már 7 évesen színpadon volt, és a saját útját járva az egyik legnagyobb női előadóvá vált. Most egy ikonikus dala szól, Together Again, jöhet az érzelem, jöhet Janet.

0: Jackson és a Together Again. Oh, minden párnak, aki újra összejött, csókolom a kezét, és tartsátok meg egymást, ez nagyon fontos. Nincs kacsingatás több, a válla fölött nem stírolod a szaxofonost, mint a dalban. Szóval köszi, Orsi, Janet Jackson és a Together Again. Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. A hét szárja pedig továbbra is a legalább annyira ismert, mint Michael Jackson, Polymers. Bah, vicceltem. Könyvet is kiadott, kettőt. 2017-ben már ő segítette a tehetségeket mentorként a Brit Voice tehetségkutatóban, majd 2024-ben kiszállt. Ma saját rádiós műsora van, remélem egyszer ő is beszél rólam, mert ez itt nagyon egyoldalú. Olli, azért, szedjük már össze magunkat, jó?
1: A pénz nem probléma.
0: Tudom, kis osztag, kis foci, meg kis mikrofon, de hát na, az neked is van. 2025-ben új albummal tért vissza, melynek címe a Knees Up. Hú, de jó.
1: Tényleg?
0: Nagy kár volt kihagyni, de még bepótolhatom. 14. közben Martin Garrix, Matiz, Szatkós, Bars, Butterflies-a 6 helyet rontottak, de végül is nagyon szép eredmény így is.

0: és a B-Mine a 12. Teddy Sims pedig ránk várta az ajtót a 13. Orsi pedig jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2006-ban, azaz 20 évvel ezelőtt volt Rácz Gergő nagyslágere a Bennünk a világ. Akkor a rádiós lista 21. helyén szerepelt, de nálunk most ez a number one, legalábbis a lelkünkben biztosan. Indítom is.

0: és a bennünk a világ. Hú, ez egy komoly, hogy is a patológiás eset lehetett, na mindegy. A lényeg az, hogy köszönjük Rácz Gergőnek.
1: Köszönöm.
0: Közben bejött egy kisgyerek a stúdióba, de mindjárt kitessék kele. Na, én itt már képzem a jövő rádiósait, jó?
1: Jó.
0: De azért megyünk tovább, mint az állat. Heidi Klumot sürgősségére kellett vinni, miután súlyos izomszakadást szenvedett. De legalább neki van. Ez is valami.
1: Ez igaz.
0: A modell egy hirtelen mozdulat után érzett erős fájdalmat, vajon melyik hirtelen mozdulat lehetett az? Az állapota pedig egyre rosszabbodott. Az orvosok szerint komoly sérülést szenvedett, ezért azonnali kezelésre volt szükség. Ezt egyébként Maradona is érezte, amikor nagyobb volt a beívelés, mint kellett volna, hogy azonnali kezelésre van szükség.
1: Legyen óvatos.
0: Tudjátok, van az Isten keze gól. Mindegy, ez csak egy ilyen focis hasonlat, ez az egy, amit ismerek, úgyhogy gondoltam elsütöm.
2: Magában tényleg van valami.
0: Heidi később már humorosan próbálta kezelni a helyzetet, de a fájdalom általában nagyon erős volt. Legalább olyan erős lehetett, mint amikor tudjátok, Brian May kertészkedett és elszakadt a farizma.
2: Mi van?
0: Komoly muskát leátültetés lehetett. Na, valami ilyesmi van a Heidi Klumnak is, már hogy farizma biztosan, meg egy szakadás is, pihenés és rehabilitáció vár rá. A rajongók természetesen azonnal aggódni kezdtek érte. Biztos azért megy rehabre?
3: Nem kell mindent elvinni, amit beszélnek.
0: Na, megjött a cukros bácsi. Most mértük 15, úgyhogy gyorsan el kell menni futni, vagy egy kis inzulin kell. Tóta Bigél és Accent Sugar Daddy-t hallgatjuk a 11-en.

0: 11-én Tóth a Big Elis Accent Sugar Daddy-e az időjárás és közlekedés után pedig folytatjuk majd méghozzá a legjobbakkal a top 10-zel, amikor is folytatódik az Opel-val és Lagerlista.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Plusz 10 nap szabadságot kapnak a katonák, eszközökkel is támogatják a közösségépítést Budán. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik a hídmosási program. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. $500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a területminisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszéd ünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történet, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semmilyen Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semmilyen Zsolt, a KDNP elnöke, lemondott a szervezet éléről. Semmilyen Zsolt a választmányhoz intézett levelében döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban tette, közölt. Hozzátették, új elnököt várhatóan május 20-án választanak majd. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja, közölte a cég. A közlemény szerint vasárnap reggel 7:30 és 15 óra 30 perc között a Petőfi híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású, vizes technológiával. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli, Budáról Pestre vezető oldalon fejezik be. A cég azt kérte, hogy az autósok figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó közfeladatot ellátó munkatársakra. Budapesti fodrászatból szerveztek egy magyarországi embercsempész hálózatot. Az ügyben egy 38 éves egyiptomi magyar kettős állampolgárságú férfivel és 5 társával szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Nógrád vármegyei főügyészség, közölték. A 38 éves férfi Budapesten a Keleti pályaudvar közelében üzemeltetett egy fodrászszalont, majd miután összebarátkozott 2 vendégével, munkát ajánlott nekik, hogy szerezzenek sofőröket embercsempészet végrehajtására. Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik. Késő délutántól néhol már viharossá fokozódik. Másút legfeljebb élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másút 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a 10 Szántúlon mérhetünk. A Jövő hétvégére lezárják a pesti Alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton hétvégén szakaszos útszűkületre számítsanak, 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. Lezárják a hétvégén a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat. A villamos pályát újítják fel. Vasárnap délelőtt 8:30 és 10:30 között szakaszos és időszakos korlátozásra kell készülni a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd, Ötvös tér, pesti alsórakpart útvonalon futóverseny miatt. Szakaszos és időszakos korlátozásra számítsanak szombaton 9 és 12 óra között Csepelen az Üdülősor M0-ás szervízút, Tagi út, Királyi Erdő út útvonalon futóverseny miatt. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Los Angeles! Akkor mondani, itt van velem a jövő generációja, a jövő rádiósa, aki így mondja... Ez a hivatalos magyar slágerlista, az utánpótlást el kell kezdeni kinevelni. Na, a kereskedelmi rádió összesítés alapján dolgozunk itt a top 10, Orsi a múltbólos dalokat, a hét sztárja pedig a szülinnapos Olly Murs. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Accenttel, Sarah Michelle Millerrel, ez a Don't Leave Kylie, és a tizedik van, még mit mondanod, kisfiam?
3: Igen,

0: is a The Dead Dance, a 8. Ed Sheeran és a kamera, a múlt heti bronzérmes, a 9. Na de Orsi jön és hozzá, amit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Emiliana Torrini 49. születésnapját ünnepli. Az izlandi énekesnő 2009-ben robbant be a Jungle Drummal, amit azóta is lehetetlen nem dúdolni. A dalnak van egy sajátos ritmusa, olyan, mint egy kis belső dob, ami nem hagy nyugodni. Jön Emiliana és a Jungle Drum.

0: Emiliana Torrini és a Jungle Drum. Milyen név ez? Emiliana Torrini. Olyan, mint egy... Nem tudom mi. Emiliana Torrini.
1: Még nem tudom pontosan.
0: Egy híres torreador felesége, de nem az, hogy túl kézenfekvő. Akkor legyen mondjuk egy ilyen száraz tészta gyáros.
2: Kiváló.
0: A híres Emiliana Torrini féle tészta. Ó, kezdett Torrini.
3: Befejezte?
0: Egyébként ez itt az Open Wallis slágerlista, csak megéheztem. Érkezik a hét sztárja, Oli Murs. Utoljára beszélgettünk róla, szóval az eddigek alapján úgy tűnhet, hogy egy tündérmese az élete, ami hát részben igaz, de azért ő is megküzdött a démonjaival. 2015-ben a depresszióval és alkohol problémákkal küzdött.
1: Csak ne!
0: Aztán 2016-ban már pánikrohamok is gyötörték, és a mai napig terápiára jár, igaz, mostanság csak havi egyszer.
4: Talán az is elég.
0: Igen, mert minden terápia olyan kimerítő, hogy utána buszáj benyomnia, és ez legalább egy hónapnyira újra el tud menni, tehát hogy valószínűleg ezért.
4: Szép munka.
0: Na mindegy, Oli Mursnek szurkolunk, mondanám, hogy ne barátkozol Robbie Williams, de azt hiszem már ő is józa, meg ő is tiszta, úgyhogy akkor viszont igen. Minden esetre legyél szerencsés, get lucky, 7. Loi.
5: Nem mondtam, hogy nem bízom benned, de azt sem, hogy igen, pedig nem.

0: ötödik helyen Ed Sheeran, és az Azizem a hatodik. Orsi pedig Azizem, hogy jön még egy párszor, még kétszer biztosan.
1: Visszapillantó.
2: 2006-ban a mai napon a slágerlista 35. helyén a Nox szerepelt még hozzá most következő dallal, Túl a Varázshegyen. Úgyhogy visszarepülünk a tündérmesébe. Varázslat indul.

0: Bence és a Túl a Barázs hegyen. Köszönjük szépen! Ez valamilyen szexuális dologra utal, ez a Túl a Varázs hegye?
1: Tiltakozom!
0: Persze, mert már túl vagy a Varázs hegyen.
1: Tiltakozom! Bírónő kérem!
0: Azért túl sokat nem kell, mert akkor nem jön vissza az a Varázs hegy.
2: Csendesen!
0: Na ez itt még mindig az Opelval is legelista, ahol Sarah Brightman majdnem az űrbe ment.
3: Nocsa!
0: Ő ugye egy opera énekesnő, és egyben az űrutazás megszállottja. Ugye magas hangokat énekel, és hát ugye a hangokkal együtt is magasba tör. Éveken keresztül készült arra, hogy turistaként eljusson a nemzetközi űrállomásra, még komoly kiképzéseken is részt vett Oroszországban, aminek végül is annyi hatása lett, hogy a vodkát nagyon bírja. Végül a küldetés anyagi és családi okok miatt meghiúsult. Rájött, hogy a 4-es-6-ossal menni egy kört az olcsóbb, mint az űrutazás, vagy mi? Hát milyen családi ok lehet?
2: Ez magánügy.
0: De azt mondja, hogy nem mondott le az álomról. Ez az anyagi meg családi ok, ez nem az, hogy elhagyta a csávója, akinek sok pénze volt? Valami ilyesmit sejtek, de rossz indulatú vagyok. Az interjúban arról beszélt, hogy gyerekkor óta lenyűgözi a világűr és az emberi felfedezés határainak kitolása. Az emberekkel való kitolás sem utolsó szórakozás egyébként. Szerinte az űrutazás egyszerre félelmetes és gyönyörű, nem csak szerinte van így, ez nagyjából mindenki szerint. Kevés operaénekes mondhatja el magáról, hogy majdnem asztronauta lett, írja a hír, miközben szerintem minden operaénekes elmondhatja magáról, hogy majdnem asztronauta lett, csak ugye kit mi választott el tőle?
2: Mi van?
0: Szarát, a gazdag barát, szerintem. Taylor Swift közben a Fade of a Filiával a negyedik.

0: Taylor Swift és az Ophelia a negyedik helyen, Orsi jön és hoz valamit a hét sztárjáról. Ezt most rövidre fogtam.
1: Visszapillantó.
2: 42 éves lett Olly Murs, és 2009 óta tudjuk a nevét, a brit X-faktor döntőse volt. Azóta színpadon, tévében, slágerlistán egyaránt otthon van. A Troublemaker 2012-es sikerdal, amit Flo Rida fűszerezett meg. Jön is, mert néha jó egy kis

Makerét hallottuk, köszönjük szépen, és akkor a bajkeverők után nézzük, hogy kikerült be a legjobb 10-be. Exxon, Sarah és Misha Miller, Don't Leave Kylia a 10.

Lady Gaga feljavult a 8. helyre a The Dead Dance-szel. Loja 7. a Get Lucky-val a héten. Ed Sheeran 6. az Assassin-mel. Lady Gaga varázslata az 5. volt jó. Taylor Swiftet pedig nemrég hallottuk az Ofélikus dalával a 4. Na és akkor nézzük ki a bronzérem. Ray Dalton és a Blood Running, a múlt heti aranyérmesünk a héten.

0: és a Blood Running bronzérmes. És itt van velünk Chris bronzérmes is, Chris Brown, akinek megszületett a negyedik gyereke. Tá-tá-tá-tám! Imáron négyszeres apa lett, ugyanis megszületett a negyedik gyerek. Jelenlegi párjával ünnepli az új jövevény érkezését, és a hírek szerint teljesen oda van a kisbabáért. Mi mást lehetne mondani, hát egy kisbaba cuki, főleg, hogyha van kinek aztán odaadni, miután kicugiskodtuk magunkat.
1: Mi?
0: Igen, az apáknál ez így van azért, tehát nem baj az, hogy van egy asszony, akinek oda lehet adni.
1: Micsoda?
0: Brownnak már több kapcsolatában is születtek gyerekei, és az utóbbi években sokkal családcentrikusabb életet él. A közel ismerősök szerint most kifejezetten nyugodt és kiegyensúlyozott időszaka van. Hála jó Istennek, most ezt úgy fölborítja a baba, mint az állat, mindegy.
1: Igaz.
0: Chris Brown már örült neki, hogy van egy nyugodt időszaka, erre jön egy baba. Hát az általában nem szokott segíteni. Egy ideig titokban tartották, a rajongók pedig természetesen, ahogy kiderült, gratulációkkal árasztották el az énekest, pedig van egy fogadásom rá, hogy ő pont ugyanazt csinálta, mint én, a gyerek létrejöttével kapcsolatban, csak szórakozott.
1: Így igaz.
0: Mi apák így vagyunk ezzel, szegény anyák meghordják ezt az egészet, de segítsük őket, amit csak tudjuk, drága barátom, ezt fontosnak tartom. Minden nőnek, gyerekek, látod, kis pocak van, akkor is átadod a helyet, ha csak bekajált, oké?
1: Okay? Oké.
0: Ez nagyon fontos. A Hölzs és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je pedig a második.

0: és a Purple Disco Machine Wonderful Life-ja maradt a második helyen, köszönjük szépen, és akkor kutyások!
1: Igen.
0: Kutyások és cicások, hozzátok fordulok most, ugyanis kutyával kiderül, hogy tényleg jobb-e az alvás, mert sokan alszanak kutyával.
1: Mi van?
0: Komolyan, friss kutatás szerint sok ember biztonságosabban és nyugodtabban alszik, ha a kutyája mellette van az ágyban. Szakértők szerint a kutyák jelenléte csökkenteti a stresszt és a szorongást, emiatt könnyebb lett az elalvás is. Ugyanakkor nem mindenkinél működik jól a közös alvás, mert az állat mozgása vagy horkolása könnyen megzavarhatja a pihenést, nem mintha emberekkel ez nem így lenne. Az orvosok szerint főleg allergiásoknak és érzékeny alvóknak érdemes óvatosnak lenniük. A kutya tulajdonosok többsége azonban így is ragaszkodik a közös éjszakához. Sokan egyszerűen családtagnak tekintik a kedvencüket. Amit részben meg tudok érteni, részben meg át a fene tudja. Azért nem baj, ha van egy kutyád, de nem baj, hogy az ágyadban nem állat van. Vagy hát nem úgy állat, aki. Szóval értitek?
2: Igen, azt hiszem.
0: Na ennyi volt már az Opelval és Slágerlista, rossz kutyák, mondjatok valamit, hát ha valaki befogad benneteket.
2: Elnézést, de nem aludtam legalább 68 órája.
0: Tehát tétet nem tennék rá. Minden esetre köszönjük, hogy itt voltatok. Élen, Hippaton, Norma Jean Martin, Harry Puffer és az Out My Head. A negyedikről kapaszkodott el idáig, én pedig az ajtóba kapaszkodom, mert már itt se vagyok, de nem sokára találkozunk, úgy egy hét múlva. A Janza Katának meg mondjátok meg, hogy csókoltatom, remélem ezt is meghallgatta. Különben minek tépem itt a számot, de komolyan.
1: Ez igaz.
0: Fizetés semmi, szex semmi, meg csak itt sztárolom. Mindegy.

0: Opel Valli slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel. Jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis keresse. www.opelvallis.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
3: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Ezen a héten vendégünk Wolf András, korporét séf, akivel a fehér, hidegen tálalt kaprostök főzelékről beszélgetünk.
2: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem, Mauter Zsófival.
1: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
2: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Problémát okoz kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
5: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a nagy erdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
7: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
10: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
0: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Életben maradhatnak a kis benzinkutak, túl gyorsan mehetett a Gyománál kisiklott vonat. Ismét megrendezik az Artmozik éjszakáját Budapesten. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Életben maradhatnak a kis benzinkutak a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadítása után, közölte a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint a gazdasági és energetikai miniszter rendelete időt ad arra, hogy tartós megoldást találjanak az üzemanyagpiaci problémákra. A miniszter 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj felszabadítását rendelte el a biztonsági készletből. Az indoklás szerint erre a zavartalan hazai üzemanyagellátás biztosítása miatt van szükség. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, a belügyminisztériumban fog dolgozni. Ismertette Pósfai Gábor belügyminiszter pénteken Magyar Péter miniszterelnökkel és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott tájékoztatóján a várban. Egy kérdésre a belügyminiszter azt mondta, ma reggel kezdődött a belügyminisztériumban az átadás-átvétel részletes igazgatási szakasza, amire Szabó Bence is elkísért. Az ő feladata az én kabinetemen belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleménye megjelenítése lesz, mondta. Az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltó megengedett sebességet a Gyuma-állomáson kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid a Facebookon azt írta, épp Lázár Jánostól vette át immár hivatalosan is a közlekedési tárcát, amikor a MÁV értesítette a Békés Intercity kisiklásáról Gyuma-állomáson. A vonaton egy ember könnyű, egy pedig súlyos sérülést szenvedett, tette hozzá. A miniszter közölte, a katasztrófavédelem minden utast kimenekít a vonatról, a kocsik visszahelyezése és a jelentősen sérült pálya helyreállítása pedig várhatóan a következő 48 órában zajlik. Május 16-án szombaton ismét megrendezik az Art Mozik éjszakáját Budapesten. A művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán Mozik egyetlen karszalaggal egész éjszakán át várják a nézőket. A program célja, hogy egyetlen éjszaka alatt különleges mozi élmény nyújtson a film rajongóknak, mondta a Sláger FM-nek Liszka Tamás vezérigazgató.
12: A sokadik Art Mozik éjszakájára készülünk, ez a 2026-os igazán különleges lett a budapesti művészmozikban, tehát a művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán Mozikat megnyitjuk egész éjszakára, egy éjszakás mozikalandra, ahol egyetlen egy karszallag áraért egész éjszaka az összes mozinkban rengeteg filmet, több mint 70 film van a műsoron, ezeket mind végig lehet nézni, aki valamelyik filmbe nagyon beleszeretett az elmúlt évben, és újra akarja látni, vagy bepótolni azokat a filmeket, Csendes barát, Érzelmi érték, egy Dán építész Párizsban, vagy csuda jó művészfilmekből végtelen mennyiségűt nézhető meg ezen az egy éjszakán.
11: A teljes műsort az artmozi.hu oldalon találja. Magyarországon élő csaló emelt le hatalmas összegeket a világhírű amerikai filmszínész Johnny Depp számlájáról. A két éven keresztül folytatólagosan elkövetett lopás következtében az elkövető nagyjából 220 millió forintnak megfelelő összegű kárt okozott a világsztárnak, írja a Blick. A férfit május 6-án a készenléti rendőrség bevetési egységével közösen fogták el a 13. kerületi Gömb utca egyik bérelt lakásában. 2026 elején egy amerikai pénzintézet tett feljelentést az FBI magyar kirendeltségén keresztül, ugyanis azt észlelték, hogy egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző nagyságrendű összegeket. A csaló egyébként vásárlásokat, foglalásokat intézett, amelyek fedezeteként a hitelkártyák adatait adta meg.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul a Sláger DJ. A Sláger DJ.

0: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila. Hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb dance slágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni, és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. A lemezjátszóknál Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

0: A lemezjátszók mögött Náksi Attila.
1: Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Náksi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen

0: Sláger DJ.
1: Lassan véget ír az első óra, de senki ne csüggedjen, hiszen a hírek után megy tovább a Sláger DJ. A lemezjátszóknál Náksi Attila, és várok vissza mindenki.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Életben maradhatnak a kis benzinkutak, túl gyorsan mehetett a Gyománál kisiklott vonat. Ismét megrendezik az Arta mozik éjszakáját Budapesten. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Életben maradhatnak a kis benzinkutak a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadítása után, közölte a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint a gazdasági és energetikai miniszter rendelete időt ad arra, hogy tartós megoldást találjanak az üzemanyagpiaci problémákra. A miniszter 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj felszabadítását rendelte el a biztonsági készletből. Az indoklás szerint erre a zavartalan hazai üzemanyagellátás biztosítása miatt van szükség. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa a belügyminisztériumban fog dolgozni. Ismertette Pósfai Gábor belügyminiszter pénteken Magyar Péter miniszterelnökkel és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott tájékoztatóján a várban. Egy kérdésre a belügyminiszter azt mondta, ma reggel kezdődött a belügyminisztériumban az átadás-átvétel részletes igazgatási szakasza, amire Szabó Bence is elkísért. Az ő feladata az én kabinetemen belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleménye megjelenítése lesz, mondta. Az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltó megengedett sebességet a Gyoma állomáson kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid a Facebookon azt írta, épp Lázár Jánostól vette át immár hivatalosan is a közlekedési tárcát, amikor a MÁV értesítette a Békés Intercity kisiklásáról Gyoma állomáson. A vonaton egy ember könnyű, egy pedig súlyos sérülést szenvedett, tette hozzá. A miniszter közölte, a katasztrófa védelem minden utast kimenekít a vonatról, a kocsik visszahelyezése és a jelentősen sérült pálya helyreállítása pedig várhatóan a következő 48 órában zajlik. Május 16-án szombaton ismét megrendezik az Art mozik éjszakáját Budapesten. A művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozik egyetlen karszalaggal egész éjszakán át várják a nézőket. A program célja, hogy egyetlen éjszaka alatt különleges mozi élmény nyújtson a film rajongóknak, mondta a Sláger FM-nek Liszka Tamás vezérigazgató.
2: A sokadik Art mozik éjszakájára készülünk, ez a 2026-os igazán különleges lett a budapesti művész mozikban, tehát a művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozikat megnyitjuk egész éjszakára, egy éjszakás mozik kalandra, ahol egyetlen egy karszallag áraért egész éjszaka az összes mozikban rengeteg filmet, több mint 70 film van a műsoron, ezeket mind végig lehet nézni, aki valamelyik filmbe nagyon beleszeretett az elmúlt évben, és újra akarja látni, vagy bepótolni azokat a filmeket, Csendes barát, Érzelmi érték, egy Dán építész Párizsban, vagy csuda jó művészfilmekből végtelen mennyiségű nézhető meg ezen az egy éjszakán.
1: A teljes műsort az artmozi.hu oldalon találja. Meg. Magyarországon élő csaló emelt le hatalmas összegeket a világhírű amerikai filmszínész Johnny Depp számlájáról. A két éven keresztül folytatólagosan elkövetett lopás következtében az elkövető nagyjából 220 millió forintnak megfelelő összegű kárt okozott a világsztárnak, írja a Blick. A férfit május 6-án a készenléti rendőrség bevetési egységével közösen fogták el a 13. kerületi Gömb utca egyik bérelt lakásában. 2026 elején egy amerikai pénzintézet tett feljelentést az FBI magyar kirendeltségén keresztül, ugyanis azt észlelték, hogy egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző nagyságrendű összegeket. A csaló egyébként vásárlásokat, foglalásokat intézett, amelyek fedezeteként a hitelkártyák adatait adta meg.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a Sláger DJ.
4: Péntek este van, és ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozást!
0: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.
5: Come on, it's time to get this party started right. You know what I'm saying? CC Cash coming at you, 1998.

a legnagyobb diszkó zenék. Csak itt a Sláger DJ-ben.

Náksi Attila voltam, lassan véget ér a péntek esti Sláger DJ, de senki ne menjen túl messzire, hiszen szombat este folytatjuk, 8 órától várok mindenkit, ugyanígy a Sláger FM hullámhosszán vagy a www.slagerfm.hu-n vagy az alkalmazásokban, hiszen bárhol hallgathatnak minket a világban. Nagyszerű éjszakát kívánok minden kedves hallgatónknak, és holnap, azaz szombaton várok mindenkit a Sláger DJ-vel, 8 órától.

0: után a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szerdáig kell benyújtani a vállalkozói SEO bevallást, jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Visszakeresztelik a Budaörsi úti laktanyát. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Szerdáig kell benyújtaniuk SEO bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben. Például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-éig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét, K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, írja a 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Haussmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sohasem volt elég pénz. Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát pénteken reggel leplezte le Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta, ígéretéhez híven a Petőfi Sándor laktanya ma visszakapja méltó nevét. Egy laktanya nem csak egy név, nem csak egy tábla a falon, egy laktanya neve örökség, tartás, identitás. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt, tette hozzá. A tárcavezető kiemelte, a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént, mondta. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy autóbusz az M0-as autóúton Török Bálint térségében. Az érintett szakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófa védelem. A tájékoztatás szerint teljes terjedelmében égett egy autóbusz Török Bálint térségében az M0-as autóút 8-as kilométerénél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A tűz a jármű mellett lévő területet is érintette. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral körülhatárolták, majd elfojtották a lángot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy hatással tudnak lenni a kulturális életre. Spitzer Gyöngy Soma, vagy Soma Mamagés, akinek, hogy tetszik, meg már jó régóta hatással van a kulturális életünkre. Örülök neked.
1: Nagyon szépen köszönöm, András. Köszönöm.
0: Olyan rég mondtam ki ezt a nevet, annak idején még a Megasztár idején találkoztunk néhányszor, és valahogy elsodort.
1: Akkor te még nagyon kisfiú voltál.
0: Kisfiú volt, és elsodort az élet, képzeld el egymástól, és nagyon örülök, hogy most végre újra itt az éterben összesodort, mert egy nagyon fontos könyvvel kapcsolatban érkeztél, ami a fő témánk, aztán persze majd sok mindenről beszélünk, ami veled kapcsolatos. Na de hát a derű. Ez milyen fontos. Legutoljára a Müller Péter beszélt erről ebben a műsorban, hogy hogy a derű az nagyon fontos, mert anélkül nincs is nagyon értelme az életnek.
1: Nagyon sokféleképpen lehet értelmezni a derűt. Van egy kineziológus, pszichológus, akit úgy hívnak, hogy Dr. D.R. Hawkins, és ő az Erő kontra erő című könyvében egy nagyon izgalmas dolgot tár föl, hogyha bárki beüti a keresőbe így, hogy tudat térképe, akkor kijön egy olyan táblázat, ahol ő kitesztelte a legalapvetőbb érzéseknek a rezgését, mert ugye minden rezgés ma már ezt bizonyított, és az érzéseknek is van egy energiaszintje, egy rezgése. A legalja, a legalacsonyabb az a szégyen, fölötte a bűntudat. Már a félelem is egy százas rezgés, a 20-30 a szégyen bűntudat, és a derű az egy nagyon magas rezgés. Nem, hogy jóval magasabb, 200 fölött van a pozitív rezgés, tehát az első pozitív érzés az a bátorság, és a derű az majdnem ilyen 500-as, tehát az azt jelenti, hogy akkor te már tulajdonképpen elfogadtad azt, ami körülötted van, ami nem tudsz változtatni, már nem állsz ellen, nincs benned ellenállás, hanem egy elképesztő bölcs elfogadása annak, ami megváltoztathatatlan, és egy alapvető pozitivizmus, amiben megtalálod azt, ami téged emel, hiszen a létezés minden másodpercében, még ebben a viszonylag kevesebb információval rendelkező kis szűk szobában is annyi infó van, hogyha kinyitod az érzékszerveidet, hogy szinte feldolgozhatatlanul sok a színek, a hangok, a textúrák, a stb. Hogy valahogy egy olyan szűrőt berakni, ami által én tudom magamat arra kondicionálni, hogy emeljem, és a szépet, a jót, a derűt, adót lássam meg, szóval ezt meg lehet tanulni. És képzeld, hogy én még olyan, hát nagyon csibe voltam, 40 évesen voltam, amikor egy nap arra ébredtem konkrétan, hogy így azt éreztem így belül magammal, hogy de jó lenne úgy megöregedni, tehát hogy tényleg majd, amikor nem most még kis fiatal 60 évesen, hanem majd amikor 80-90, Isten adja 100, ki tudja, mert ma már 100 az nem olyan sok pillanatokon, mert 120-150 éveket fogunk élni. Szóval, hogy akkor is életszerető és emberszerető tudjak lenni. És akkor ezt így valahogy mélyen én eldöntöttem még a 30-as éveim végén, hogy igen, én szeretnék olyan öreg lány lenni, akiből sugárzik az, hogy szereti az életet, és szereti az embereket, mert ha körbenézel az idősek között, nagyon sokan megkeserednek, igen. és bezárulkoznak. De ha kellőképpen tudatossággal állsz, mert nyilván majdnem minden a hitrendszereink függvénye, hogy hogyan gondolkodunk, az fogja leképezni aztán javarészt a magunk elé rakni az egészet. Szóval, hogy ez pedig egy több éves folyamat, tehát én ezen dolgozom. A dolgozom az azt jelenti, hogy én minden áldott hatodik hétben elmegyek egy olyan kineziológushoz, aki egyben családállító, kranioszakrál terapeuta is, van egy úgynevezett reconnective healing nevű nagyon izgalmas módszer, és ezzel kezel engem, és mindig dolgozunk azon, ami feljön. De hát ezt én nem most kezdtem, hanem évtizedekkel ezelőtt, tehát egy állandó belső munkában vagyok, és minden áldott nap vannak gyakorlatok, amiket én át is adok ebben a Derű mágiája című könyvben, ami most jelent meg, még friss, ropogós.
0: Szívből ajánljuk.
1: Két hetese jött ki a nyomdából, tehát annyira friss, És az eredeti, vagy a munkacíme, amin hónapokon át dolgoztam, az volt, hogy hogyan lehetek derűs idős, csak aztán a kiadóm lebeszélt, azt mondta, az idős szó az nem menő. Meglátják az emberek, hogy jaj, idős, jaj.
0: Meg aztán, kortalan vagy ezért most.
1: Igen, kortalan vagyok, meg aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen azzal kiszűröm azokat, akik még akár fiatalok, mint te, 40-es éveikben járó, vagy akár na, még
0: lassan
1: fiatal.
0: 50 leszek én is, 47 vagy 60.
1: Na, 40-es éveiben, akkor jól vagyok. Mondom, igen, 40-es éveiben járó fiatalember, de akár lehet egy 30-as is, vagy egy 20-as, aki azt mondja, hogy szeretnék tudatosan élni, mert hogy végül is aztán rájöttem, hogy a könyv bárkinek szól, akit izgat az, hogy mit tehetek a fizikai síkon, az érzelmi, és a szellemi szinten magamért, hogy emeljem saját magamat, és ezt a magasabb rezgést, ezt a derűt, ezt meg tudjam
0: szóval ez egy
1: alapozni.
0: Elképesztő fontos téma, és azért is örülök, hogy jöttél, hogy erről tudunk hosszabban, meg most mélyebben is beszélgetni, mert hát és erre vagyok kíváncsi, hogy jártadban, kertedben mit tapasztalsz? Nyitottak az emberek? 2026-ban az ember azt hinné, hogy már ki akart, megvilágosodott, meg elment és önfejlesztett, de közben nem azt veszem észre, hogy valahogy figyelmesebbek lennénk egymással, uh-huh. vagy akár önmagunkkal kapcsolatban sem.
1: Egy óriási ébredési folyamatban vagyunk benne, tehát az emberiség jelenleg még a kamaszkorból a fiatal felnőtt korba lép tudati szinten, és itt most gondolok arra, most maradjunk Magyarországnál, ugye nem olyan régen karnyújtásnyira volt egy diktatórikus társadalom, tehát a szocializmus, én abban voltam fiatal, én ugye 66-ban születtem, tehát idén leszek 60 tüzes lóéve, és az előtte való időkben is azért a vallás nagyon-nagyon kívülről, felülről, megmondó módon, mint egy gyermekként kezelve, hát irányította az embereket. Irányítva voltunk. A pszichológia úgy mondja erre, hogy szuperegós, tehát kívülről, felülről, ami nagyobb, hatalmasabb erő irányít téged. Ez egy gyermek létállapot, és valójában most indult el az a fajta individualizáció, a saját egyediségünkre, egy énűségünkre való ráébredés, amiben elkezdünk hát magunkra találni, hogy én ki vagyok, én ki lennék, hogyha elfelejteném, hogy mit vár el tőlem, akár a társadalom, az anyám, a kollégám, bárki, hogy én az önvalómban mi vagyok, hogyha nem csak az elvárásokat, de akár a sebeimet, sérüléseimet, korlátozó hitrendszereimet, tévedéseimet, árnyékaimat elkezdem is szépen lebontani, mert ez is egy folyamat magamról, és hát ennek következtében még azt gondolom, hogy az emberek körülbelül 80-85%-a alszik. Tehát, hogy úgy hívom, hogy alvó gyermekember létállapotban van, de azért ne felejtsük el, hogy évszázadok irányítottsága, ahol az volt a szlogán, hogy ne gondolkodj, ne kételkedj, majd mi megmondjuk, hogy csináld és hogy helyes. Tehát ez egy gyermeki létállapot. Tehát ebből eljutni oda, hogy az én vezérem, ahogy József Attila mondta, bensőmből vezérel, hogy én tényleg meghalljam azt a kis hangot, azt az isteni önvalót, azt a sugallatot belül, és tényleg kapcsolódjak önmagammal mélyen. Szóval azért ezt meg kell tanulni, ehhez fel kell nőni.
0: És fel is vagyunk mentve akkor ilyen szempontból, hogy soha nincs késő. Tehát nem baj
1: soha
0: az, hogyha most ébredünk.
1: Nem baj, ha most ébredünk. Most van egy globális ébredési folyamat. Okay. Minden kultúra, szellemi irányzat ezt mondja, hogy egy korszakváltásban vagyunk, ezt lehet érezni, ezt a korszakváltást, ennek sokféle nevet adtak, ugye hát biztos emléksz, hogy 2012-ben minden arról szólt, hogy az ötödik napkorszak lejár, megmondták a maják, jön a világ vége. Nem csak a maják beszéltek erről, az antropozófia is, a teozófia, tehát az összes szellemi irányzat hívták úgy, hogy sárkorszak, vaskorszak, mindegyik arról szólt, hogy az emberiség eljutott az anyagba süppettség legaljára, tehát soha nem volt az emberiség ennyire elszellemtelenedve, és ennyire bele zuhanva az anyagba, elanyagiasodva, és ebből van egy emelkedés, és hogy ez mennyire jellemző, ugye Ma a világon a harmadik legtöbbet eladott könyv spirituális, pszichológiai, önismereti témájú. Tehát ez ezelőtt mondjuk 20 évvel nem volt szó. Tehát most hihetetlen mennyiségű önfejlesztő könyv, módszer, elvonulás, se szeri, se száma nem lehet már számon tartani.
0: És milyen jó, hogy ebben hozol egy felüdülést az új könyveddel.
1: És ebben egy kicsi áttekintést is hozok, mert hogy én végigvezettem az olvasót azon a szellemi iskolán, ami az én világlátásomat kialakította, és akkor itt egy nagyon fontos elemet kiemelek, hogy valójában a hermetikus alapok, Hermes Trismegistus neve az ugye elég közismert, mert hogy ezek a mondások, hogy amint lent úgy fent, amint kint úgy lent, ezek már eléggé elterjedtek. Tehát nagyon sok hermetikus bölcsesség, igazság ma már közhely, hál' Istennek. És ő még Krisztus előtt lefektette azokat a tanokat, amiből aztán minden szellemi iskola táplálkozott, a rózsakeresztesek, a teozófia, az antropozófia, az alkimisták, az új alkimia, a New Age, a Titok című könyv csak épp elfelejtette a hivatkozást. Szóval mindegyik szellemi iskola ebből táplálkozik, és én ezt átadom, hogy akkor szembesüljünk azzal, hogy ez már egy több mint 2000 éve lefektetett tudás, amit most már a tudomány, a kvantumfizika, az új fizika is kezd igazolni, mert ugye a spiritualitás és a kvantumfizika elkezdett összeérni, tehát hogy egy nagyon izgalmas új korszak kapujában vagyunk. Én úgy hívom magunkat, hogy mi vagyunk a hit generáció, mert hogy hagyunk itt egy régi világot nagyon korlátozó hitrendszerekkel telve, és itt megjegyzem, hogy csak a kineziológia több mint 250 lehúzó, korlátozó és jellemző hitrendszert azonosított bennél sokkal, de sokkal több van, de ezzel dolgozik, mert ugye a hitrendszer meghatározza, hogy hogyan gondolkodok, azt, hogy mit érzek, és hogy ezek bomlanak most le minden mással együtt, tehát nagyon nagy divat ugye a transzgenerációs hozadékok, traumák feldolgozása, és az is a mi nyakunkba szakadt, tehát az előző generációk ezzel nem foglalkoztak, hanem most, hogy elindult az ébredés. Egy új korszak, én úgy szoktam mondani, hogy mivel mi egy lovas nemzet vagyunk, hogy kinyílt a karám ajtaja. Tehát eddig mi egy karámba voltunk bezárva. Nagyon...
0: De jó az nekünk, hogy minden, bocsánat, szabad ne fel, hogy minden egyszerre ömlik a nyakunkba?
1: Kőkemény. Ez kőkemény. Ez nagyon-nagyon kemény. Nagyon nehéz. Az idegrendszert nagyon próbára tevő. Viszont amikor már annyira nagy a kínnyomás, tehát annyira sok a szorongó, túlpörgött, akár ADHD, és mert most már annyiféle címke van rá, hogy már követni sem tudod, hogy mennyi minden van. Ember, akkor rá kell, hogy jöjjön ki, akkor kellenek most már technikák, hogy itt most már nem fogok tudni egységben maradni, és nyugis lenni, hogyha csak sodródom, mint egy kis kavics a folyóban, hanem meg kell állnom nap, mint nap, és ki kell alakítanom azokat a fogódzókat, amik a saját tengelyemet megerősítik, hogy ne izegjek, mozogjak, hanem úgy megtaláljam a saját stabilitásomat. Ugye erről is millió egy könyv van, hogy hogyan tudod a digitális zajt kiszűrni, hogy hogyan tudsz elcsendesülni. Kezd divat lenni a meditáció, rengeteg úton, technikával, módszerrel közelítik meg. Én is egy csomót megmutatok, légzés technikákat, gyakorlatokat adok át. Egyébként megyek tovább én is fejlődni benne, mert most megyek Butejkó tanfolyamra, ilyen mélyebbre, ahol
0: tehát folyamatosan fejlesztem
1: magam is, és tanulok.
0: Én azért örülök neked egyébként az összes könyvednek, mert majd erre is válaszolj, kérlek, hogy szeretsz egyáltalán írni, vagy az írás az nem esedik-e az idővel egyre inkább, vagy már fáraszt is?
1: Is.
0: Hogy vagy vele?
1: És nagyon-nagyon készülök arra, hogy valamikor, amikor tudok majd lassulni, egyelőre csak tervben van, tehát hogy elképesztő, eldöntöttem tavaly, hogy na, ebben az évben lassulok, mert január 2-án nagymama lettem, és hogy
0: szívből
1: jaj, de jó, köszönöm, hát életem legfantasztikusabb több mint kalandja. Egyrészt ott voltam a lányom szülésén, tehát én voltam az első, aki láttam szó szerint kijönni az unokámat a lányomból, végig a vajudás alatt, hihetetlen beavatás, és utána egy hónapig velük laktam, és közben írtam a könyvem, tehát közben is, mert nekem február elején kellett leadnom, és január 2-án született Merse, és akkor így úgy volt voltam vele, hogy Istenem, kellett nekem ezt bevállalni, de hát annyira azt éreztem, hogy én a 60. szülinapomra ki akarok ezzel jönni. És hogy nem sikerült lassulni, sőt, a sors iróniája, hogy annyira akartam lassulni, ugye ez is a, ebben a poláris világban valamit nagyon akarok, akkor biztos, hogy az ellenkezője jön, hogy még ilyen soha nem volt, hogy február végére nekem úgy képzeld, de az egész évem tele. Tehát már nincs szabad hétvégém, ebben vannak utazások, családi nyaralások, tehát hogy nem végig meló, de az is mindenbe van osztva. És ilyen még sosem volt, hogy nekem már februárban a jövő évi naptáram telik, ahhoz képest, hogy lassulni akarok. Bár hozzáfűzöm, a heti másfél nap unokázásból nem engedek. Tehát azért az ennyi lassulás van benne. És tervezem azt, hogyha tényleg majd eljön az az idő, hogy lassulok, akkor én nem ilyen spirituális, pszichológiai, önismereti típusú könyveket szeretnék írni, hanem egyrészt majd az unokámnak mesekönyvet, mondókáskönyvet és szép irodalom. Tehát ahhoz sokkal jobban be kell lassulni.
0: No, hát akkor miért lesznek meglepetések? Van,
1: én tele vagyok tervekkel, tehát azt érzem egyébként, hogyha három lenne belőlem, mindnek tudnék feladatot adni.
0: Na, de azért mindnek jó, hogy ilyen hát nem könnyű témákat is ugye megfogsz. Nem a derűre gondolok.
1: Drágám, itt van külön fejezet a halálhoz, mert én azt gondolom, hogy a legfontosabb témák egyike, mert hogy minden vonalról úgy tartják a igazán nagy szakértők, hogy a legnagyobb félelme az emberiségnek a halálfélelem. Ez nagyon rég ki lett mondva, és ez ott van a mélyben, és derűsnek lenni úgy, hogy folyamatosan szőnyeg alá seperjek egy óriási kollektívben ott levő félelmet nem lehet, tehát külön fejezet van már ebben a könyvemben is a tudatos meghalásnak. Én szeretnék majd tudatosan fölkészülni rá, sőt, már most megígérem neked, hogy majd amikor idős leszek, hát ez még nem most van, de én hogyan halljunk meg tudatosan kurzusokat is szeretnék csinálni. Aha, végre egy kurzus, ahol mindenki a célcsoportom. Mindenki a célcsoportom. Jogos. Ugye? Mert hogy egy tudatos embernek méltatlan, hogy tabuvá tegye a kilépést. Méltatlan. És most már nagyon sok éve gyűjtöm a haláltémájú könyveket, komoly sorozatom van a perzsa, az egyiptomi, ugye a tibeti, az nagyon ismert, de rengeteg kultúrának a halál felfogásából, illetve hát nagyon szép beavatásokat is kaptam az életben, mert az apusom nálunk halt meg, mi kísértük át a másik oldalra. Az apámmal is megcsinálhattam egy 48 órás holttestével a andokbeli sámánok halálszertartását. Tehát ebben a könyvben ahhoz, hogy derűsek legyünk, el kell fogadnunk azt, hogy igen, ez is az élet része, és hogy egyébként meg azt gondolom, hogy tehát nem az ismeretlen a félelmetes, de ha belemegy a saját születésed megismerésébe, és erre nagyon-nagyon klassz technikák vannak, erről is írok a könyvben. Mert ahogy megszületsz, az meghatározza azt, hogy meghalsz. Erről már a Tóra, a Talmud, az ősi szakrális könyvek is írnak. Születés és halál ugyanaz a mintázat. Véget ér valami, és megszületik valami új. Amikor megszületsz, véget ér az anyamében töltött állapot, tehát az meghal, oda már vissza nem mégy többet, az biztos. És megszületsz valami egészen másra. Az út is hasonló, hát ugye a klinikai halálból visszatértek is, mind arról számolnak be, hogy egy szűk folyosó mennek, és aztán hirtelen hatalmas fény. Ha a természetes úton ugye, igen, születsz is, ugyanúgy a szülőcsatornából kijöve, ugye először találkozik a fénnyel a baba, és a saját születésünk megismerésének nagyon sokféle útja van, ezeket úgy hívják, hogy rebirthing, vagy újjászületés technikák, amiket lehet vízben, én csináltam vízben, meditációban, fizikai testgyakorlatokkal, de ezek mind ilyen módosult tudatállapotban levő nagyon mély megélések, ahol tényleg, ha te megéled azt, hogy igen, meghal egy állapot, én végigmegyek ezen a szülőcsatornán, és egy másik világba lépek bele, és gyakorlod a kontroll nélküli állapotokat, gondolok itt konkrétan transz légzésre, tehát transz állapotokba kerülsz, akkor lehet kondicionálni magunkat arra, hogy ne féljünk irányíthatatlan, kiszolgáltatott és ismeretlentől, mert egyébként ezt már átéltük.
0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Spitzer Gyöngyi Somának pedig még inkább örülök, hogy megtisztelt és mesél nekünk, hát olyan témákról, amit szerintem mástól nem is fogadnánk el, csak tőle is. Ez a jó, ezt akartam az előbb is mondani.
1: Ez túlzás,
0: András. De tőled könnyebben befogadjuk.
1: Ez túlzás.
0: Mert te olyan vagy, mintha a családtagunk lennél, már annyit láttunk az elmúlt évtizedekben, hogy beépültél a bizalommal. Itt a bizalom.
1: Én nézd, de az biztos, hogy én nem mondok mást, mint amit hiszek és gondolok, és ez életem egyik luxusának tartom, hogy semmilyen kompromisszumot nem kötök.
0: Hát és ne feledd el, hogy van egy nagyon nagy erő még a tudáson kívül a kezedben, a zene, amivel segítesz, az mindig egy plusz erő.
1: Képzeld, visszatértem a jazzhez.
0: Hát hál' Istennek.
1: Olyan elementáris, hogy
0: én
1: az valami.
0: Én hallgatom a mai napig a dalaidat. A Bossa című dal a kedvencem.
1: Ezeket
0: mind ismerem.
1: Most értem meg. Képzeld, most volt nemrégen a Budapest Jazz Clubban egy koncertünk, és tegnap kaptam egy visszajelzést egy hölgytől, hogy hát az egy dolog, hogy ő nagyon élvezte, az édesanyjával jött el, meg jól érezték magukat, de hogy valami elképesztő nyugalom töltött el őket, és másnap reggel így írta, hogy anyummal megállapítottuk, hogy ilyen jót még soha nem aludtunk, anyum mondta, hogy ő egyszer se kelt föl. És ezen így elgondolkodtam, hogy ezek nagy dolgok, hogy valami mély belső békét tudtam adni, és szerintem ezt tudod, mi lehet? Az ősbizalom. Uh-huh. Hogy olyan szabadsággal és olyan, igen, ősbizalommal élem meg az életemet, és adom át, tehát az, amikor énekelsz, és közben háromszor történt meg az, hogy konstatáltam, hogy énekelek, de ez nem én csinálom, hanem történik általam, velem visz valami, és én csak ráülök, és hozzáfűzöm, hogy én régen fiatalon én tripla M voltam, mohó, mulatos, mazsola. Uh-huh. Tehát nagyon, nagyon bírtam hozzá piálni. És most már évek óta én egyáltalán nem fogyasztok alkoholt, én mohó, mulatos, mazsoliból mértéktartó, meditáló mazsoli lettem, hát ilyen a Klimax, sok mindent kiégetett, és hogy ez mennyivel jobb és erősebb tiszta tudattal, az elképesztő. És meghallgatom, mert tegnap Zalaegerszegen volt előadásom, és a kocsiban pont a BJC-s koncertet, meg előtt az 5-ös 10-ben is volt koncert, végig hallgattam kétszer oda-vissza, és nagyon kritikusan hallgatom magam, egyébként nagyon hallom az alul intonált hangokat, erre nagyon van fülem, és így azt mondtam, hogy azt a bébé, most értél be? És hogy olyan hosszú utat kellett megtennem, amíg nem énekelhettem, nem azért, mert én nem akartam, hanem mert a sorsomban nem ez volt benne. Uh-huh. És én nagyon nehezen fogadtam el, amikor több asztrológus, a személyre szóló képlet, az azt jelenti, hogy a pontos, bepontosított születési óra perc, mert egyébként semmit nem számít az egész, ha nincs bepontosított születési óra perc, mondta, hogy gyógyító tanító szolgálat. Persze, a zenén keresztül, nem direktben. Mondom, ezt nem is akartam elfogadni. És amikor már második is mondta, akkor is legyintettem, hogy ezek egy iskolát tanulnak, engem ez nem érdekel. És aztán rá kellett, hogy jöjjek, hogy nem, van olyan, az egy dolog, hogy te mit akarsz, de van olyan, hogy az élet akar tőled valamit. Van egy sorsod, és akkor bele kellett álljak, hogy ez a sorsom, hogy bár én idézőben csak művésznő akartam lenni, de hogy kaptam egy ilyen lélekgyógyító erőt, becsatornázottságot és szolgálatot, és ezt el kellett fogadnom, és ez mostanra szolgáltam már annyit, hogy visszatérhettem a zenéléshez, úgyhogy a 60. szülinapomra egy nagyon izgalmas műsorral készülök, mert hogy május 29-én leszek 60, és aznap is ünneplem, mert hogy hiszem azt, amit a régi időkből tartanak sokan, hogy a születésnap egy olyan mágikus belépési pont, amikor ha te a szívedből kívánsz valamit, tehát nem egóból,
0: igen,
1: hanem tényleg úgy a lelkedből, akkor az teljesül. És a koncert első, vagy nem is koncert, bocsánat, az ünneplés első része, azt úgy neveztem el, hogy soma summarum, az azt jelenti, hogy az egész életemet summázom, nagyon pörgős, nagyon aktív, nem, valójában végigveszem az első OA, egyébként az unokám OA-ját fogom bejátszani, mert azt felvettem, aha, az első OA-tól mind a mai napig úgy, hogy nagyon tudatosan 4-5 perc duma, utána jön egy odaillő zeneszám, ami nagyon azt azt hozza, amit bent tartalmában addig arról beszéltem. Kiváló zenészekkel, és hát így lesz egy óra 40 perc, nagyon izgi, nagyon pörgős. Onnan tudom, hogy izgi, mert a gyerekeim nagyon kritikusak, és a lányomnak elolvastam, és végig élvezte, azt mondta, anya, ebből könyvet kell írni, ez olyan érdekes. És egyébként, bocsánat, hogy ilyen nyersen mondom, de olyan jó, odapasszós lesz, szóval nem fogok belefinomkodni, mert azért nekem az eleje az húzós volt, kemény volt, nehéz, sok tehát szenvedéssel hitelesen. Teli, és nem akarom szépítgetni, hanem így már kicsit felülről nézve, hogy hogyan tudtam azokat a traumákat, fájdalmakat, sérüléseket transformálni, mert én hiszem azt, hogy minden nehézség, ha megértem arra, hogy megértsem, hogy értem való, akkor az átalakul erővé, karizmává, átadni való tudássá. Szóval nagyon szerintem izgalmas lesz, sok zenével tarkítva, majd az első rész végén kirakjuk az összes széket oldalra, és elindul egy közös varázslás, kapcsolódás, egymás szemébe nézés, nyilván aki nem akar részt venni, az vagy oldalra leül, vagy kimegy a büfébe, de hogy azt már egy másik csapattal csinálom, az Új Nők Zenés Szeánsz a csapatommal, Szirtes Edina Mókus, Kovács Sára Dizna, Mákó Kató, az már a női zenekarom, és hát velük ilyen zenés szeánszokat szoktunk csinálni, amiben közös mantra éneklés, gyógyítás, ilyen nagyon lightos bodywork, tehát kapcsolódások, érintések vannak, és hát az én kívánságom, hogy mit kérek a születésnapomra, az az, hogy ez az ország, ami tulajdonképpen Szent István óta ketté van szakadva.
0: Igen.
1: Ezúton ajánlom a Börcsök Mária nevű történésznőnek a Ketté szakadt Magyarország című könyvét, hangos könyvét, ha bárki beüti a keresőbe így, hogy Ketté szakadt Magyarország kijön ennek a nagy tudású idős történész asszonynak a könyve, aki végigvezeti, hogy mindig ketté voltunk szakadva, hogy most, hogy én már 60 vagyok, de most született meg az unokám, és aztán lehet lesz másik unokám, hogy az én unokáim egymás lehúzó, egymásnak feszülő országban éljenek, hanem maradjanak ebben a tényleg elképesztő adottságokkal teli, gyönyörű országban, ahol mi egy szakrális nyelvet kaptunk, egy isteni kódnyelven beszélünk. Tehát ez a magyar nyelv, ez egy csoda. És hát az is, hogy mi vagyunk egész Európában a legmélyebben a magmához, ugye, azért van itt ennyi hővízünk, tehát csodákkal teli ország, és hogy valahogy kezdjünk el emelkedni, kezdjük el megérteni egymást, kezdjük el elfogadni egymást, és ebből a széthasítottságból kezdjen el emelkedni
0: közeledni
1: az ország.
0: Egymáshoz.
1: És az a terv, hogy amit ott megélünk, az a 400 embert várok, még lehet jönni.
0: Elmondtuk a
1: jönni. Ha bárki fölmegy a weboldalamra, bemondhatom, somamamagesa.hu, akkor ott vagy rámegy arra, hogy május 29, vagy egyáltalán somamamagesa.hu, ott látja az események között, hogy 60. születésnapi est, vagy somamamagesa.hu per életjáték, mert így neveztem el az estet, akkor látni fog mindent, hogy ez hol lesz. Egyébként a Ligetben egy nagyon szép nagy termet béreltem, Versailles terem, és amit ott mi létrehozunk érzést, tehát amit ott együtt varázsolunk, hogy mi idegenek egymás szemébe tudunk nézni, hogy tudunk menni ilyen nagyon finom elemelt zenére a térben, hogy merünk kapcsolódni, nem mint a idegenek, akik állandóan rettegnek a másiktól, ki mit gondol, mert el kell, hogy jussunk oda, hogy mindenki olyan, amilyen lenni tud, amilyennek lenni kell, és mindenki egyedi, egy ilyen új lenyomat van. Tehát évezredek ringanak a derekunkban, iszonyú sok mindennek kellett történni, hogy te pont ez az egyedi, egyszeri András legyél, én ez az egyedi, egyszeri Gyöngy, és hogyha elengednénk azt az illúziót, hogy bárkinek is másmilyennek kéne lennie, mint amilyen, akkor valami elképesztő áttörés lehetne, és akár jól is érezhetnénk magunkat. És ez lesz a kérésem, hogy amit ott létrehozunk érzés, mert én tudom, hogy ezt létre tudom hozni, mert én ezt nagyon sok táboromban, meg fesztiválokon megcsináltam, tehát itt is megcsinálom, ebben van gyakorlatok.
0: Tehát a két rész között.
1: Nem, ez a második rész.
0: Ugye ez
1: maga a második rész.
0: Okay.
1: ez a két rész között büfé van. Ez maga a második rész, és ezt kifeszíteni az országra, ezt akarom energetikailag így ráhúzni az országra, mert úgy tartják, hogy a tüzes ló éve az elképesztő csodákra és robbanásra és radikális változásra képes, és ezt fogom kérni a születésnapomon, mert bármilyen nagyképűnek tűnik, nekem konkrétan mindenem megvan. Így, hogy már unokám is van, tényleg azt tudom mondani, hogy mindenem. Majd még egy lányunokat talán, no.
0: Oké. Azon gondolkodtam, hogy most hallgatlak, hogy ha mindezt a tudást át tudtad volna vinni az őrült 3M-es korszakodba anno, akkor az minőségébb lenne, vagy jó volt az is, hogy megtörtént?
1: Hát épp az előbb mondtam azt, hogy én már elengedtem azt az illúziót, hogy másképpen kellett volna csinálnom. Okay. Nyilván, hogy rengeteg hülyeséget csináltam. Én látom, hogy egy sérült kislány voltam. Egy zabolátlan vatkanca. Tehát nagyon sok minden nem dolgoztam föl. Tehát nekem nem volt könnyű gyerekkorom, és az az apaseb, amivel én elindultam, tehát az abból úgy összekapni magam, hát nagy szeretett koldus voltam. Nyilván ez kellett a csodálatos férjem, meg az, amit ő adott, az elképesztő türelem, amíg várta, hogy az ő vatkanca felesége szépen szelidül, de hát közben rengeteg önmunka is ott volt. Nem bánok semmit. Csak azt, hogy a gyerekeimnek nem írtam az aranyköpéseit, úgyhogy az unokámnak fogom.
0: Na de ő mennyi idős?
1: Azt bánom, hogy csak a naplóimat értem, annyira grafomám, hogy visszakanyarodjak az íráshoz, hogy 13 éves korom óta minden mai napig írok naplót. Az azt jelenti, hogy innen a földtől hát körülbelül eddig érnének a kis füzetek.
0: De miért fontos az neked?
1: Most már az akkor annak idején pont a sérült kislány gyógyítottam vele. Ösztönösen ráéreztem,
0: mert a terápia, az írás.
1: Hogy dolgok, amiket senkinek nem mondtam el, de a barátnőknek sem, mert volt bennem valamilyen büszkeség, hogy ne sajnáljanak. És ezeket mind kidolgoztam magamból azzal, hogy írtam. Tehát gyógyításnak szántam, úgy is neveztem el, hogy titkoló, és azt gondoltam, hogy soha senkinek nem fogom megmutatni. Mind a mai napig kérdés számomra, hogy a gyerekeimre hagyjam, ismerjétek meg anyátok mozgalom, vagy elégessem, de abban biztos vagyok, hogy megint visszahozzak egy témát, ami már volt, hogy a halálra való legjobb felkészülés, ha szégyentelenné válunk. Tehát ha eljutunk oda, hogy semmit nem szégyellek, amit tettem, teszek, gondoltam, gondolok, éreztem, érzek, akkor az azt jelenti, hogy amikor majd Káron viszi át a Ladikán a lelkemet a túlvilágra, abban a 40 napban, amikor én hiszem azt, hogy szembesülnünk kell azzal, amit elkövettünk, és hogy a pokol nem más, mint mindaz a fájdalom, rossz érzés, amit másnak okoztam. Szóval, hogy ezt jobb itt feldolgozni, mert itt még van lehetősége arra, hogy kimondd azt, hogy sajnálom azoknak, akiket megbántottál.
0: Na jó, hát szerintem annyi útravalót adtál most, aki tud a sorok között nem csak olvasni, hallgatni, és az most annak lesz, mint gondolkodni. De a Derű mágiája című könyvet szívből ajánljuk. Olvassák el, mert a derűnél nincs fontosabb. Úgyhogy megint egy olyan témát hoztál, ami a legnagyobb kapaszkodó.
1: Igen, és most olyan világ van, hogy érdemes tenni azért, hogy stabil, önmagát megtartani tudó, élet, ember szerető, derűs emberek legyünk, úgyhogy kívánom, hogy így legyen, és remélem, bízom benne, hogy adok vele, és nagy szeretettel várok mindenkit május 29-én.
0: A Ligetben. Igen. És Soma, mamagésa.hu, ott minden pontos, minden fontos ott információ van. Ott van. A könyv már bent van a boltokban?
1: Persze.
0: Oké. A derű mágiáját keressék, kedves hallgatóink. Én is ebben hiszek egyébként, szerintem, aki szereti az életet, az alapvetően derűs.
1: Igen.
0: Úgyhogy mert nagyon egy nyelvet beszélünk. Nagyon élveztem azt, hogy itt voltál, és gyere gyakrabban, mert nagyon sok mérföldkövet teszel le, hogy van miről beszélni.
1: Köszönöm, András.
0: Mindig vigyázz magadra, és a hallgatóknak mondom, hogy azt a sok-sok energiát, amit Soma beletesz az összes imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák, az a legtöbb, amit. Úgyhogy sok csillogó szempár neked mindenhol. Akkor a tiéd is csillogni fog, nagy
1: köszönöm.
0: Baj. Nem lesz, kövessék, szeressék, és Somától most elköszönök, önöktől még nem. Folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: nem rontottam. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Suma Mama Gésának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor. Rendőrök és tűzoltók mentették meg egy nő életét. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jutékony célra utalják. Az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről.

0: miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válasz csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen. Rendőrök és tűzoltók összehangolt akciója mentette meg egy nő életét a 12. kerületben. Egy nő azzal hívta fel a rendőrséget, hogy véget akar vetni az életének. A helyszínre érkező rendőrök és tűzoltók azonnal megkezdték az intézkedést, a helyzet azonban rendkívül veszélyes volt. A nő ugyanis közölte, ha bárki megpróbál felmenni hozzá a tetőre, leugrik. A rendőr kitartó kommunikációjának köszönhetően sikerült elérni, hogy a nő leüljön a tetőablak közelébe, és teljes figyelmét ráösztette. Ez teremtette meg a lehetőséget arra, hogy a mentés többi részvevője észrevétlenül közelebb jusson hozzá. A feszült percek végül sikeresen zárultak. A rendőrök és tűzoltók biztonságosan elérték a nőt, megakadályozták, hogy kárt tegyen magában, majd a tetőablakon keresztül lehozták és átadták az országos mentőszolgálat munkatársainak. A H5-ös hév rövidített útvonalon csak a Battyányi tér és Békásmegyer között közlekedik szombaton és vasárnap, valamint május 18-a és 21-e között esténként, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a hév szerelmények pótlására Békásmegyer és Szentendre között H5-ös jelzéssel pótlóbusz indul. A H5-E gyorsjárat Békásmegyer és Szentendre között jár, nem érinti Szent István telepet és Pomászt. A H5-A betétjárat Békásmegyer és Pomász között közlekedik.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Mikor befelé néz, akit kintről látunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger

Félek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmi.

0: legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
1: Szerdáig kell benyújtani a vállalkozói SEO bevallást, jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Visszakeresztelik a Budaörsi úti laktanyát. A hírekkel Molnár Róbert köszönti Önöket. Szerdáig kell benyújtaniuk SEO bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben. Például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-éig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítélt.

0: tiltak el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, írja a 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Haussmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sohasem volt elég pénz. Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát pénteken reggel leplezte le Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta, ígéretéhez híven a Petőfi Sándor laktanya ma visszakapja méltó nevét. Egy laktanya nem csak egy név, nem csak egy tábla a falon, egy laktanya neve örökség, tartás, identitás. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt, tette hozzá. A tárcavezető kiemelte, a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént, mondta. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy autóbusz az M0-as autóúton Török Bálint térségében. Az érintett szakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófa védelem. A tájékoztatás szerint teljes terjedelmében égett egy autóbusz Török Bálint térségében az M0-as autóút 8-as kilométerénél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A tűz a jármű mellett lévő területet is érintette. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral körülhatárolták, majd elfojtották a lángot.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Programajánló.
2: Nos, kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 16-án szombaton este 7:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében, igen, ott a Városliget szívében, jön egy nagyon-nagyon különleges előadás, Hawaii és óceáni dalok címmel, és ez már a második Csíkszerda koncert hétvége. A Csíkszerda nem más, mint az utolsó Hawaii királynő tragikus sorsát megidéző kórus, improvizációval és csodás óceánidai dalokkal, aki országa védelmében végül aláírja az Egyesült Államokhoz való csatlakozást, ezzel bizonyára egy teljes kultúrát mentve meg. A lágy dalok és finom harmóniák mögött egy szinte teljesen ismeretlen dalkultúra bújik meg, melynek megidézését nagyon ritkán hallhatjuk kórusok előadásában, hát főleg Magyarországon. Így hát itt az idő, hogy a Fülöp-szigetektől Hawaiig és Új-Zélandtól Tongáig vezessék hallgatóságokat. De ezen kívül ukulele workshop is kezdődtét veszi Huszti Lászlóval. A koncerthez kapcsolódóan délután 3:30-tól egészen 16:30-ig 40 fős ukulele workshop a Magyar Zeneháza előadó termében. A workshopon való részvétel a koncertre érvényes belépővel ingyenes, de a limitált férőhelyek miatt száma előzetes regisztrációhoz kötött, úgyhogy ez fontos, jegyezzék meg, kedves hallgatóink. A foglalkozás Huszti László, a Veszprémi Hangár Könnyűzenei Központ ukulele tanára. Egy nagyon komoly oktató vezeti, majd egy külföldön is elismert oktató, aki rendszeresen tart zenés workshopokat, foglalkozásokat, hangszerbemutatókat gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, nyaranta ukulele tábort, zenetábort, és a zenélés iránt érdeklődőknek nagyon komoly összejöveteleket tart. Az ukulele Tanulj Vele oldalán videósorozatokban vezeti be a hangszer iránt érdeklődőket ebbe a mesés rejtelmes varázslatos világba. Pont olyan varázslatos lesz az egész, mint maga a koncert. Május 16 szombat, 18:30 Magyar Zeneháza.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Életben maradhatnak a kis benzinkutak, túl gyorsan mehetett a Gyománál kisiklott vonat. Ismét megrendezik az Artamozik éjszakáját Budapesten. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Életben maradhatnak a kis benzinkutak a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadítása után, közölte a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint a gazdasági és energetikai miniszter rendelete időt ad arra, hogy tartós megoldást találjanak az üzemanyagpiaci problémákra. A miniszter 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj felszabadítását rendelte el a biztonsági készletből. Az indoklás szerint erre a zavartalan hazai üzemanyagellátás biztosítása miatt van szükség. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, a belügyminisztériumban fog dolgozni. Ismertette Pósfai Gábor belügyminiszter pénteken Magyar Péter miniszterelnökkel és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott tájékoztatóján a várban. Egy kérdésre a belügyminiszter azt mondta, ma reggel kezdődött a belügyminisztériumban az átadás-átvétel részletes igazgatási szakasza, amire Szabó Bence is elkísért. Az ő feladata az én kabinetemen belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleménye megjelenítése lesz, mondta. Az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltó megengedett sebességet a Gyuma állomáson kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid a Facebookon azt írta, épp Lázár Jánostól vette át már hivatalosan is a közlekedési tárcát, amikor a MÁV értesítette a Békés Intercity kisiklásáról Gyuma állomáson. A vonaton egy ember könnyű, egy pedig súlyos sérülést szenvedett, tette hozzá. A miniszter közölte, a katasztrófa védelem minden utast kimenekít a vonatról, a kocsik visszahelyezése és a jelentősen sérült pálya helyreállítása pedig várhatóan a következő 48 órában zajlik. Május 16-án szombaton ismét megrendezik az Artmozik éjszakáját Budapesten. A művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozik egyetlen karszalaggal egész éjszakán át várják a nézőket. A program

0: Célja, hogy egyetlen éjszaka alatt különleges mozi élmény nyújtson a film rajongóknak, mondta a Sláger FM-nek Liszka Tamás vezérigazgató.
1: A sokadik Art mozik éjszakájára készülünk, ez a 2026-os igazán különleges lett a budapesti művészmozikban, tehát a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozikat megnyitjuk egész éjszakára, egy egyéjszakás mozikalandra, ahol egyetlen egy karszallag áraért egész éjszaka az összes mozikban rengeteg filmet, több mint 70 film van a műsoron, ezeket mind végig lehet nézni, aki valamelyik film nagyon beleszeretett az elmúlt évben, és újra akarja látni, vagy bepótolni azokat a filmeket, Csendes barát, Érzelmi érték, egy Dáni Pipis Párizsban, vagy csuda jó művészfilmekből végtelen mennyiségű nézhető meg ezen az egy éjszakán.
0: A teljes műsort az artmozi.hu oldalon találják meg. Magyarországon élő csaló emelt le hatalmas összegeket a világhírű amerikai filmszínész Johnny Depp számlájáról. A két éven keresztül folytatólagosan elkövetett lopás következtében az elkövető nagyjából 220 millió forintnak megfelelő összegű kárt okozott a világsztárnak, írja a Blick. A férfit május 6-án a készenléti rendőrség bevetési egységével közösen fogták el a 13. kerületi Gömb utca egyik bérelt lakásában. 2026 elején egy amerikai pénzintézet tett feljelentést az FBI magyar kirendeltségén keresztül, ugyanis azt észlelték, hogy egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző nagyságrendű összegeket. A csaló egyébként vásárlásokat, foglalásokat intézett, amelyek fedezeteként a hitelkártyák adatait adta meg.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 21-én csütörtökön este 19:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében jön egy nagyon különleges koncert performance, ami tulajdonképpen összművészet, egy crossover a táncművészet és a jazz között, a test és a hang párbeszéde címmel, Gesztei Nagy Csilla és Pierre Martin két szólamú előadása. Egészen pontosan két szólam, ami egy női kortárs táncos, akit már mondtam, Gesztei Nagy Csilla, és egy férfi jazzzenész Pierre Martin találkozásának lenyomata, amely hang és látvány, zene és mozgás dialógusára épül, miközben folyamatosan feszegeti az érzékelés határait. Az előadás központi kérdése, milyen érzelmi, fizikai és kulturális távolságok választanak el minket egymástól, és ezek hogyan hidalhatók át a zene és a tánc nyelvén. A darab a kommunikáció különböző formáit vizsgálja, a pillanatokat, amikor elbeszélünk egymás mellett, és azokat, amikor ugyanarra a ritmusra mozdul a test, és szólal meg a hang, amikor azonos térben és időben mélyen és intimen vagyunk jelen egymás számára. A színpadon megszülető audiovizuális párbeszéd egy különleges két szólamú szimfóniává áll össze, amelyben a két művész egy testként mozog, és egy hangszerként, pontosabban egy hangszerként szólal meg. Gesztei Nagy Csilla táncművész, koreográfus és pedagógus, tanulmányait a Magyar Táncművészeti Egyetemen, valamint a Rotterdami Táncművészeti Főiskolán végezte. Alkotói és pedagógiai tevékenységében a mozgás, a képzelet és a közösségi tapasztalat összefüggéseit kutatja. Pierre Martin Franciaország és Magyarország között nőtt fel, egy olyan világban, ahol a zene lényegében mindenütt jelen van. Dobosként eleinte a rock és a pop szcéna vonzotta, de később az improvizatív zene is egyre inkább bekerült a repertoárjába. Az előadás után egyébként még közönségtalálkozó is lesz. A meghívott vendég Újvári Pintér György, zenei producer és zeneszerző, tehát mindez május 21-én a Magyar Zeneházában.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Varcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyett.